majd többek között eddig le nem ért rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karok karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV

0: 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most híres sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sérelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad el.

0: ellensége. Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyj fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív inképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted. 97.5. Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Fár került a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek-halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jegesmedve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermedt jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábort elsősorban a tévé képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye, hogy Smiley Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi azt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: Zenés társaidal akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile. Hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett. Úgyhogy... igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Gyűri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó termék, egyszerűen csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeretete, aztán pedig hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok utána eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek, és ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, erre van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk. Az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját útunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettő be is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba is, és tetszett az embereknek, de azt a nagy áttörést nem értük el vele. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy sikeresek voltunk úgy is, hogy igazából a saját dalaink meg egy idő után teljesen eltűntek. Úgyhogy ez a siker, ez egy érdekes dolog, mert persze nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok helyre hívnak bennünket, ahova hívnak, ott nagyon-nagyon jó a hangulat, megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogy ha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátsszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim. 97.

0: Nem szvejlőttáska rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat, vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érte. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első. Keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegent nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második. Zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik. Ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik. Megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik, szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében, a szembe keresendő. A pszichológusok szerint a szerelmes emberek az idő 75%-ában egymás szemébe néznek. Ha egy nő sokáig a férfi szemébe néz, és még mosolyog is mellé, akkor az biztosan a szimpátia jele részéről.
0: Hatodik, segítségkérés. Az ismerkedés során beindulnak az ősi vadászösztönök, és ez nem csak a férfira igaz. Ilyenkor a nő szeret a vételen áldozat szerepében tetszelegni, akire a nagy erős férfinak vigyáznia kell. Még akkor is, ha egyébként egyedül is meg tudná oldani a problémát. Mindenképp kell a kabátja, ha ideg van, segíteni kell nyomtatni, vagy megszerelni valamit. Egy szóval tökéletes alkalmat teremt arra, hogy egy kicsit beszélgessenek.
1: Hetedik. Megváltozott járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
0: 8-as gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengét szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Viszont csak, hogy hallja a hangodat. Mi esze nem szerelem?
1: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
0: Harmadik, figyelj rád. Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hozz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: Negyedik. Beszél rólad a barátai előtt. Ezt persze nehéz kinyomozni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
0: Ötödik. Bemutat otthon. Ez már ugyan egy magasabb szint, de a tapasztalatok alapján, hogy ez a teljes bizonyossága annak, ha valaki komolyan gondolja velünk. Bemutatni a hozzá legközelebbi családtagoknak nagy szó. Ennek a párja, hogyha arra is képes, hogy eljöjjön velünk a mi családunkhoz is, és jó pofát vágva végigülje a kihallgatást. Ez már bizony igazi elköteleződés.
1: Hatodik, fontos vagy számára, amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táska Rádió Facebook oldalán. Y'all ready?

0: Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czeiner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedés gátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Janka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. Trópusi antidepresszáns hangulatba hoz az ananász. Gyakran vagy lehangolt és édességgel próbálod jobb kedvre deríteni magad? Nassolj ananászt! Ez a különleges trópusi gyümölcs természetes hangulatjavító anyagokat tartalmaz, ráadásul alacsony a karólia tartalma és csökkenti az édesség utáni vágyat, a falási rohamokat is.
1: A gyümölcsök királynője. Az ananász a banán után a legnépszerűbb trópusi gyümölcs. Édesen fanyar, pikáns íze mellett az egészségre és a szépségre gyakorolt pozitív hatása miatt vált a gyümölcsök királynőjévé. Gazdag ásványi anyagokban, antioxidáns C-vitaminban és bőrvédő beta-karotinban. A benne található bromelin nevű fejére bontó enzim pedig az egyik legegészségesebb gyümölcsé teszi. Az ananász a hangulatodat is javítja. Boldogsághormonként ismert szerotonint és élénkítő, eufórikus hatású vanillin tartalmaz. B-vitaminjai emellett támogatják az erős idegrendszert, a kiegyensúlyozottságot, fogyasztásával így elkerülheted a lehangoltságot, szorongást, sőt, még az idegesség miatti túllevést is.
2: Szépülj ananásszal! Az ananász nem csak a hangulatodra van pozitív hatással, de a bőrödet is megszépíti. A friss ananászlé segít a napfoltok, a szeplők és az időskori bőr elszíneződésének elhalványításában. Sok kozmetikai készítmény tartalmaz ananász enzimeket, amelyek felfrissítik hidratáltan és rugalmasan tartják a bőrsejteket. Tipp: száraz bőrre készíts ananászpépes arcmaszkot. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá teszi a bőrödet.
0: Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Kinézet. Lehet, hogy első pillantásra egyformának tűnnek, de sokféle színű és nagyságú ananász létezik. Az éretteket leginkább sárgásségükről és élénkzöld levelükről ismerheted fel. Keménység. Az ananász héja tapintásra enyhén benyomódik, de inkább a leveleket teszteld. Ha a belső levelei könnyen kihúzhatók, akkor már érett a gyümölcs. Illat. A szára körülszagolt, az érett ananász illata erős és aromás. Tárolás. Az ananász nem túlérő gyümölcs, beszedés után már nem érik tovább. A többi egzotikus gyümölcshöz hasonlóan nem szereti a hideget, a 8 fok alatti hőmérsékletet, ezért ne tedd hűtőszekrénybe. Érettségtől függően 1-2 hétig szobahőmérsékleten tárolhatod, felvágás után azonban tedd a hűtőbe, 1-2 napig még eláll.
1: Az ananász felbontása. Első lépésként vágd le az ananász tetejét és alját kb. 1-2 cm vastagon. Utána választhatsz. Vagy héjastól négy felé vágod, eltávolítod a belső csutkarészt és elválasztod a húsát a héjától, vagy először fentről lefelé, csíkokban haladva levágod a héját és csak ezután vágod négy felé.
2: Felhasználási ötletek. Az ananász sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Fogyaszthatod magában, hozzáadod salátákhoz, desszertekhez, készítesz smoothit, gyümölcsturmixot is. De nem csak az édes ízekhez passzol. Próbáld ki az ananász grillezve, curryhez, vagy pácolj vele húsokat. Ananászos pác, keverj össze 200 g apróra vágott ananászt, egy hagymát, két új hagymát, 5 evőkanál szójaszószt, 2 kanál olajat, ízesíts gyömbérrel, csilivel, fokhagymával és csípetnyi borssal.
1: Dióhéjban az ananászról. Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Élénk zöld levelek és sárgás héj jelzi az érettségét. Tapintása csak enyhén nyomódik be, a belső leveleit könnyű kihúzni, erős, aromás illat járja át a szára körül.
3: 97.5
4: All the time.
3: Táskarádió.
5: Olyan ő, hogy meg

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a magyaróvaj a száj szélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a magyaróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a magyaróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a magyaróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefonfüggő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefonfüggőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitna a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triskaidekapfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A szép emlékek csökkenthetik a tinik depresszióját.
1: A serdülőkor viharos időszakában rengeteg változás zajlik egy időben a kamaszok szervezetében. Nem csoda, hogy a fiatal szervezet nem bír mindig ügyesen lavírozni az őt érő hatások között. A tinédzserek depressziójának az első és egyértelmű jele a nem nyilvánvaló okból eredő szomorúságérzet. Ennek tünete azonban már igazán szembetűnő, túlérzékenység, düh és szorongás.
0: A gyerekek elkezdik kerülni a társaságot, egyre nehezebben koncentrálnak, megváltoznak az étkezési szokásaik és gyakran ingadozik a súlyuk. A Cambridge-i Egyetem kutatói azonban most egyszerűen forradalmi megoldással álltak elő. A gyermekkori nehézségek következtében kialakuló mentális betegségek kockázatának kitett 10 éveseket érintő kutatásaik igazolták, hogy a szép időkre való emlékezés és a közös nosztalgiázás egyértelmű segítséget nyújthat a serdülőknek a depresszió megakadályozásában a kamaszkorban és később.
1: A pozitív érzésekkel teli napokra való összpontosítás nagyon fontos a mentális egészségünket tekintve, mondta dr. Anne Lauren van Harmelen, az Egyetem kockázati és rugalmassági csoportjának igazgatója. Fontos, hogy koncentráltan arra emlékezzünk, ami építő jellegű, amiből tanulhatunk, és ami által fejlődhet a jellemünk, személyiségünk. A kutatók vizsgálataik során azt találták, hogy a kamaszkorú gyerekek legalább felét éri olyan traumás vagy stresszes esemény, amelyek növelik a depresszió kockázatát. A visszaélések, a megfélemlítés és az elhanyagoltság, valamint a szegénység, a betegségek vagy az egymással folyton veszekedő szülők és a közeli hozzátartozók halála súlyosbította a tinik világvége hangulatát, amelynek a kezelése is jóval nehézkesebbnek bizonyul.
0: A kamaszkor igen kritikus időszak a mentális egészségünk szempontjából, mutatott rá dr. Anne Laura van Harmelen. A mentális zavarok mintegy fele 14 éves korig nyilvánvalóvá válik, amely a körülményektől függően a következő 4 évben akár 75%-ra is emelkedhet. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermekkorban jelentkező mellékhatások a felnőttkori életünk mentális egészségügyi problémáinak közel 1/3-áért felelősek.
1: Az egyetem kutatócsoportja együtt dolgozott egy neves professzorra. Közel 500 tinédzser korú fiatal egészségügyi adatait vizsgálták a 90-es évektől kezdve. A kutatók emellett megkérdezték őket a depresszióérzésről és az olyan gondolatokról, mint a haszontalanságérzés vagy a hit hiánya.
0: A tinédzserek válaszreakcióit abban az esetben is figyelték, amikor arra kérték őket, hogy emlékeket idézzenek fel a boldogság szóval kapcsolatban. A résztvevőktől nyálmintákat vettek és figyelték a stresszhormon kortizol szintjének változásait. A negatív gondolatok ugyanis magasabb kortizol szinttel jártak, és a depresszió magasabb kockázatát is jelentették. Az interjúkat és a nyálvizsgálatokat aztán évente megismételték. Végül arra jutottak, hogy a boldogsággal kapcsolatos érzések felidézése tartósan kevesebb negatív gondolatot és alacsonyabb kortizol szintet is jelent.
1: Úgy tűnik, hogy a kellemes emlékek ellenállóbbá teszik a szervezetünket a depresszióval szemben, hiszen segítenek csökkenteni a stressz érzését a nehezebb időszakokban, és javítják az önképünket, hangsúlyozta Adrian Eskland. Ám ez csak akkor működik, ha egy adott nap pontos eseményeire emlékszünk.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: Turík, Pleťkár, Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este Hotodízik. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat Mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ám nem egyetlen Emmy-díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyhívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajó fajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végighúzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné

0: Sport hírek a Táska Rádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: Spoiler!
1: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesztiér, Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
2: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
1: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal ragd vissza a polcra.
2: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
1: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentőszereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
2: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
1: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
2: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagolással nagybetűvel hirdetik a gabonát.

0: Hónapenheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
1: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölésű búza, és nincsen benne cukor.
0: Sok sikert az egészséges életmódhoz!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szeztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Ottrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényeg az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikói fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus, olyan magas teljesítményre képes autó, amely szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért. 97.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel a családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Gary című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész erejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gary-ben az egyik állandó szereplő Louis Brooks-ot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert a 31st Young Artist Awards díjátadón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díjátadón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men Reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok mini sorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 más lány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér drámafilmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.

csak meg. Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: ki. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes poros zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95 ezer forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
1: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
0: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért. 97.

0: ne felejts el. Engedd el, ha féltékeny vagy és irigy.
1: Engedd el,
0: ha számító és konok, akkor
1: engedd el,
0: ha utána karokonok.
1: Engedd el, engedd el, engedd el, ha sok benned a rossz indulat.
0: Engedd el,
1: ha kerülnék ki nagy szitukat.
0: Engedd el,
1: ha csak kutya vagy, ami ugat.
0: Engedd el, engedd el, engedd el.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlenek történnek néha napján. Annyi biztos, hogy rengeteg olyan esemény történt már, amik véletlenek, túlságosan hihetetlenek, és tudományos magyarázatot még nem találtak rájuk. Most bemutatunk néhány ilyen eszméletlen tárgyat és történetet.
1: A torinói lepel az egyik legfontosabb vallási ereklye, és már évszázadok óta vitáznak eredetiségéről. A hagyomány szerint ezzel a lepellel takarták el Jézus holttestét, és a lepel anyaga megőrizte Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogy őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
0: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodával határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később már járni is tudott.
1: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében négy matróz hajót részenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
0: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy évvel később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondolhatott a férfira, akkoriban a repülő babák védőszentjeként.
1: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
0: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométer gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősöket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
1: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Első közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításokat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriásvállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilén glikol. Szintetikusan etilén oxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár beszél nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet. Ugyanis a bíborbajstetűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént, tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A kézilabda kialakulásának története. A kézilabdázás kialakulásának gyökere szinte az őskorig nyúlik vissza. A végtagok mozgásának specializációja a dobókkal egyre kifinomultabb használatát tette lehetővé. A fennmaradt barlangrajzokon is gyakran tűnik fel a követ vagy dárdát hajító ősember alakja.
1: Az ókorban megjelent a labda egy kezdetleges formája, mely a társasjátékok egyik alapvető eszközeként hamar népszerűvé vált. Homérosz híres eposzában, az Odüsszeiában is olvashatunk egy kézzel játszott labdajátékról, az Urániáról, illetve néhány római kori vázán is fellelhető hasonló ábra.
0: A középkorban a sport, a testmozgás egyre inkább az emberek életének részévé vált. Elsősorban a nemeseknek adatott meg az a lehetőség, hogy időt és pénzt nem kímélve áldozzanak szenvedélyüknek, sőt egyesek speciális játéktermeket is építettek. Ezekben az úgynevezett labdaházakban a lovagi játékok és a tenisz mellett kézilabdázás alapjai is felfedezhetők.
1: Az eddig említett kezdetleges és általában rövid életű játékok nem csupán a kézilabdának, hanem a többi labdás csapatjátéknak is előfutárai. Az újkorban a sport látványos fejlődésnek indult. Ekkor váltak nyilvánvalóvá a kézilabdázás jellegzetes vonásai, hiszen felgyorsult a különböző sportágak specializációja.
0: A legújabb korban három egymáshoz hasonló játék alakult ki Európában, melyek a mai kézilabdázás közvetlen őseinek tekinthetők. Ezek a dán handbold, a cseh hazena és a német torball.
1: Handbold. A játék alapötlete Holger Nilsson dán iskolamesternek köszönhető, aki egy kézzel játszott labdajátékot talált ki tanítványainak a sok betört ablakot okozó futball helyett.
0: Hazena, a Prágában megalakult játék Václav Karas és Antonin Kristóf nevéhez fűződik. A pálya mérete, a kapu előtér alakja, a kapu mérete és a játékidő már sok hasonlóságot mutat a mai játékkal. A legnagyobb különbség az, hogy a játékteret három egyenlő részre osztották, behatárolva a játékosok mozgásterét.
1: Torball. A sportág híres képviselője Hermann Bachmann, aki a játék szabályainak összeállításában jeleskedett.
0: Mindhárom játék rendkívül népszerű volt Európában, mivel azonban különböztek a szabályok, nemzetközi tornák szervezésére nem volt lehetőség. Ezért szükség volt a szabályok egységesítésére. Ez pedig a német Karl Schellenz érdeme, aki 1917-ben Berlinben hozta létre az új játékszabályokat.
1: Nagypályás kézilabda lett az új játék neve, amelyet 11-11 játékossal játszottak futballpályán. Bár a pálya paraméterei, illetve néhány szabály változott az évek során, a sportág olyan népszerűségre tett szert, hogy nemzetközi szervezetek létrehozására volt szükség.
0: 1928-ban Amsterdamban alakult meg a Nemzetközi Amatőr Kézilabda Szövetség, amelynek tevékenysége nyomán 6 csapat képviselhette a sportágat az 1936-os berlini olimpián. Akkoriban Németország és Ausztria foglalta az első helyeket, a II. Világháború után azonban a skandináv államok vették át a vezető szerepet.
1: Magyarországon Csifai Sándor nevéhez fűződik a sportág megjelenése, és az önálló sportági szövetség az 1933. március 30-án létrejött Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének megalakulása. 1946-ban Kopenhágában Nemzetközi Kézilabda Szövetség néven alakult újjá a sportág vezető nemzetközi testülete.
0: A skandinávok a pálya méreteinek csökkentésével, a szabályok módosításával teremben kezdtek el játszani, hiszen az időjárás gyakran gátat vetett a sportolásnak, így lett kispályás kézilabda a játék neve. Egyre így kis és nagy pályán is rendeztek világbajnokságot, kezdetben csak férfiaknak, később nők részére is.
1: A sportág Magyarországon is fejlődött, ez bizonyítja, hogy az 1949-ben Budapesten rendezett nagypályás, illetve az 1965-ös németországi kispályás világbajnokságon női válogatottunk első helyen végzett.
0: Mérföldkövet jelentett a sportág fejlődésében az 1966-os év, hiszen ekkor már csak kispályán és teremben került megrendezésre világbajnokság. 1972-ben Münchenben pedig a férfi kézilabda ismét felkerült az olimpiai játékok színes palettájára. Az 1976-os montreali olimpián már a női csapatok is lehetőséget kaptak, hogy összemérjék erejüket. Hazánk női csapatának bemutatkozása remekül sikerült, bronzérmet szereztek.
1: A következő két évtizedből számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetünk. A női válogatott 1982-ben itthon, a férfiak 1986-ban Svájcban szereztek világbajnoki ezüstérmet, de klubcsapataink európai kupa győzelmei is bizonyították a magyar kézilabda erejét.
0: Napjainkban ezt a rendkívül népszerű sportágat már több mint 10 millió játékos űzi versenyszerűen. A kézilabda fejlődésében úttörő szerepet vállaló európai országok mellett amerikai, ázsiai, afrikai és óceániai országokban is nagy népszerűségnek örvend ez a labdajáték.
2: 97.5. All the time. Táskorát.

0: 97.5. Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garai Nazira.
1: A mai adásban érdekességeket hoztunk a kutyákról. Egyes kutyák képesek kihallgatni a beszélgetéseket.
0: Ismertén, hogy a kisgyerekek képesek új szavakat megtanulni pusztán azzal, hogy mások beszélgetéseit hallgatják. Most kiderült, hogy a rendkívül intelligens kutyák ugyanezzel a módszerrel képesek bővíteni a saját szókincsüket.
1: Egy friss kísérlet bizonyította, hogy a magas intelligenciával rendelkező kutyák hallgatózásra is képesek új szavakat megtanulni.
0: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a játékok nevének megtanulásában tehetséges kutyák képesek-e új szavakat elsajátítani úgy, hogy csupán kihallgatják gazdáik beszélgetését. A Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a válasz egyértelműen igen.
1: A kutatásban résztvevő 10 kutyát először hagyományos módon tanították meg két új játék nevére. A gazdák ismételten kimondták a játékok nevét, miközben minden figyelmüket a házi kedvencükre fordították.
0: A folyamat meglepően gyors volt. Shani Dror állatviselkedés szakértő állítása szerint 8 perc elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kutyák teljesítsék a feladatot.
1: A 10 kutyából 7 képes volt azonosítani az új játékokat, amikor erre kérték őket, írja a CNN.
0: Ezt követően a kutatók csavartak egyet a kísérleten. A gazdák ezúttal mondatokba ágyazva ejtették ki az új játék nevét, de közben csak egymással beszélgethettek, közben tilos volt kommunikálniuk a kutyáikkal, rájuk sem nézhettek.
1: A kutyák sem léphettek kapcsolatba velük, és nem kaphatták meg a játékot. Az állatok a gyerekráccsá választották el gazdáiktól, vagy kutyaágyban, kutyakosárban tartották őket.
0: Az eredmény lenyűgöző volt. A 10 kutyából 7 hallomás után is megbízhatóan teljesítette a feladatot. Közülük 6 ugyanaz volt, amelyik az első kísérletben is jól teljesített.
1: A harmadik kísérletben a tudósok azt tesztelték, hogy a kutyák a csecsemőkhöz hasonlóan használnak-e társasjelzéseket az új szavak megtanulásához. Ezúttal a gazdák csak azután mondhatták ki a játék nevét, miután azt egy bödörbe helyezték, így az már nem volt látható.
0: A kutyák többsége még ebben az esetben is helyesen azonosította az új játékot, sőt, 2 héttel később is emlékeztek rájuk.
1: A felfedezés arra utal, hogy azok az összetett szociális képességek, amelyek segítettek az embereknek mások beszélgetéséből tanulni, Dror szerint valószínűleg a nyelv kialakulása előtt fejlődött ki, ezért képesek rá a kutyák is.
0: Fontos azonban hangsúlyozni, hogy erre nem minden kutya képes. Az intelligensebb egyedek tudják csak megugrani a lécet. A kutatók szerint például egy átlagos családi kutya nem képes erre.
1: Korábbi tanulmányok azt bizonyítják, hogy a nagyon okos kutyák mindössze 4 hallás után megtanulják a játékok nevét. Hetente akár 12 vagy még több nevet is képesek elraktározni, és több mint 2 évig emlékeznek azokra.
0: Bár sok bordákori található közöttük, a képesség rendkívül ritka. A vizsgálatban résztvevő intelligens kutyák között volt német juhászkutya, labrador retriever, ausztrál juhászkutya és különböző keverékek is.
1: A kutatók egyelőre nem értik pontosan, miért rendelkeznek bizonyos kutyák ezzel a különleges képességgel. Bár a nagyon okos kutyák hasonló módon tanulnak új szavakat, mint a kisgyerekek, valószínűleg eltérő tényezők hoznak létre hasonló viselkedési mintát és eredményt.
0: Szerinted a te kutyát hallgatózik?
1: Írd meg nekünk kommentben!
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX University Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobbalátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tá.

0: maradjál. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbie és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvben mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig már egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édes burgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept, ez a fűszeres hagymás édes burgonya. Az édes burgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra, közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál, fűszeres sóval, borssal és oregánóval, majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le, és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alufelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényit villával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgóolajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Ha kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos jó recept van belőle, jótékony hatásai sem elhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édes burgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmirosban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édes burgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. 5. jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a

0: tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. Hatodikként jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Extra jó pont az édes burgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag.
1: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Jamrus, Gál Zsombor és Porkla Boldizsár.
1: Vendégünk a székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio, és mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. És annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valami olyan dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is belférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mestere jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldy-ban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Collar című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozifilmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren járt, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott, McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon vele utazó, szintén színés Charlie Burman állítólag sosem látta rossz pacban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka és Bali Villő. Kísérteties szellemhajuk, még hát borzongatóbb igaz története. Rengeteg rém történetet hallhattunk, ismerhettünk meg szellemhajókról, amik elsüllyedtek, eltűntek, vagy esetleg csak az emberek szívottak fel róluk, de most megismerheted a világ leghíresebb szellemhajóit egy helyen. Mese vagy igazság? Legenda vagy valóság? Ezt fogjuk kideríteni.
1: Az első Lady Lovibond. Nem véletlenül morgolódnak a tengeri medvék, hogy a nők szerencsétlenséget hoznak, ha a fedélzetre lépnek. Ez a hajó ugyanis egy szerelmi dráma miatt süllyedt el. Az igazi Lady Lovibond épp esküvőt tartott a hajón, ami Londonból Portugáliába tartott. A legenda úgy tartja, hogy Simon Peelt, a hajó kormányosát féltékenységből megölte John Rivers, aki beleszeretett a kormányos leendő feleségébe. John Rivers aztán a Goodwin zátonyba vezette a hajót, ami egy veszélyes hely, mivel apálykor több hajóroncs is feltűnik, ami igen kellemetlen, főleg, hogy még a homokzátonyra magára is ügyelni kell. 1748. február 13-án pénteken süllyedtek el. Igen, péntek 13-án, hátborzongató. Ami még bizarrabb, hogy 1798-ban egy hajós látta az elvileg elsüllyedt hajót, sőt még az ünneplőket is hallotta. A legenda úgy tartja, hogy az elsüllyedés minden 50. évfordulóján a hajó feltűnik, hogy megünnepelje az esküvőt, amit sosem sikerült befejezni.
0: A következő a Mary Celeste. Ennek az árbócosnak már a megépülésekor is balszerencse történt, ugyanis az építője már nem élte meg, hogy vízre szállhasson vele, mert meghalt tüdőgyulladásban. A vitorlás többször is tulajdonost váltott, mire 1872-ben november 7-én elindult kísértetés útjára Benjamin Spooner Brinks-el. A vitorláson 1700 hordó rakományt szállítottak New Yorkból Genovába, de sosem ért oda. Következőleg a Mary Celeste-t Portugália partjainál látták, de egy szemernyi lelket sem rajta. Nem találtak rajta sem élőket, sem holtakat, viszont a rakomány teljes mértékben épp maradt, csak úgy, mint az élelem. A vitorlás tragikus sorsa ezzel nem fejeződött be, még egy utolsó útra indult 1884-ben, de aztán rejtélyes körülmények között elsüllyedt egy zátonyon.
1: Majd a Carol A. Daring. Ez a kereskedelmi hajó Új-Anglia és Brazília között szelte a havokat, pontosan addig, amíg Maine felé tartva nyoma veszett. Egy év múlva találták meg Észak-Karolinában a sérült ötárbózost, 600 kilométernyire az útvonalától. A legénység pedig két macska. Bizony, az emberek eltűntek, és csak két cica maradt meg a megfőtt épp ebéddel, meg a megtelített asztalokkal. Több híreszerés is szárnya kapott, például a kalóz vagy UFO támadás, a hurrikán, vagy épp a lázadás az kapitány ellen. De szerencsére akármi is volt, szegény macskákat megkímélte.
0: Végül, de nem utolsó sorban, a KESZ 2. Néhány évvel ezelőtt, 2007. április 18-án egy gazdátlan vitorlás katamaránt fedeztek fel Ausztrália közelében. A 10 méteres KESZ 2 fedélzetén elvileg hárman tartózkodtak, ők azonban eltűntek és a mai napig nem kerültek elő. Amikor a katamaránt felfedezték, a motor még működött, semmi felszerelés nem tűnt el, az étkezőben meg volt terítve. Sem bűncselekményre, sem kalóztámadásra, sem viharra utaló jeleket nem találtak. Hát borzongató, igaz? Szerintem mindenki nagyon reméli, hogy elkerüli az ilyeneket a nyílt vizen, vagy nem talál random hullákat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigő Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárassal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széles körű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rockslágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Yuri sok lány favoritja, mind hangja, mind pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már 6. albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra.
1: 97.5 Táskarádió. Make some noise.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Szigl Barnabás és Schneider Zajákos. Pont 110 éves süllyedt el a Titanic, így nem meglepő, hogy a téma újra felkapott lett az emberek körében.
1: Számos felfedezés, feltételezés és tévhit is született már a Titanic katasztrófáját illetően. Így gondoltuk, nem árt, ha egy kis tiszta vizet öntünk a pohárba. Mindenki ismeri a Titanic történetét, ami éppen 110 évvel ezelőtt, 1912. április 14-én ütközött jéghegynek, és 2 óra 40 perccel később teljesen elnyelte az óceán vize. Azóta 3800 méter mélyen fekszik az Atlanti óceán fenekén. Óriási hír lett belőle, és a köztudatból a mai napig nem ment ki. Ám nézzünk meg egy-két tényt, és elemezzünk néhány tévhitet, amelyet nem mindenki ismer.
2: Valóban elsüllyeszthetetlennek gondolták. 4 rekesz megsérülése és vízzel való megtelése ellenére is a felszínen tudott volna maradni a tervezők szerint. A bal szerencse ne továbbja, hogy a jéghegy éppen olyan szögben érte a hajót, ami a fennmaradást már nem tette lehetővé. Ráadásul nem sokkal az indulás előtt tűz ütött ki az 5. rekeszben a fűtőknél, ami meggyengítette a vízzáró falat, de ezzel már nem foglalkozott a vezetőség, mert az indulást késleltette volna. És hogy hogyan süllyedt el? Először is a hajó orra merült a víz alá, és függőlegesbe állította a hajótestet, ám az óriás nem arra tervezték, hogy ebben a szögben ilyen hatalmas súlyt elbírjon, ezért a hajó ketté tört, és további rongálódásokkal a hajó 2 nagy részben merült örökre hullámsírba.
0: A White Star Line a Titanicon kívül készített még 2 ikertestvér hajót, melyeknek neve Britannic és Olympic. Vannak, akik azt állítják, hogy az Olympic süllyedt el valójában, ám ezt még nem tudták bizonyítani. A Titanicról James Cameron is készített filmet, ami 11 Oscar díjat nyert és óriási sikert ért el. Érdekesség, hogy míg a Titanic megépítése 7,5 millió dollár volt, a film leforgatása 200 millió dollárba került. Nem csoda, hisz az ilyen díszletek és forgatási kellékek nem olcsók. James Cameron 12 alkalommal merült le, hogy láthassa a Titanic roncsait, és így azt adhassa vissza a filmben a nézőknek, amit saját szemével látott.
1: Jelenleg a roncsot fémevő baktériumok eszik, és várhatóan 15-20 éven belül eltűnik. Rengeteg ember fantáziáját izgatja, hogy hova tűntek a hajón maradt testek. A 3800 méteres mélységben a roncs a karbonát kompenzációs határ alatt fekszik, így a csontok szó szerint feloldódnak a vízben. Így létezésükről a ruhák és az ékszerek tanúskodnak.
2: Ha érdekel a téma, akkor látogass el a Titanickal kapcsolatos internetes oldalakra, olvasd könyveket, mert ott rengeteget informálódhatsz, és nézd meg a Titanic című filmet.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Pszichózishoz vezet az erős kannabisz.
1: Növelheti a pszichózis kockázatát a nagyon erős kannabisz napi fogyasztása egy nemzetközi kutatás szerint. A viszonylag nagy 11 központ részvételével készített tanulmány ismét bebizonyította az erős kannabisz napi fogyasztása és a pszichózis kialakulása közti kapcsolatot. A megbetegedés kockázata ötszörösére emelkedhet azokhoz képest, akik nem használnak kannabiszt, mondta Marta Di Forti, a londoni King's College munkatársa, egy labban megjelent tanulmány egyik szerzője.
0: Olyan 18 és 64 év közötti páciensek adatait vizsgáltuk meg, akik 11 európai és brazil központban jelentkeztek kezdődő pszichózisukkal, áll a kutatásban. 2010 májusa és 2015 áprilisa között 901 pszichózisos páciens adatai gyűjtötték össze. A pszichózis fő jellemzője, hogy a páciens elveszíti kapcsolatát a valósággal, lehet, hogy hangokat hall vagy olyan dolgokat lát, amelyek nincsenek jelen. A betegség különbözik attól, amit a drog befolyása alatt át lehet élni. A kontrollcsoportot 1237 fő alkotta, résztvevőinél nem diagnosztizáltak pszichózist. A tagokat mindig a központ szerinti helyi lakosságból választottak ki.
1: A résztvevőknél feljegyezték, milyen gyakran és milyen kannabiszt fogyasztanak. Ezután a marihuána pszichoaktív alkotóeleme a THC mennyiség 10%-nál alacsonyabb vagy magasabb THC tartalom alapján két csoportot képeztek a fogyasztókból.
0: A napi kannabisz fogyasztóknál nagyobb volt a pszichózis kockázata, mint a nem fogyasztók esetében. Nagyjából 3,2-szeresére növekedett a rizikó. Ez az arány csak nem ötszörösére emelkedett a nagyon erős kannabisz napi fogyasztásával, fejtették ki a kutatók. Az erős kannabisz napi fogyasztása nélkül a pszichózisos esetek aránya 12,2%-kal csökkenne. Amszterdamban például évente 100 000 főre 37,9 helyett 18,8 új eset jutna, míg Londonban ez a szám 45,7-ről 31,9-re esne vissza.
1: Maradjunk az egészségügynél.
0: Csökkent a rák okozta halálos esetek aránya az Európai Unióban az elmúlt 5 évben, bár az elhalálozások száma idén várhatóan 1,4 millióra emelkedik a népesség növekedése miatt, közölték kutatók.
1: A férfiak esetében a rák okozta haláleset kockázata 6%-kal esett vissza. 2014-ben 100 000 férfira 139 haláleset jutott, míg idén 131. Olvasható az Annals of Oncology című orvosi labban megjelent tanulmányban. A nőknél 3,6%-kal csökkent az arány. 86-ról 83-ra esett a 100 000 főre jutó ilyen halálesetek száma. A halálesetek teljes száma ugyanakkor 2019-ben várhatóan 1,4 millió lesz. 787 000 férfi és 622 000 nő, ami csaknem 5%-os növekedés a 2014-es 1,35 millióhoz képest. A tanulmány szerint a nők körében idén több halálos áldozata lesz a tüdőráknak, mint a mellráknak. Előbbi várhatóan 97 000 főt, utóbbi 93 000 főt érint. A rákbetegség halálosabb formája ebben az évben is a tüdőrák lesz.
0: A mellrák esetében jelentős javulást tapasztalható 2014 óta az unió legnagyobb országaiban. Nagy-Britanniában 13, Franciaországban 10, Németországban 9, Olaszországban 7, Spanyolországban pedig 5%-kal esett vissza a halálos esetek aránya. Lengyelországban ugyanakkor 2%-kal növekedett az aránya Milánói Egyetem kutatója, Carlo Lavecchia és a Lausanne-i Egyetemen dolgozó Fabio Lui tanulmánya szerint.
1: Az egyértelmű, hogy a jó hír ellenére, miszerint a halálozás aránya a legtöbb rák típus esetében csökkent, a rossz hír az, hogy a népesség növekedése és az öregedés miatt növekszik azok száma, akik valamilyen rák következtében meghalnak. Mondta Fabrice André, a Párizsi Gustave Roussy intézet munkatársa, az Annals of Oncology szerkesztője. Ez hatalmas terhet jelent a társadalomra, tette hozzá hangsúlyozva, hogy több, a rákot megelőző intézkedésre van szükség, elsősorban a dohányzó és túlsúlyos emberek számának visszaszorításával.
2: 97.5

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat Mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ami nem egyetlen Emmy-díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajó fajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végighúzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is odajárt.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Jászai Csongor a ski GP4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Négy madár, ami inkább tűnik földön kívülnek, mint sem állatnak. Az állatok világa annyira érdekes, hogy az egész életünket kitölthetnénk azzal, hogy tanulmányozzuk őket, és még akkor is meg tudnának lepni. A kutatások szerint több mint 10.500 ismert madárfaj és 21.000 alfaj él bolygónkon. Közülük néhány úgy néz ki, mintha földön kívül lenne, néhány pedig nem csak a kinézetével, de a viselkedésével is tud meglepetést okozni.
1: Első, a királykeselyű. Na, ennek a madárnak tényleg fura kinézete van. A teste még egész normális, de a feje narancs és rózsaszín foltos. Fejét fekete lila szőr borítja, kivéve a feje tetejét, ahol van egy kopaszpiros folt. A csőrén narancssárga ragyák találhatók, és még ehhez párosul a pirossal kihúzott dőledő szem és a kék sál. Az életmódja szerint keselyű és dögevő. Mivel nagyméretű madár, a levegőben vitorlázik, hogy energiát spóroljon magának az elpusztult állatok kereséséhez. Táplálkozási szokásai miatt ez a madár nagyon hasznos a bolygónk számára, mivel kitölti az ökológiai rést, megelőzi a betegségek terjedését a dögök eltakarításával. A királykeselyű Mexikóban és Argentínában él. A legendák szerint nevét a majáktól kapta, akik a ragadozó madarat királyként tisztelték és üzenetközvetítőnek tartották Isten és ember között.
0: Második, a tarajos szirti madár. A nevéből lehet következtetni, hogy van taraja, de nem ezért a lista tagja. Egyedül az lehet az oka, hogy az egész madár narancsárga. Dél-Amerikában őshonos, a trópusi, szubtrópusi sziklás területeken él. A hímek csodás dísze a feltűnő taraj, amivel magukhoz vonzzák a nőstényeket. Párzási időszakban a hímek megvillantják színes tollazatukat, és különböző csalogató hangokat adnak ki. Párzás után a nőstények külön válnak, fészket raknak egy sziklás területen, és egyedül költik ki tojásaikat.
1: Harmadik, a galléros paradicsommadár. Ez a madár konkrétan úgy néz ki, mint egy fekete lyuk, kivéve a türkiszkék szemét, farktollát és gallérját. Alapvetően nagyon apró, körülbelül 25 cm hosszú madár. Tollazata a fény 99,5%-át elnyeli. Új fajnak is nevezik, mivel viselkedésük nagyban eltér a többi madártól, udvarási táncuk és énekük is különbözik. A nőstények mérete, kinézete és formája is más, mint a hímeké. Nagyon érdekes madár, mely táncával és különleges megjelenésével valósággal hipnotizál.
0: Utolsó, az aranyfászám. Ez a királykeselyűnél is színesebb madár, teste piros, zöld, citromsárga, sőt még kéket is tartalmaz. A feje narancsárga és fura szakálla van, amely csak a feje oldalán nő. Kína középső részein őshonos, de megtalálható Nagy-Britanniában, Skócia délnyugati részein, Spanyolországban és Franciaországban is. Az egyik legragyogóbb színű madár hosszú farktollakkal. Érdekes, hogy a nőstény aranyfácán 9-11 tojást rak, amelyek 3 hét után kelnek ki. Az aranyfácán a szerencse és a jólét szimbóluma. Ezeknek a madaraknak hihetetlen képességük van a veszély érzékelésében. A gyönyörű aranyfácán sok állatkertben is látható.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly drog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban már segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De ez sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget. 9, 9, 9.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Nagy Dorina. Az elkövetkező percekben a témánk reggeliz úgy, mint egy király, azaz a fiatalok étkezési szokásairól fogunk beszélni.
1: A fiatalok túlnyomó többsége szerint a bőséges reggeli, a meleg ebéd, a sok gyümölcs hozzátartozik a mindennapi étkezéshez, de táplálkozási szokásai korán sem ideálisak.
0: Az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével 4 évente országos reprezentatív mintán végzett kutatásban 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákokat kérdeznek az egészségüket befolyásoló szokásaikról.
1: A 12-18 évesek 82%-a szerint kiadósnak, tartalmasnak kell lenni a reggelinek, de csupán 23%-uk kezdi mindig ezzel a napot. A korosztály még egységesebben nyilatkozik a meleg ebédről, 92%-uk szerint mindenkinek nagy szüksége van erre. Ugyanakkor csak kisebb részük, 45%-uk eszik délben napi rendszerességgel főtételt. Lényegében egyöntetű, 94%-ra jellemző az a vélemény is, hogy gyümölcs és zöldség fogyasztása nélkül nem múlhat el egyetlen nap sem. Ez esetben óriási a lemaradás, mindössze 19%-uk napi étrendjében szerepelnek e friss és vitamindús ételek.
0: A megállapítás elég szomorú. Kiderült, 2014-hez képest valamelyest csökkent a kamaszok körében a zöldség és gyümölcs fogyasztás, alacsonyabb lett a rendszeresen reggeliző tanulók aránya is. Noha visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya így is 5-6%-kal emelkedett. Romlott az egészségi állapot szubjektív megítélése is, a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét. Magasabb pszichés és a szomatikus tüneteket rendszeresen tapasztalók aránya, főként a lányok körében, de a diákok jelentős része számolt be fáradtságról is.
1: Sajnos a rohanó világunkban mi kamaszok úgy próbálunk meg ehhez alkalmazkodni, hogy kevesebb időt szánunk minden olyan dologra, amire véleményünk szerint nincsen szükségünk. Ezért járunk legtöbbször gyors étterembe, például ott nem kell külön előre készíteni az ételt, hanem azonnal odaadják nekünk, ezért teszünk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk valamilyen fontosról, és ebben a szülők felelőssége is természetesen felmerül. A gyerekkorban megkövetelik rendszeres étkezés együtt például, illetve a helyes példát mutatják, akkor jó eséllyel a kamaszkorban és tudatosabbak leszünk ezen a területen is.
0: Te szoktál reggelizni otthon?
1: Általában igen, viszont nem túl kiadós, legtöbbször csak egy műzli tejjel, mert mondjuk felkelés után én nem nagyon tudok enni, de az úgy mégis jól indítja a napot. Te egészségesnek véled az étkezési szokásaidat?
0: Hát nem teljesen, de próbálok most már minél inkább odafigyelni rá.
1: Ez miben mutatkozik meg?
0: Hát próbálok kevesebb édességet enni, és egyre több gyümölcsöt és zöldséget.
1: Írjátok meg nekünk ti is, hogy esetleg miben változtatnátok, vagy szeretnétek változtatni az étkezési szokásaitokon. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Ki ne szeretné a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány gyönyörű, meglepő, de van, ami egyenesen elborzaszt. Nézzük, mik is ezek.
1: Sáfrány. Eredetileg a Közel-Keletről származik, és joggal ragadt rá a vörös arany név. A sáfrány a világ legdrágább fűszere. 1 kilogramm nagy tisztaságú fűszer akár 3 millió forintba is kerülhet. Előállítása sok türelmet és munkát igényel, hiszen 1 kilogramm előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
0: Kobi marhahús. A Kobi marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta a Kobi húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. 1 kilogramm igazán jó minőségi hús ára akár 100 000 forintos nagyságrendet is elérheti.
1: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag. Csupán dekorációs célokra használják. 1 grammja közel 50 ezer forintba kerül.
0: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
1: A húja madártolla. A több mint 100 éve kipusztult madártollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
0: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
1: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
0: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigris cápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
1: L'Incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
0: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagába ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a szén-dioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt. Ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer árasztja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez. Például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb széndioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások a termelés, a pamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő és egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhaszégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tett arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teóbá Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker, labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yardal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val. Utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors-t is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones. 97.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál Alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Versinében utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új-Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál Alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ág csizma. Bár az ág márkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözik a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimer anyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak, és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kisszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihalt a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a titikakaböcsök. Ez a röpképtelen vöcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titikaka-tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kivimadár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a Guamiguvat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behúzolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elingettek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, három fajt akar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár. Mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak köböl harmadát teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek két szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsáritjuk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házityuk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymásra a kettő. A tasmániai mocsáritjuknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villámgyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedből álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékkel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése és termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevett elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között.

0: Ktorík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak. Derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karló pók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobbalátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. 50 birka szállta meg a helyi szupermarketet Németországban. Ugyanis a bajorországi Bürgzin városkájában egy nyáj gondolt egyet és besétált a helyi penny üzletbe. A nagyjából 50 birka kényelmesen végigvonult a sorok között, miközben az eladók és a vásárlók döbbenten próbálták terelgetni a váratlan akciós vásárlókat. Én amúgy már ilyet láttam Magyarországon is, mármint, hogy így hasonlót.

0: alapból, nem? Hogy állatok így besétálnak.
1: Jó, de egy egész birka nyáj.
0: Jó, olyat nyilván nem.
1: 50 birka. Amikor nézel a folyosókon, birkák vannak. Nem tudsz megmozdulni, mert mindenhol birkák vannak, és bégetnek.
0: Be. Ez amúgy milyen jó már. De ez, amúgy ez feldobhatja az emberek napját.
2: Nem tudom. Hát gondolom, mi ez az eladók valószínűleg egy frázba voltak, vagy tudom én, meg lehet ez egy kicsit az
0: igen,
2: emberek
0: meg is. Úristen,
2: meg
0: vagyunk
2: támadva.
1: De igen. Hogy sétáltak
2: igen,
1: be?
2: De én ezt szerintem nagyon
0: hát ez az,
2: volna.
0: Miért nem kezdték el kiterelgetni?
1: Már a kisgyereknek sem nyílik ki amúgy az annyi kinyitó sajtó.
0: Már nekem sem nyílik ki.
2: Neked nem nyílik ki.
0: Van, amikor nem nyílik, igen. Van, amikor így legyeznem kell a kezemmel. A birkákat hogyan engedték be?
2: Én azt hittem, hogy milyen egymagasak vagyunk, és nekem mindig kinyílik.
0: Hát kb. Amúgy egymagasak vagyunk.
1: Akkor most magasabb.
0: Csak engem még az ajtók pluszba utálnak.
1: Hát az képesség.
0: De amúgy
2: de
0: nagyon sok ilyen van.
2: Picik, tehát, hogy egy gyereknek a derekáig ér egy birka, nem? Attól függ, hány éves gyerek, de mondjuk egy 10 éves.
1: Meg, hogy mekkora birka. Lehet, hogy ilyen szuper birkák voltak.
0: Hát igen, azért tudnak lenni a birkák.
1: Jó, de nem akkorák, mint mi.
2: Jó, de szerintem tehát mondjuk szerintem nincs akkora, mint egy ilyen 7-8 éves gyerek.
1: Lehet, hogy volt velük egy ilyen faltörőkos, és betörte az ablakot.
0: De meg amúgy ezekre az állatokra így nem vigyáznak, szóval, hogy egy 50 birkát csak úgy, oké. Okay,
2: igen, ez a másik, hogy hova lett a juhász? A juhász fiú, a kis terelő hova lett?
0: Igen, mert mész, utazol. Hát ez az. Mész, utazol, látod a birkanyájakat, borjúnyájakat, mindent.
2: Meg ott vannak a mezőn, érted? Így elkerítve.
0: Igen,
2: azért.
0: Szóval, hogy nem bolthoz közel vannak.
2: Igen, mármint, hogy gondolom, tehát, hogy van olyan, hogy mondjuk ilyen kis, nem tudom, istállószerűségben így, tudod, így beterelik őket, meg aztán ki a mezőről, hogy mit tudom, és lehet, hogy így elmegy a bolt előtt, de hogy így nem tudom.
1: Szerintem nem biztos, hogy ember keze volt ebben. Valaki azt gondolta, jó, hát ez vicces, azt is beterelte az egész... Majdnem azt mondtam, hogy falpát.
0: De akkor rajta kapták volna.
2: Meg csak úgy valaki gondol egyet, attól nem fognak rá hallgatni a birkák. Tehát, hogy ezért nem
1: birka suttogó volt, nem tudhatod.
2: Birka suttogó.
0: Bizony. Aha. Amúgy vannak ilyen kutyasuttogók is.
1: Igen. Akkor miért lehetne birka suttogók?
0: Amúgy nagyon
1: gondolt, hogy be, így bementek.
2: Majd megnézném, ahogy beterelsz 50 birkát egy boltba.
1: Nem mondom, hogy én
0: meg
1: az vagyok, csak hogy
0: nem állította meg. Értitek?
1: Azt tudod, hogy mondani egy birkának,
0: hogy
1: stop. Fordulj vissza, birka.
2: Be. Szerintem én nem azt gondolom, hogy így lett volna emberkezett dologba, inkább az, hogy esetleg egy birkát elkezdett valaki arra csalogatni, vagy egy birka úgy döntött, hogy hát én most oda betérek, és a többi megment utána, hogy így
1: igen,
2: arra ja, megy.
1: Igen, a
0: kaptát. De mondjuk ezek azért városokban vannak, szóval oda hogy került be a városba?
2: Hát ez ilyen kis, de városka, ez ilyen kisváros, nem ilyen faluszerűség lehet.
0: És hát oké, de nálunk Gártonyba se kezdenek el birkát, 50 birkát beterelni egy Aldiba.
2: Hát jó, de azért Gártony inkább város, mint falu.
0: Akkor Dinnyés.
2: Az ön. Hát Dinnyés, Dinnyésem.
0: Azért még nem tart 50 birkát.
2: Jó, de azért meglepő, mármint, hogy nem lepődnék meg. De ki tudja, lehet Németországban sűrűbben tartanak birkát. Ja,
1: Németországban
0: jó,
1: beszélünk,
0: hogy valami megtörténhet. Jó, mondjuk Ausztriában is rengeteg ugye tehenet tartanak.
2: Igen, tehát hogy simán lehet.
0: Minden esetre ti vigyázzatok magatokra, most pedig hallgassuk meg Don Toliver-től a Lose My Mind-ot.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Tudományos áttörés. Eszközkészítő tehén nyűgözte le a kutatókat. Ausztriában a tudósok felfedeztek egy Veronika nevű tehenet, aki rájött, hogyan használjon fadarabokat és botokat a saját viszkető hátának megvakarására. Ezzel Veronika lett a világ első hivatalosan dokumentált tehene, aki eszközöket használ mindennapi problémái megoldására. Ez amúgy tényleg menő.
1: Milyen sok állat van a mai hírekben?
2: Először
1: egyébként igen. Birkák, aztán meg tehén.
2: Ja, ez most én állatos fél óra.
0: És az egyik Németország, másik Ausztria.
1: Ja, megyünk szépen Magyarország felé.
2: Ja, ja, szépen lassan haladunk erre.
0: De amúgy meg ez menő, hogy azért itt tényleg rájönnek erre, mert az emberhez nagyon hasonlítanak, ugye, főként
1: a tehenek, igen.
0: Nem, a csimpánzok. De hogy így egy tehénből nem nézett ki, meg én el szeretném tudni. Én nem tudom elképzelni, hogy ez most hogy használ egy botot.
1: Miért nem csinálja azt, mint a kutyák? Így a hátukra fordul, és tudod így...
2: Hát, ja,
1: őrzik a fejbe. Miért nem fordul hátára?
0: Mert a tehén egy, nem tudom, hát, hány kilós állat.
2: Hát szerintem egy tehén...
1: Le tud ülni, miért nem tud megfordulni?
2: Azért, mert hogyha egy tehén a hátára fordul, akkor onnan önszerűen nem tud visszafordulni. Hát egy tehénnek más a biológiai izéja, máshogy van összerakva, mint egy kutya, másmilyen izmai vannak itt.
0: Amik. Azért a tehének nem úgy hajlik ám a lába se.
2: Hát igen, tehát azért olyanokat
0: kicsit, én nem tud. Kicsit pufibb a tehén, mert oké, nekem is otthon az én kutyám, az imád a hátán fetrengeni, szóval. Meg az amúgy olvastam is, hogy a kutyáknak az egy jel, hogyha megmutatja így neked a hasadat, hogyha
2: megmutatja neked a hasát. Reggel van még, mi?
0: Igen, nagyon reggel van. De hogyha megmutatja neked az ő hasát...
1: Igen, most átrázad.
0: Igen, akkor nagyon megbízik benned.
1: De ez minden állatnál így van, nem? Macskáknál is így van.
0: Hát nem tudom, nincs macskák.
2: Egy tehénnél szerintem nem így van. Nem hiszem, hogy
0: a hasát... Egy tehén nem fordul vissza.
1: De hogyha a hátára tudna fordulni, akkor biztos megbízna benned.
2: Ha hátára tudna fordulni, biztos ez lenne a jel, de nem tud, szóval nem ez a jel.
0: De igen, gondolom.
1: Vagy a tehenek senkiben nem bíznak.
0: Képzeljétek el.
2: Az is lehet.
0: Képzeljétek el a teheneket így háton fekve.
1: Simán.
0: És így kalimbál a lábaik. Igen.
1: Simán.
0: Ezt amúgy így reggel ez a fantáziánkat így nagyon meg...
2: Megmozgatja a kreativitásunkat.
0: Igen.
2: Nekem tudjátok, mi jutott róla eszembe? Meg van az, hogy van egy gorilla, nem tudom mi a neve, de van egy olyan gorilla, amit megtanítottak a izére, a jelnyelvre.
0: Nem,
1: és tudtak kommunikálni egy gorillával?
2: Igen.
1: Nagyon nagy bölcsességnek
2: mondhattak. Megtanítottak jelnyelvre, és akkor... És
1: elmagyarázta, hogy banánt kér, vagy mi?
2: Nem, hanem arra emlékszem, hogy olyan volt, hogy aztán volt egy cica, akivel, ez most kicsit zomor lesz, de volt egy cica, akivel ő ilyen nagyon jóba volt, meg minden, és azt hiszem meghalt az a cica, és akkor eljelelt.
1: Mi a filmbe láttad te?
2: És eljelelt, hogy szomorú.
1: Oké, milyen filmben látod ezt, vagy AI?
2: Nem, tényleg van egy gorilla, amit megtanítottak a jelnyelvre. Ez a cicás dologra, de úgy emlékszem, hogy volt ilyen, mert erre az egyre emlékszem, hogy ez konkrétan eljelelte, azt hiszem, de fixan egy ilyen gorilla. De utána nézek ezután, biztos, hogy megmutassam.
0: Meg most már azért nagyon sok állatot megtanítanak elég sok dologra, mert eléggé taníthatóak.
2: Hát okosak azért, az állatok nem hülyék.
0: Igen.
2: Nem az összes, és nem teljesen.
0: Most pedig hallgassuk meg Sabrina Carpentertől a vendégüket hatot.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ám nem egyetlen Emmy-díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő variété műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a harmadik Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a Virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyhívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajófajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végig húzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagovodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is oda járt.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP 4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Becker. A mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő és Kovács Jázmin. A következő fél órában hallhatjátok majd, hogy egy tanárnő külön szellentő sarkot alakított ki az osztályteremben, valamint, hogy egy férfi felgyújtotta a saját házát, majd elkötötte a kiérkező tűzoltóautót. De ezek a meghökkentő hírek előtt hallgassuk meg Ariana Grande-től a Hey That I Made You Love.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Egy férfi felgyújtotta a saját házát, majd elkötötte a kiérkező tűzoltóautót. Egy amerikai férfi lakásában tűzütött ki, de ahelyett, hogy megvárta volna a mentési munkálatokat, elfette a helyszínre érkező egyik mentőjárművet, majd azzal szándékosan belerohant a háznál oltó tűzoltóba. A tűzoltók értetlenül álltak az eset előtt.
1: Mi van? Tehát szóval felgyújtotta a saját házát.
2: Azért, hogy kijöjjenek a tűzoltók.
1: És aztán belerohant egy autóba.
2: Majd elkötött, nem, várjál, nem az...
0: Elkötötte a mentőautót, és utána belerohant a tűzoltóautóba.
1: Ja, szóval nem csak random elkezdett szaladni a lábával, és hát belefutott az autóba.
0: Egyik mentőjárművet, várjál, szóval nem mentőautót.
2: Az egyik mentőjárművet. Igen, mert
1: aki
2: azt írja, hogy majd elkötötte a kiérkező tűzoltóautót. Tehát akkor lehet az is egy tűzoltó... Tehát a tűzoltósághoz tart az autó volt.
0: És miért hajtott bele egy másik tűzoltóautóba?
1: Miért gyújtotta fel a saját házát?
2: Hogy azt addig még értem, hogy mondjuk...
1: Felgyújtotta a saját...
2: Mármint úgy értve, hogy akkor jönnek ki a tűzoltók, ha ő felgyújtja a saját házát. De mondjuk...
0: Igen, még sense. Csak annak nincs sok értelme,
2: de mondjuk, hogyha
0: beszáll
2: egy tűzoltóautóba, majd belerongyol egy másikba, annak akkor onnantól már valószínűleg még azt is értem kezdeni, hogy ő nem gondolt előre arra, hogy majd ki fognak jönni a tűzoltók.
0: Amúgy mi van,
2: felgyújtott a házát már.
0: Mi van, ha rükkvert helyett izébe volt egyes dobot berakva a tűzoltóautó, és ezért rohadt bele.
2: Ja,
0: akkor mi van?
2: Vagy szerek a hatás alatt volt, nem tudom.
0: Hát valószínű nem
2: volt teljesen.
0: Nem volt teljesen
1: tiszta
0: a filmekben.
1: Lehet, hogy bedobott egy gyűrűt az ablakon, és el akarta égetni.
2: Mi
1: gyűrűk, ura, emberek!
0: Jó, nem láttam.
1: Ez szomorú. De úgy milyen ízé lehet, hogy kimész egy égő házhoz, hogy hello, megjöttem, eloltam a tüzet, erre csak így nézel, és közben elmegy előtted egy másik tűzoltó, hogy belemegy a tűzoltóba.
0: Ellopják a tűzoltóautódat.
1: És így nézed, hogy mi történik?
0: Erre ellopják a tűzoltóautódat, és belerohannak a másikba.
1: Igen.
2: Lehet, hogy el akarta kötni úgy, hogy el akarta vinni, csak nem igazán jött össze az irányítás, és neki ment a másik tűzoltóautó. És akkor úgy volt, hogy ezek után már nem igazán tud onnan ilyen kimanőverezni, azért inkább csak kiszállt. És kész. És akkor...
0: Meg amúgy mit kezdett volna egy tűzoltóautóval?
2: Hogy
0: a tűzoltók így bejelentik, azért eléggé gyorsan elkapják a rendőrök.
1: Ja, hát tűzoltóautó
2: kicsit feltűnő.
1: Elég könnyű megtalálni.
2: Igen.
0: Szóval, hogy én szeretném tudni ennek a hátsó szándékát is.
1: Szerintem beszélni ezzel az emberrel, hogy elmagyarázhassa, hogy miért csinálta. Már ha túlélte?
2: Őszintén szólva, hát azt nem tudjuk, de nem hiszem, hogy meghalt volna, mert ugye nem tudjuk milyen gyorsasággal, de szerintem olyan gyorsan nem ment bele a másik tűzoltóautóba egyébként, mert ugye ott vannak egymás mellett. Szóval annyira gyorsan csak nem mehetett. Én nekem az a teóriám, hogy nem volt tiszta a feje, és emellett nem volt nagy szándék vagy gondolat.
0: Hát csak valószínűleg.
2: Úszott az árral.
0: Minden esetre, ha ti tudtok több információt, azt írjátok meg nekünk, most pedig hallgassuk meg Dave & Terms közösét, a Rain Dance-et. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9", brown eyes.
1: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. Egy tanárnő külön szellentő sarkot alakított ki az osztályteremben. Egy amerikai másodikos tanárnő elunja a tanórák alatti kellemetlen incidenseket és a gyerekek feszengését, ezért hivatalos Gas Station szellentőállomás néven külön kis sarkot rendezett be a terembe. Ha valakinek dolguk akadt, diszkréten félrevonulhatott oda, a kezdeményezés azonnal bejárta a közösségi médiát.
2: Szerintem ez kellemetlenebb, mint hogyha valaki véletlenül szellentene egyet tanórán. Tehát, hogy külön fölállsz, oda sétálsz, és mindenki füle hallatára szingasz. Szerintem ez sokkal kellemetlenebb, mint hogyha valaki megpróbálja halkan kijeleszteni, amikor a tanárnő éppen beszél. Mert akkor esetleg még csak meg se hallják, vagy beszél tovább a tanárnő, leignorálja, és akkor nem történt semmi.
3: Ez az mondjuk, hogyha nem pukizol büdöset.
2: Igen.
3: És akkor
2: hát
3: meg...
2: Max, ha büdöset pukizol, akkor meg az van, hogy esetleg így...
3: Jó, ki volt ez,
2: aztán ennyi. Szerinted, hogyha bemegy a sarokba, akkor nem lesz ugyanez.
3: Meg akkor még pikkelni is kezdenek a többi gyerek.
2: Igen, ott ingadozik a sarokban, tehát ez annyira... meg, tehát, hogy ez feltűnő.
3: Ez kicsit ilyen megbélyegzik, hogy így, jó, te elmentél pukizni 10 óra 25 perckor.
2: Igen, tehát hogy nekem nem komfortot adna az, hogy amúgy... elmehetek külön abba a sarokba, az kifejezetten arra van, hogy én ott szellencsek. Nem, szerintem ez kellemetlen, mert ha valaki látja, hogy tehát ha látják az osztálytársak, hogy valaki éppen oda megy, szerintem az egy külön, akkor mindenki elnémul.
3: Hát meg ez az, sokkal jobban félbeszakítja ez a tanórákat, szerintem.
2: Szerintem sokkal, igen, sokkal feltűnőbb, mint hogyha
3: sokkal
2: valaki.
3: Sokkal zavaróbb az egész. Meg hát azért, nem azért, de hogyha így nagyobbak lesznek, akkor így is úgy is valahogy ezt meg kell tanítani nekik, hogy azért mit illik, hogy
2: hogyan kell
3: holni.
2: Vagy én nem tudom.
3: Miért szoktál pukizni az osztályban? Te sem szoktál, mert tudod, hogy nem, mi illik. Ez az.
2: De jó, most érted, ha valakire rátör a... Valakire rátör a foshatni, akkor...
3: Hát ez kifut!
2: Hát jó, de...
3: Bocsánat, tanárnő!
2: Jó, de hogy így, tehát, hogy így annyira kell neki, akkor...
3: Jó, de most nem ér ki a terembe.
2: Jó, egyébként másodikosok, tehát, hogy most...
3: Hát ez
2: tehát,
3: az,
2: hogy
3: de
2: ennyire,
3: most...
2: Tehát nem lehet, én nem hiszem, hogy azért a másodikosok ilyen sűrűn pukiznak, hogy az ennyire zavaró legyen az órán.
3: Hát szerintem sem.
2: Meg, hogy annyira hangosat a kis pici sejhajukkal. Tehát,
3: hát meg még a kisbabák se.
2: Hát ez az, tehát, hogy így... Meg, hogy így tanárnő, oké,
3: szóval,
2: ha tanárnő
3: nálunk,
2: nem áll meg és folytatja, akkor egy idő után le fognak szállni róla.
3: Nálunk a szomszédban, szerintem. Amikor még nagyon kicsi volt a legkisebbik kislány, nem hallottad, hogy pukizott volna. Szóval, hogy ezt olyan csendbe végezte, és csak azt érezted, hogy amúgy rohadt büdös van, de...
2: Hát igen, épp ez azt.
3: Fogtad ráadásul a kezedbe a gyereket.
2: Nem értettem, mit fogsz a kezedbe, de a gyereket, ja, igen.
3: Hát okay. Igen, mert amikor még kicsi volt.
2: Ja, igen, amikor ilyen kis
3: baba. Most már megnőtt.
2: Ja, most már nagyobbak. De, hát igen, szerintem ez, ennek nincs értelme, kellemetlen, és jobban megszakítja az órát.
3: Hát igen. Minden esetre reméljük itthon nem vezetnek be ilyeneket a másodikasoknak, de most hallgassuk meg Szolertől az Unommárt. Number

0: Ktorík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 7 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak. Derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobbalátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarfjanka és Bali Villő. Ebben a fél órában szó lesz egy férfiról, aki egy állat miatt hagyta ott a munkahelyét, illetve olyan társkeresőről, ahol a résztvevők egymás powerpointjait böngészgethetik. De mindezek előtt érkezzen Gigi Perez-től a Sailor Song.

0: 9 a Táskarádió, te is beleférsz. PowerPoint pörgetésekkel táskereső szingliknek egyre népszerűbbé vált a szinglik körében az a randi trend, ahol a résztvevők komoly, diamellékletes PowerPoint prezentációkat tartanak saját magukról a lehetséges partnereknek. A témák között szerepel a miért éri meg velem randizni, a top 5 rossz tulajdonságom és a költségvetésem meg a mém ízlésem. Nagyon fontos a mém ízlés, nem?
1: Igen.
0: Ez a legfontosabb dolog a világon.
2: Egyébként szerintem az fontos,
0: csak
2: hogy
0: azt mondta, hogy tényleg a mém ízlés a legfontosabb.
2: Nem, hanem hogy a humorotok hasonló legyen, tehát hogy hasonló dolgokat találjátok viccesnek. Mert nem tudom, tehát hogy
0: jó, szerintem... Jó, de vannak olyan mémek, amik nem viccesek? Az a lényeg, persze, hogy viccesek vannak. Legyenek.
2: Hát jó, de van, aki gatyamémeket csinál, ami rohadtul nem vicces, csak neki.
0: Milyen mémeket?
2: Hát lémeket, bénákat, gatya.
0: Ja, azt hittem, hogy ilyen nadrágokról szól.
2: Ja, nem, csak ugye olyan mémeket, ami, vagy ilyen poénokat, ami hát ugye csak neki. Tudod, van olyan, hogy rossz vicc vagy valaki.
0: Amúgy ez
2: van
0: nem is annyira jó.
1: Ilyeneket szoktam én is mesélni, ilyen rossz vicceket.
2: Valóban.
1: Nem, én amúgy, nagyon rossz.
2: De én röhögök. De szerintem akkor is fontos a humorérzék.
0: De mit írod, hogy miért éri meg velem randizni?
1: Mert vicces vagyok.
0: Mert jó mémeket tudok azért.
2: De jó dolgokat. Jó helyeket.
0: Küldök neked minden nap mémeket.
2: Jó helyeket tudok, ahova lehet menni. Na.
0: Jogos. De ti mit, na, várjál, ti mit jönnátok ezekre?
1: Sikátort.
0: Miért éri meg velem randizni? Mindenki mondja.
2: Jó, kezdte.
0: Nem, köszönöm.
2: De akkor Zana, te is elmondod. Egy kérdésre mindenki válaszol, amit gondoltak.
1: Jó.
2: Vagy miért éri meg velem randizni, vagy egy rossz tulajdonságot mondj, vagy a költségvetésedet, illetve a mémizlésedet.
0: Igen, mondjátok a költségvetéseket. Hajrá.
2: Kikezdi?
1: Hát kezdte Villő, ha már így felhoztál a témát.
2: Nem én hoztam fel, a Jóka hozta fel, akkor kezdjen.
0: Na, hajrá Villő.
2: Na.
0: Átadom neked a megtiszteltetést.
2: Inkább legyen jelző, Rika, legyen jelző.
1: Jó, én bevállalom, de én inkább az, hogy egy rossz tulajdonságomat mondom el, ami az, hogy én nagyon hangosan tudok nevetni, ami amúgy nem feltétlen rossz tulajdonság.
2: Én ezt egyébként, ez nagyon kis PC rossz tulajdonság volt, mert én ezt nem mondanám rossz tulajdonságnak. De
0: a Pillő 5 másikat sorolt volna fel, szerintem rólad.
2: Nem, de hogy tökéletes ajánlom, de hogy is nem mondani kér róla rosszat. Na.
1: Köszönöm.
2: Csak... adáson kívül.
1: Ja, adáson kívül itt olyan bífek mennek.
2: Az ám, itten tépik egymást.
0: Mekkora a költségvetésed?
2: Költségvetésed?
1: Ez a legrosszabb.
2: Hát, egyébként, most nem tudom, mit megyek ezekre, úgyhogy nem válaszolnék. Nem.
1: De ez nem ér, hogy én válaszoltam, jó, ti pedig kihagyjátok. Akkor addig Janka, kérlek szépen, miért éri meg veled randizni?
0: Inkább mondom a rossz tulajdonságomat, túlságosan türelmetlen vagyok. Ezt mindenki tudja.
1: Hát igen, ez
2: meghadarom. De fejlődtél az évek során.
0: Hát ez főleg neked köszönhető. Annyira precíz vagy, hogy órákat kell várnom rád a boltban.
2: Egyébként, meg nekem
1: ő meg már átesett a ló másik
2: hogy,
1: oldalára.
2: Igen, hogy én meg maximalista vagyok, és próbálok sietni, de így túl gondolom, és ezt végig kell gondolni, ezt ki kell találni, aztán kicsit csak időt vesz igénybe, és már senkinek nincs hozzám türelme, de
1: igen, igyekszem. És most el is hadarta ezt az egészet nagyon gyorsan.
2: Igen, mert hát ez így van, de igyekszem, és szerintem én is fejlődtem az évesen.
0: Írjátok meg nekünk a költségvetéseteket, mi pedig megyünk tovább Teddy Swims-től a Mr. No

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Egy férfi otthagyta a munkahelyét egy papagáj miatt, aki folyamatosan kiabált vele. Egy brit irodai dolgozó kénytelen volt felmondani a cégénél, miután a főnöke egzotikus papagája, aki naponta bejárt az irodába, megtanulta utánozni a férfi csengő hangját és a felettese kiabálását. A madár egész nap hamis riasztásokkal és parancsokkal szivatta az alkalmazottat. Aztán lehet, hogyha próbálsz dolgozni, és közben egy papagáj, másod le azt, hozd ide azt a papírt, vidd
1: innen azt. Igen, te meg így fölugrasz, Mimi, hogy szóltál főnök, és akkor
0: ja, csak a papagáj volt.
1: Erőj vissza dolgozni.
2: Amúgy nagyon idegesítő állatok ezek a papagájok. Én egyszer babysitterkedtem egy papagájt, és meggyőzt vele a bajom, szóval, hogy amúgy nagyon okos állatok, szóval tényleg, mert hogy egy kicsit nyitva hagytam a kalitkát, igen, és a kalitka tetejére raktam a csilit, mert ez ilyen csili imádó, zabáló papagáj volt, és ez a papagáj, gyerekek, kimászott a kalitkából, hogy egyen csilit, és utána a lakásban röpködött. És nem tudtam visszarakni a kalitkába.
0: Mint egy ilyen poloska, nem, amit nem tudsz elkapni, mert össze-vissza repül.
2: Igen, ráadásul feltem is tőle, mert érted, ennek csőre van, ez így rátámad, rád repül.
1: Rátámad. De ez mekkora papagáj volt, vagy ilyen kis picike kis...
2: Nem, ez rendes nagy papagáj.
1: Jó.
2: Ez nagy papagáj volt.
0: Hát legalább kijutni nem tudott.
2: Hát de, meg kinyitottam az ajtót is, nyitva volt az ajtó, örültem, hogy nem repült ki.
1: Hát de miért nem csuktad vissza?
2: Hát ezt becsuktam utána,
1: előtte.
2: Mielőtt nekiálltam kergetni. Most el tudom kézzel írni, hogy egy seprivel üvöltözve kerget egy hatalmas papagájt, hogy össze-vissza repked.
1: De mindig, amikor ezt mesélted, én azt hittem, hogy ez egy ilyen kis pici, ilyen kis kanári,
2: vagy ez egy nagy papagáj.
1: Olyan nagy, meg színes, meg minden olyan.
2: Igen.
1: De ez nekem is sose volt, meg mindig azt hittem, hogy ilyen
2: jó, nem olyan nagyon nagy, de ilyen közepes. Szóval, hogy ilyen ekkora. Jó, most a hallgatók nem látják, de...
1: De azért egy ilyen kis nagyobb. Az azért méretes.
2: Igen. És én de gyűlöltem azt a papagájt, mert átmentem. Tisztán emlékszem, a mamámnál kellett vigyáznom rá, mert ő így egyedül él, és akkor nála elfér a papagáj. Aha. Átmentem a mamámhoz, a mamám nem volt otthon. Nekiálltam tanulni, így hangosan. A hülye megszólalt, a hülye papagáj folyamatosan nekiállt beszélni, amikor tévéztem, akkor is beszélt, persze, amikor én beszéltem hozzá, akkor nem állt neki beszélni.
0: És most megyünk tovább a Regenbomben, Rush of Blood-dal.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ám nem egyetlen Emmy-díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a harmadik Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a Virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyhívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajófajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végig húzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagovodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is oda járt.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP 4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélingülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.7 Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker. A mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarfjanka és Bali Villő. Furcsa dolog derült ki egy örökbefogadott kiskutyáról, valamint automosóba hajtott a nyitott kabriójával egy férfi. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezzen H-től az R&B itt a 97.7-en.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Automosóba hajtott a nyitott kabriójával egy meggondolatlan sofőr. Ausztráliában egy feledékeny sofőr úgy gurult be egy automata gépi automosóba, hogy teljesen elfelejtette felhúzni a vászontetőt. Mire rájött a hibára, a forgókefék és a nagy nyomású vízsugarak már munkába lendültek. A sofőrt és az utasteret is alaposan fertőtlenítették. Ez tényleg nagy pech, de legalább amúgy belülről is kapott takarítást a kocsi.
1: Ja, aztán,
0: egy kis mosást.
1: Aztán tocsogott a vízben az egész autó kívül belül, tök kellemes lehet.
0: Ja, utána milyen lehet beleülni alapból az autóba?
1: Nem tudom, így azon gondolkodom, hogy ezt hogy lehet elfelejteni, mármint, hogy ennyire nem tudom, így élvezte a kis kabrióját, meg mit tudom én, hogy elfelejtette az, hogy ha ő oda bemegy, akkor tiszta ilyen mosószer lesz, meg léj, meg mit tudom én, tehát hogy így nem tudom, ez olyan egyértelműen tűnik, tehát azt, hogy felejted el.
0: Ráadásul ott állsz a sorban, legalábbis én nem szeretek amúgy autómosóba se járni nagyon, mert mint szeretem, ha tiszta az autó, csak nem szeretek ott állni, mert általában a gárdonyban áll a sor mindig az autómosónál.
1: De tényleg egyébként áll a sor, akkor is látod, hogy a többi autónak teteje van, és úgy megy be.
0: Igen,
1: és még az ablakot
0: szóval,
1: is
0: hogy így nem tudom, hogy milyen világban volt, vagy mennyire volt elmélyedve a zenében akár, vagy bármiben tulajdonképpen, de hogy azért milyen, oda behajtasz, és azért így leparkolsz meg minden, szóval, hogy még igen, akkor se realizálta, ami nagyon fura.
1: Igen, tehát max, hogyha ilyen teljesen üres az automosó esetleg, de még akkor is ilyen eszembe jutna, hogy mindjárt elázom. Tehát, hogy így hát azért talán észrevenném. Egyébként meg én, hát jó, akinek van autója, nekem nincs autóm, viszont én meg nagyon szeretek autómosóba járni.
0: Elviheted az enyémet.
1: Megegyeztünk.
0: Lemoshatod.
1: Hogyha mondjuk anyával menjünk, vagy ilyesmi. Mert régen, amikor kicsi voltam, tehát amikor kicsik voltunk a testvéreimmel, akkor volt nekünk ez nagyon nagy szórakozás, hogy bennültünk, és hogy belülről olyan jól nézett ki, ahogy ilyen ott a színes fények, meg ott a havos az ablak, meg mit tudom én, meg hogy ilyen, kicsit ilyen vihar hangja van, meg mit tudom én.
0: Ti ilyen fancy automosóba jártatok, hogy színes fények is vannak?
1: Igen, azt hiszem. Igen,
0: itt
1: igen,
0: ki kell szállni a kocsiba, vagyis hát bent is ülhetsz, de nem valami egészséges ebben az automosóban bent ülni.
1: Ja, hát mi általában a Székesfehérváron ugye van itt ilyen,
0: ilyen
1: üzletközpont,
0: tudom.
1: És amellett van ilyen automosó, és általában, amikor arra járunk, akkor szokott mindig anyák eszébe jutni, hogy automosó, lemoshatnánk a kocsit, és akkor bemegyünk, lemosok, és jöjjön, és ott lehet bent ülni, ott ben is kell ülni, mert úgy kell kicsit benne behajtani, és akkor ott ülünk benne, és bentre nézzük, és ez ilyen gyerekkori szép emlék.
0: Hát jó, mondjuk ez azért jó. De például az én kocsimnak azért van teteje, de én nagyon szeretnék amúgy egy kabriót, mert nekem
1: egyébként
0: annyira tetszik, az a feeling, meg az a vibe. Jó, mondjuk lehet, nem üvöltetném minden zenémet, minden esetre ti üvöltessétek most Tommy Richmantől a Million Dollar Baby-t.

0: szárok, pletykák és a te zenéd. Tudra be!
1: Feliz Cinco de Mayo!
0: Bruno Mars, ez a Vekker.

0: is pont tudtam ez jársz.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Kiskutyát fogadtak örökbe, de végül kiderült, hogy egy fekete medve. Egy kínai család vett egy pihepuha mackos külsejű kiskutyát, és értetlenül figyelték, ahogy a kedvenc 2 év alatt több mint 110 kilósra nőtt, és elkezdett 2 lábon járni. Ekkor jöttek rá, hogy egy veszélyeztetett ázsiai fekete medvét nevelgettek a nappaliban, akit végül a helyi vadvédelmi központba szállítottak. De így amúgy 2 éven belül így nem tűnt fel nekik, hogy csak így 2 év után mielőtt 110 kilós lett?
2: Nem tudom, mert ugye tudod, vannak ilyen nagy kutyák, tehát ilyen, nem tudom, ilyen Bernáthegyi, meg ilyen farkas kutyák, nem tudom én, tehát ilyen óriási kutyák, meg úgy fullandi, és így lehet, hogy először azt gondolták, hogy hát valami olyasmi kutya, nem különösebben érdekelt őket, hogy milyen faj, csak kicuki, és nőtt, és egy bizonyos méretnél már így úgy voltak, hogy egy kutya ekkorára biztos, hogy nem nő meg.
1: Hát meg 2 lábra. Jó, mondjuk amúgy van olyan kutya, aminek megtanítják azt, hogy 2 lábon járjon. De én amúgy régen Bernáthegyit akartam volna, de anyáik közölték, hogy mivel az rohadt sokat eszik az a kutya, ezért olyan kutyánk nem lesz vidékre. Egy ilyen... Pedig amúgy milyen jó lett volna, azért jöttem volna iskolába.
2: Olyan csak ilyen kis nagy bund is, meg minden. Nekünk
1: mondjuk nagyon szorog a nyála, és én utálom, ha az én kutyáim is összenyálaznak, mert nem tudom.
2: Annyira nem kellemes mondjuk.
1: Igen, ennek meg csorog a nyála.
2: Nekünk új fullhandink volt, ami hát igazából nagy, fekete, olyan, mint egy mackó igazából, tehát hogy konkrétan olyan.
1: Igen.
2: És nagyon kis piepó, és nagyon kis cukú, és nagyon kis barátkozós volt meg minden amúgy. Szóval nálunk most panos. Te ilyen őrzővédő, aki kerítésen kívül volt, az wow. Aztán, hogyha mi beengedtünk valakit, akkor meg ilyek, meg már szereted mindenki.
1: Hát a mi kutyaink azok más, nem ugatnak, csak minket. Szerinted? Azok olyan barátságos kutyák, hogy volt egy ilyen szökős korszakuk.
2: Tapasztaltam.
1: Igen, volt egy ilyen szökős korszakuk, amikor mindig elszöktek, de tudni kell a goldenekről, hogy amúgy ők alapból nagyon szökős kutyák, szóval nálunk olyan biztonsági rendszer van a kutyáknál, hogy az nagyon durva. Jobb, mint a ház körül, amúgy. Ilyen villanypásztorral vannak körbevéve, nehogy elszökjenek. Amúgy, de nincs bekapcsolva, csak ezt ők nem tudják. De hogy akkor például ilyen random emberekhez oda mentek elvileg, mert így ilyen, és ilyen tök barátságosak voltak, és a Facebook csoportokban láttuk, hogy ezt amúgy nagyon utálom. Ugye felrakják, hogy 2 golden sétál lefele, nem tudom melyik utcán. Mm-hmm. És akkor jönnek a kommentek, hát miért kell kiengedni a kutyát?
2: Szerinted
1: reggel 5:40-kor futok a kutya után? Mert én kiengedtem? Hát valószínű nem.
2: Ennek annyira tehát néha nem gondolkodnak az emberek, csak neki állnak kötözködni. Nekünk az új fullanink csinált egyszer olyat, hogy elszökött, ott kereste mindenhol apa fel és alá kocsival, és feladta magát, besétált a rendőrségre gárdonyba.
1: Ez amúgy menő.
2: És onnan hívták fel apámat, hogy látták, hogy itt keresjük a kutyát, hát megtalálták.
1: Nekem volt jó élményem amúgy, amikor így elszöktek a kutyák, volt egy nagyon aranyos bácsi, aki levitte a benzinkútra, és ugye van csipp a kutyákba, és beolvastatta, és akkor tudta, hogy felhívta anyát, mert ő neki a telefonszáma van megadva, és akkor mondta, hogy itt vannak nála a kutyák.
2: Akkor
1: vannak nagyon sok korrekt ember, viszont vannak nagyon gonoszak is, velük vigyázzatok. Most azonban a reggelünk véget ért, viszont hallgassátok meg előtte Heaven és Caitlin Aragon közösét, az Iron-t.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, bókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobbalátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szkül Barnabás. Földrengés biztosabbá lehetne tenni világunk? Legalábbis a házakat, építményeket. Ezen gondolkodnak a tudósok a Törökországban történtek után. Mostanra már többen is megalapították, hogy ugyan brutális erejű rengés rázta meg a területet, ha a két ország épületeit ellenáróbra tervezték volna, akkor a tragédia sem lett volna ennyire súlyos. Törökország nagy részét magán hordozó anatóliai kőzetlemezt harapófogóba szorítja északról az eurázsiai lemez, délről és keletről az afrikai, valamint az arab lemez, melyeknek a mozgása nagy technotikai törésvonalak mentén arra kényszeríti Törökországot, hogy az szép lassan a földközi tenger irányába araszoljon, vagyis az ország a föld egyik legaktívabb földrengési övezetében található, és hiába léteznek elvileg törvények, erőírások, fejlesztési tervek arra vonatkozóan, hogyan kell a területen az épületeket földrengés biztosabbá tenni, a jelenlegi pusztításról készült megrázó felvételek alapján elmondható, hogy mindezt nem sikerült a gyakorlatba átültetni.
1: A magasabb épületeket nem szokványos fából kellene építeni, hanem főleg acél és vasbetonból, ahol az elemek találkozási pontjait úgy alakították ki, hogy ezek elnyeljék a földrengés energiáját. A csomópontokra olyan anyagot és olyan szerkesztési szabályokat választanak, amely nagy alakváltozást tud elszenvedni, és ahol a felgyülemlett alakváltozási energia nem töréshez vezet, hanem inkább hővé alakul. Országunkban, például Budapesten működne ez a stratégia?
2: Ez egy kényes probléma. Magyarországon a földrengésre való méretezéssel kapcsolatban az első előírások a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg, és azok is csak bizonyos, kiemelt funkciójú épületekre vonatkoztak. A tűzoltóságok kórházak esetében tartották fontosnak, hogy földrengés biztosak legyenek. Teljes körű földrengésre való méretezés 2010 óta van Magyarországon, mikor is kötelezővé vált az európai tartószerkezeti szabványok alkalmazása. A korábbi épületek nagy része nincsen földrengés teherre méretezve itthon.
0: Jelenleg a Budapest és Magyarország épületállomány általában sérülékeny, de például a panelházak számítanak a legkevésbé sérülékenynek a földrengés szempontjából. Hiába nem túl jó minőségűek, nagy, egymáshoz erősített betonlapokból állnak, redundáns szerkezetűek, szétoszlik az erőhatása sok elemen. Egy 100 éves bérház már kevésbé ellenálló, de ahol elég sok fal van, és eléggé szabályos az elrendezés, ott kedvező lehet a viselkedés.
1: A statisztika az elmúlt néhány száz évből, amióta részletesebb történelmi feljegyzések vannak, azt mutatja, hogy a tendencia ezen a területen, miszerint körülbelül 50-60 évente van egy nagyobb földrengés, annak az epicentruma egyre északabbra

vándorol. Mivel 1956-ban volt az utóbbi erős 5-6-os földrengés, úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy közeljövőben lehet egy újabb itt az északi térségben. 9.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a középkori kínzóeszközök. A középkori egyházi és világi bíróságok nem ismertek kegyelmet, sem határokat, ha vádlottak szórabírásáról volt szó. Kínzóeszközök és vallatási metódusok végeérhetetlen sorát alkalmazták, brutálisabbnál brutálisabb módon a szerencsétlen gyanúsított megtörésére. Sok jellegzetesen középkoriként ismert kínzó technika azonban nem a korabeli emberek találmánya, hanem az ókorból örökítették át.
1: A legismertebb középkori vallató eszköz a kínpad, ami eredetileg az ókori görögöktől származik, és Nagy Sándor is szívesen alkalmazta ellenfelé kínzására. Az áldozatot egy négyzete alakú fakertbe, mely deszkere fektették, végtagai kifeszítették és fújókhoz erősítették. A kötőekkel mozgatott görgök segítségével az áldozat végtagait elkezdték ellentétes irányba, lefelé-felfelé húzni, és az illető az eszméletlen fájdalom közepette sem volt hajlandó vallani, addig feszítették a testét, amíg ellen pattantak az izmai. A vádlottakkal gyakran végignézették a társaik kínzását, így a szíj és terror hatására a szerencsésebbek már azelőtt megtörtek és vallani kezdtek, mielőtt a kínpadra kerültek volna.
0: Az eretnek villát a spanyol inkvizíció használta előszeretettel. Ezt a rendkívül brutális módszert, melyben egy mindkét végén helyes villát feszítettek nyakör segítségével az áldozat állának, illetve mellkasának. Amikor az illető elaludt és a feje előre csuklott, a villa két vége belefúródott a testébe, átszúrva a torkát és a mellkasát. Nem csoda, hogy a kínzást elszenvedők többsége inkább az alvás megvonásba halt bele.
1: Az ókori Kínában és a középkori német-római birodalom területén népszerű, rendkívül egyszerű, de annál undorítóbb és kegyetlenebb kínzási módszert alkalmaztak, amelynek során az áldozat csupasz hasára egy pattanyokkal teli vödöt tettek a szájával lefelé, majd az alját melegíteni kezdték. A forróság hatására a csapdába esett rágcsalók pánikba estek és menekülni próbáltak. Az egyetlen esélyük a szökése pedig az volt, hogyha átrágják magukat a szerencsétlen ember hasán.
0: A középkori igazságszolgáltatás egyik legkedveltebb kivégzési módja a kerékbetörés volt. Ezt a módszert gyakran alkalmazták Magyarországon is. A bűnözőket széttárt végtagokkal egy nagy kocsi kerékhez kötözték, majd csontjaikat a hóhér egy hatalmas pöröllyel széthúzta, a kivégzésben összegyűlt tömeg szeme láttára. A kerékbetörés gyakran alkalmazták visszaeső bűnözőkön, kegyetlen gyilkosokon vagy uralkodók merénylői ellen, példát statuálva ezzel a nép előtt.
1: Az ókor egyik legkegyetlenebb találmányát, a bronzbikát Polaris Turanos vetette be először, méghozzá magán a szerkezet feltalálóján. Az üreges bronzbika egyszerű, ám annál látványosabb kivégző eszköz volt. Az elítélteket a bika belsejébe zárták, tüzet gyújtottak alatta, és élve megsütötték az illetőt. A kivégzés közben az áldozat agóniája úgy hallatszott, mint egy felbőszült bika bőgne dühösen, miközben az orjukain távozó füst tovább erősítette ezt a hatást.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is bele.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijjeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyós ülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokatszor futunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani ezekkel stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet válasszuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvnek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzási és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen?
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka, az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard slágerlistának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazudik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk, a The Car, az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkronis szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdő sportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt, majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között háromban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-Faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-Faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021 decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97. Táskorád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka, Virághalmi Lilla, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely, Szűcs Vitos Koppány és Kovács Jászmin.
1: Ma a Táska Rádió egyik legrégebbi tagjával, Klokbalok Péterrel beszélgetünk, aki bevezet minket a média világába és elmeséli rádiós tapasztalatait.
2: Hány évesen kezdted a rádiózás?
3: 13.
4: Mi volt a legjobb élményed a rádiónál?
3: Nem tudom, melyiket mondjam. Mi nagyon sok mindenben vehettünk részt annak idején. Nagyon sok rendezvényen, eseményen voltunk kint, tehát hogy azon túl, hogy itt műsorokat készítettünk, városi rendezvényeken kitelepültünk, műsorokat vezettünk, illetve mindig voltak különös, különleges interjú alanyaink, itt voltak zenészek, például a Freddy egyszer eljött, aki egy énekes, meg talán ami egy nagy kedvencem volt, a Cseh Tamás programot szoktam mindig emlegetni, az egy olyan pályázat volt, hogy a rádió kapott pénzt, és akkor ezért cserébe olyan műsorokat kellett készítenie, amiben feltörekvő zenekarokat mutat be, olyan zenekarokat, akik ennek a Cseh Tamás programnak a részesei, és mi hétről hétre interjúztunk ezekkel a zenészekkel, és ezek olyan zenészek voltak, akiket akkor még senki nem ismert, most meg rengetegen, köztük volt például a Margaret Island, a Lóci Jácik, a Bagosi Brothers Company, de még sokan sorolhatnám sokáig, és például ez egy nagyon jó élmény volt, hogy interjút készítettem ezekkel a zenészekkel, aztán pár év múlva meg tízezrek mentek a Budapest Parkban, meg a fesztiválokra, meg mindenhova a koncertjeikre, illetve nagyon élveztem itt a rádióban a továbbképzéseket, amikor jött valaki hozzánk, valaki külsős ember, és akkor csináltunk mindig valami extrát, amit máskor nem szoktunk. Aztán amikor élőztünk, élő rádióműsorokat vezettünk, bejöttünk reggel 6-ra, és akkor a Vekkert élőben vezettük. Ezek mind ilyen jó eufórikus élmények voltak, és amikor ezeket csináltuk, akkor mindig azt éreztük, hogy tényleg így különlegesebbnek éreztük magunkat.
4: Miért döntöttél úgy, hogy a rádiózással szeretnél foglalkozni?
3: Ez szerintem valamikor 3-4 éves koromban dőlhetett el. Mikor megtanultam beszélni 2 évesen, akkor már be nem állt a szám. Folyamatosan mondtam a mondókákat és a verseket, és én azt játszottam gyerekkoromban, hogy élő rádióműsort csináltam, hogy játszottam CD-ről a zenéket, és közben meg felkonferáltam őket, és akkor ezt a fél utca hallgattam, mert hogy így üvöltött kifele a hangfal, és nagyon tetszett ennek a dolognak a varázsa, hogy benn lenni a stúdióban, és mások hallgatnak, és hozzájuk szólni, közben zenéket játszani. Aztán amikor jött a hír Fehérváron, hogy elindult a Táska Rádió, hogy van egy ilyen új dolog, amit diákok készítenek, és ide lehet jönni, nem volt kérdés, hogy eljövök.
5: Hány éve rádiózol?
3: Hát számoljunk, figyelj, 2011-ben jöttem ide, akkor az 11. Finomítok a válaszomon, mert én sajnos az utóbbi években nem rádióztam, ezért nem mondhatnám ki azt, hogy 11 éve rádiózom, mert az utóbbi években csak mozgóképpel foglalkoztam, de egyébként hiányzik nagyon a rádió, és lett is volna most az utóbbi hónapokban majdnem rádiós munkám, de aztán ilyen szervezési dolgok miatt nem sikerült.
6: Hogyan befolyásolta a későbbi karrieredet a rádiózás?
3: Mindent ennek köszönhetek igazából, mert itt olyan alapokat tanultam meg a Tamáséktól is, meg a mentoroktól is, akik külsőleg jöttek nekünk segíteni, amiket nagyon sokan csak az egyetem után sajátítanak el.

0: 95.5 Társkárdió, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Maros Sándorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cuki. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltézik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy élesített fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, hogy nincs semmi olyan késztetésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varászok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, na meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egy célból ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Mielőtt még bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még soha nem betemű szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak. Gondolom sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
1: Luke, én vagyok az apád.
0: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
1: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
0: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
1: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül, és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
0: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot. Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
1: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
0: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
1: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
0: Bárki, aki fölöttünk áll.
1: Isten?
0: Akár.
1: De azt mondta, hogy nem Isten.
0: Én nem gondolnám, hogy egy programozó, én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
2: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
1: Ilyen kis dagadt ember, aki ülés számítógépet.
0: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
1: Sims.
0: De az csak egy játék.
1: Hát programozás.
0: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
2: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
0: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja?
3: Csak a Top Slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ám nem egyetlen Emmy díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a Virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyhívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Childnak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A Sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a Sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajófajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végighúzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagovodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is oda járt.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélingülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre oda vesztek, és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
1: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
2: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvárkirándulás során gondtalanul lebegni biztosan felethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Caesara ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősi érmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
0: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
1: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el egy hurikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
2: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták.
3: Megkérdeztük!

0: 90-ottás rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es siker, 7-3-as siker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M's-et pakolt egymásra. És csak azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal, a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemengyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti az e fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átéltél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a félelemhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek, hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen máshogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskorád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Queen Bee, Kis Pál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barney, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között említette a zenekar bemutatkozó anyagát. Ezért vált a Carson Coma gyorsan Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rock zenekarjává. A banda nagyon ismert lett ez alatt a 4 év alatt, végig jó irányba fejlődtek, egyáltalán nem szállt a fejükbe a hírnév.
0: A Carson Coma sorra tör fel a ranglétrán, 3. nagylemeze márciusban jelent meg az eddigi legerősebb pozitív visszhanggal. Másodjára töltötték meg Budapest legnagyobb koncerthelyszínét, a Budapest Parkot, majd április végén saját koncertfilmet mutattak be róluk.
1: 2018 óta kihoztak 3 albumot rengeteg zenével, közülük több dal milliós megtekintéssel bír. A zenekar pályafutása során több díjat is bezsebelt, többek közt a 4. magyar klip szemlefődíját. Fonogram díj is illette őket az év hazai felfedezettje minősítés miatt. Valamint az év junior könnyű zenei alkotói közösségének díját is hazavihették.
0: Ők másabb, különlegesebb dalokat játszanak, mint a megszokott mai zenék. A tavalyi évtől kezdve szinte csak teltházas koncertjeik vannak. És miért szeretik őket ennyire? Mert a Carson Coma nem követ trendet, nem követ divatot, nem slágerzenéket gyárt. A dalszövegeknek mondani valója van, és lelke, ami megérinti a hallgatót. Lehet, kimondja, amit te is érzel, de sohasem tudnád ilyen jól megfogalmazni.
1: Te ismerted őket? Ha igen, írd meg nekünk, melyik a kedvenc dalod tőlük.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nine Brown Eyes.
1: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vas Eszti és Schuller Vivi. Ha nincs kedved a sportoláshoz, lehet, hogy hallgatnod kell a tested üzenetére.
2: Általában lelkesen jársz edzeni, ám egyszer csak elmegy a kedved. Nem biztos, hogy a kényelmet tart vissza. A túledzettség jellegzetes tünetekkel jár, ha észreveszed magadon, fontos a pihenés.
3: Hirtelen változás. Ha egy ideje rendszeresen sportolsz, és olykor kihagysz egy alkalmat, szinte hiányozni fog a következő edzés. Előfordul, hogy időhiány miatt kénytelen vagy szünetet tartani, vagy egy fárasztó nap után el sem tudod képzelni, hogy belépj az edzőterembe. Egy ilyen eset még nem azt jelenti, hogy lusta vagy. Egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy ne legyél maximalista.
1: Szeretnéd eldönteni, hogy ez csak múló kedvtelenség, vagy tényleg túlhajtottad magad? Tegyél egy próbát. Vedd rá magad, hogy mégis neki kezdesz az edzésnek. Mit érzel, amint eltelik az első 10-15 perc? Ha kezdesz belejönni, fokozódik a lelkesedésed és kitartásod, és a végén örülsz, hogy mégsem hagytad ki ezt az alkalmat, akkor jól tetted, hogy legyőzted a lustaságot. Ezzel szemben, ha az edzés folyamán egyre fáradtabb vagy, nehezebben hajtod végre a gyakorlatokat, és arra vársz, mikor hagyhatod már abba, akkor valószínű, hogy a túledzettség csapdájába estél.
2: Több ok állhat a túledzettség hátterében. Lehet, hogy a szükségesnél gyakrabban sportolsz, nem hagysz pihenőnapokat az egyes alkalmak között. Előfordulhat, hogy súlyzós edzés esetén nagyon gyorsan növeled a súlyokat vagy az ismétlés számot. Ha csoportos aerobik órákon veszel részt, lehet, hogy nem az állóképességednek megfelelő óratípust választottál. Futóknál gyakori a megtett távok túl gyors növelése. Betegség utáni lábadozáskor legyen megfontolt a visszatérés az edzéshez. Ne ugyanott folytasd, ahol abba hagytad, hanem lépj vissza egy kicsit a tempóban és a gyakoriságban.
3: Hogy milyen jelei vannak a túledzettségnek? Állandó izomláz, nehezen gyógyuló sérülések, folyamatosan emelkedett púzusszám, kedvetlenség az edzéssel kapcsolatban, krónikus váratság, álmatlanság, rossz kedv vagy ingerlékenység, és még sorolhatnánk. Ha ezeket a jeleket tapasztalod, és nincs egyéb magyarázata, akkor ideje átgondolnod az edzés és a pihenés arányát.
1: Hogyan nyerd vissza régi önmagadat? A túledzettség kezelhető állapot, feltéve, ha komolyan veszed. Most ne a teljesítménykényszer hajtson, mert visszájára fordulhat az erőltetés. Legalább 2 hétig ne is gondolj az edzésre. Ez természetesen nem mozdulatlanságot jelent, de a séta, a könnyű jóga bőven elegendő.
2: Fokozottan figyelj a táplálkozásodra, fogyassz vitamindús, sok nyers ételt tartalmazó fogást. A feldolgozott táplálékokat mindenképpen felejtsd el. A szervezetednek most minden támogatásra szüksége van, amit képes vagy megadni neki.
3: Ha teheted, iktasd be szaunát, masszázs vagy talpmasszást. Ezek segítenek visszanyerni az energiát, relaxálnak, beindítják a szervezet öngyógyító képességét. Amikor úgy érzed, csökkenek, majd eltűnnek a túledzettség tünetei, akkor fokozatosan, megfontoltan tér vissza az edzéshez, és figyelj, hogy ne kövesd el újból a korábbi hibákat. A tested az a hely, ahol laksz. Érdemes vigyázni rá.
4: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A mai naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdett itt az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: Megkérdeztük!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Bercevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyveslányok.
3: Mit található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm, nagyon szeretünk itt dolgozni, ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőctől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.

0: 95.5 rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbe-erdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbe-erdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Nové-Carnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.

0: 17.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hogyan választ nyelvvizsgafajtát? Először győződj meg róla, hogy biztosan meg szeretnéd csinálni, mert semmi értelme, ha nincs kedved az egészhez. Alapból van, akinek nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy rászánja magát a tanulásra, ezért is ajánlom, ha egyedül ellustulod, akkor fordulj nyelvsulihoz vagy magántanárhoz. Nekem a nyelvsuli teljes mértékben bevált, ugyanis sokszor nem volt motivációm, de ott a tanfolyamon nem volt más választásom, be kellett mennem.
1: Elérkeztünk a következő ponthoz, a nyelviskola kiválasztásához. Nem egyszerű feladat, ugyanis függ a környezettől, tanároktól, tananyagtól. A legjobb, hogyha beülsz egy órára és kipróbálod, rögtön tudni fogod, ha mégsem ez a te helyed. Lassan azon kapod magad, hogy mennyit fejlődtél, és megdöbbenve konstatálod, hogy megvan az ára a belefektetett energiádnak. Ha netán valami gondod akadt volna, nyugodtan megkérdezheted a tanáraidat, ők pedig szívesen segítenek. Érdemes az iskolai tanáraddal is beszélgetni, mert nem mindenki magyaráz ugyanúgy, szóval könnyen meg lehet, hogy megérted azt, amit ezelőtt másnál nem.
0: Most hadd térjek rá a lényegre. Hogyan válasz nyelvvizsgafajtát? Ez nem egyik napról a másikra történik. Idő kell és sok türelem, mire végignézed a nyelvvizsgatípusokat, mert tényleg rengeteg van. A szintet egy egyszerű teszt kitöltésével határozhatod meg, amelyet bárhonnan letölthetsz a netről. És hogy milyen akkreditált nyelvvizsgák vannak? ECL, Origo, BME, EuroXM, Dexam vagy társalkodó. Nagyon egyénfüggő, kinek melyik válik be.
1: Ha már ott vagy és izgulsz, akkor amíg van egy kis szünet, játssz a telefonoddal, mert az elvonja egy kicsit a figyelmedet, vagy vihet stresszlabdát is. Én ilyenkor elő se veszem a tananyagot, mert az nem fog semmit sem segíteni, sőt, rontani fog a helyzeteden. Lazulj el, amennyire tudsz, és vágj bele!
2: 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 10 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak. Derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobbal átlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem, például a csirke vagy a kiwi madár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
1: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő, szerencsénk, különben nem a kakas lenne híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai strucok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas elől futottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt mután zsiráf csirke elől loholni.
0: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly az egyetlen olyan bagolyfaj, ami gyilkosnak nevezhető, ugyanis egy karolinai nőt lelökött a lépcsőn, egy különösen agresszív példány, amitől a nő ott helyben meghalt. A szalagos bagoly trópusi és vegyes erdőkben is megtalálható. A madár fő fegyverei az extra éles karmai. Ezek segítségével az állat könnyen megbirkózhat rágcsálókkal és kismadarakkal. Voltak esetek, amikor a szalagos baglyok hegymászókat támadtak meg, és összetörték a kamerákat, amelyeket a természettudósok telepítettek.
1: A bütykös hattyú. A hattyú nagyon kecses és gyönyörű madár, a fehér tollaival és büszke fejtartásával, és még nálunk is előfordul. Megkergeti a kutyákat, halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban. Vagy főleg, ha rossz kedve van.
0: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább éjszakon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szalagos bagoly.
1: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkik nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
0: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
1: A következő a vörösfarkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis ráksarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörösfarkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörösfarkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felcsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörösfarkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
0: Az utolsó, az ezüst sirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüst sirály legfeljebb 1,5 kg súlyú. Az állat test hossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartás zavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos életlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztályközösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is. Enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célravezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célravezető lehet a családterápia, vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoport dinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Április 2-a az autizmus világnapja, de mi is az az autizmus? Biztos hallottál már az autizmusról, ha nem, akkor is érdekes lehet számodra ez az adás, hisz bármikor szembe jöhet veled egy autista ember.
1: Az autizmus egy spektrumzavar, ami az agyi állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. A spektrumzavar egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Az autizmus egy olyan spektrum, ami a kissé furcsán viselkedő, különcöktől az egész nap az ágy szélén üldögélő, ringatózó, nem kommunikáló autistákig terjed.
0: Ugyanakkor az autisták valami emberfeletti módon tudják különös képességeiket és kifinomult szavakat, nem kifejező tudásterükkel kifejezni önmagukat. Egyes autisták hiperérzékenyek is. Jóval előre megérzik a hőmérsékletváltozást, a nagyobb viharokat, vagy előre próbálják jelezni, hogy valami baj fog történni. Más autisták a legkisebb nesztől is kiborulnak, sírni kezdenek, és még más autisták képes emiatt az egész utcát elárasztani hangjukkal.
1: Nagyon jellemző az autisták többségére a monoton tevékenységek elvégzése minden nap, akár a nap 24 órájában ugyanakkor és ugyanott. Például, ha egy autista gyermeknek nincs minden este ugyanott, ugyanúgy abban a kis pohárkában a fogkrémje, és nincs benne ugyanannyi, az bizony elég rossz állapotot idéz elő az adott autista gyermekben. Egy kutatás kimutatta azt is, hogy az autista gének 102 fajtáját ismeri már a tudomány név szerint.
0: A CEL című tudományos labban ismertetett vizsgálatban a világ több mint 50 kutatóintézete vett részt, pontosan 102 gént azonosítottak, amely az ASD-hez kapcsolható, ezek között van néhány tucatnyi olyan, amelyeket eddig nem ismertek. A gének közül néhány az intellektuális képességek hiányával és a késedelmes fejlődéssel is összefüggésben áll, közölték a tudósok. Mások kifejezetten az ASD-re jellemzőek és összefüggnek a társas képességek hiányával is, amely az autizmus jele.
1: A tudósok korábban 65 az autizmushoz köthető gént azonosítottak. Buxbaum szerint kutatócsoportja a tanulmány mértékének is köszönhetően talált ennél jóval többet. Több mint 35 ezeren vettek részt a vizsgálatban, köztük csak nem 12 ezer autista, valamint mint szüleik, az ASD által nem érintett testvéreik és más nem autista személyek.
0: Reméljük tudtunk segíteni az autizmus felismerésében. Fontos, hogy genetikai betegségüktől függetlenül ne különböztessük meg őket normál embertársainktól. Legyünk velük április 2-án.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Podhorszky Sára és Fein Liliana. A mai adásban egy érdekes filmről fogunk beszélni.
1: Az emberek többségének nem mondanak sokat az animék, de azért is olyan különlegesek. A film, amiről ma szó lesz, az a Koe no Katachi, vagyis a The Shape of Voice. Történetünknek két főszereplője van, Ishida Shoya és Nishimiya Shoko. Az egész cselekmény még általános iskolába kezdődik, mikor is Ishidáik osztályába egy új lány érkezik. A lány bemutatkozása meglepően szokatlan, ugyanis egy füzetet tart fel, amiben mondatok vannak írva, és arra kéri osztálytársait, hogy ennek segítségével kommunikáljanak vele. Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon miért. Ez nagyon egyszerű válasz, ugyanis Nishimiya süket.
0: Eleinte mindenki kíváncsian kezeli a lányt. Próbálnak vele barátkozni, viszont amint ráeszmélnek, hogy a lány helyzete hátrányba taszítja őt, így őket is. Ennek hatására többen kezdik a háta mögött kibeszélni, és ugyanígy bántani kezdik. A zaklatások fő kitervelője Ishida. Nishimiya több hallókészülékét elrontják, és ezek nem 2 forintba kerülnek. A lány sokszor nem érti ezeket a cselekedeteket, és ezért ő továbbra is barátkozni szeretne az osztálytársaival sikertelenül. Ezek a bántások addig fajulnak, hogy végül a szülőket is be kell vonni. A balhé nagy részét Ishida viszi el. Annak ellenére, hogy mindenki más ugyanígy bántotta a lányt. Sőt, ráfogják szinte az egészet.
1: Így Ishida és a családjának kell visszafizetni a hallókészülékek árát. Ezek után ugyanúgy telik az idő, és Ishida tetteinek nagy következményei lettek. A többi jelenetben már a középiskolás Ishidát láthatjuk. Minden dolgát eladta, és ezzel fizette vissza édesanyjának a hallókészülékek árát. Később megpróbálkozik elvenni a saját életét is, ami szerencsére nem sikerül a fiúnak. Az idők során Ishida megtanulta a jelbeszédet, és a sors úgy hozza, hogy újból találkozott Nishimiyával. A fiú élete pedig új értelmet nyert így neki. Elkezdenek barátkozni, kisebb-nagyobb nehézségek árán, de szépen lassan csodás barátságot építenek ki egymás között.
0: A film nagyon jól bemutatja azt, hogy miként bánik a társadalom a hátrányosabb helyzetben lévő gyerekekkel, mennyi problémájuk van, és meg annyi belső démonuk is. A karakterek nagyon jók, viszont ott vannak azok is, akiket nem feltétlen fogunk kedvelni a film alatt. Az animé 2 órás, pontosabban pedig 130 perces. Rengeteg síros rész van benne, így nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri majd a tetszését, viszont tanulságos és elgondolkodtató is egyben. Sok kézjelet el is lehet sajátítani a film alatt, mivel sokat használják, ilyen a Sajnálom. Illetve még Találkozunk az együtt szóval. Ha pedig van 2 szabad órád, érdemes megnézni. Sára, te mit szeretsz legjobban ebben a filmben?
1: Igazából minden nagyon tetszik az animében, mivel megfogott. Ugye nagyon szeretem a romantikus vagy sírósabb animéket is, a rajzolása is nagyon gyönyörű, lágyszínekkel dolgoznak benne, és úgy maga az egész összkép nagyon szép és csodálatos. Szóval tényleg ajánlom, és nézzétek meg! 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motort gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000 gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből 1,5 millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe, a világ 44 országából. 30 000 féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, másnéven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 000 utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítatnak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészakibb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 17 hihetetlennek tűnő pszichológiai tényt, ami után másképp tekintesz majd a világra.
1: Az első, hogy 60 napba telik, hogy az ember kialakítson egy új szokást.
2: A második, könnyebben emlékszünk vissza tényekre, ha közben lehunjuk a szemünket.
0: Az agy és a zsigerek szorosan kötődnek egymáshoz, ami megmagyarázza, miért vannak hatással az érzelmek, különösen a stressz a bélműködésünkre.
1: Képesnek lenni arra, hogy elgondolkozzunk, miképp működik a gondolkodás, a magasabb intelligencia jele.
2: Minden embernek három személyisége van. Az, amelyiket a világ elé tárja, az, amiből igazából ő, és aminek gondolja magát.
0: Az álmodozók hajlamosak többet álmodni, és nagyobb eséllyel emlékeznek azokra ébredés után.
2: És itt álljon meg egy szóra, ti szoktatok álmodozni?
1: Én igen, matek órák közben.
0: Én is általában matek órák közben szoktam, de van, hogy magyar órán is elalszom egy kicsit.
1: De inkább a csengetésről álmodozunk. És most jöjjön a 8. hihetetlennek tűnő pszichológiai tényünk. Egy gyermek boldogságának legfontosabb forrása a család és a barátok jelenléte.
2: Egy vitás helyzet során való nyugodt és halk beszédtempó segíthet felülkerekednünk az ellenfelen.
0: A hálás emberek boldogabbak.
1: A 11. tényünk a legalább 2 idegen nyelv ismerete és azok rendszeres használata késleltetheti az Alzheimer-kór esetleges kialakulását.
2: Azok az emberek, akik szerelmesek, hasonlóan viselkednek, mint azok, akik mentális betegségben szenvednek. Ez igaz rólad, Atina?
0: Teljes mértékben igaz, ugye köztudott, hogy én most jelenleg párkapcsolatban élek. És hát én is észrevettem magamon bizonyos eléggé furcsa jeleket, hogy nem úgy viselkedem, mint előtte rossz értelemben. Viszont fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ez azért adott jót is, ugyanúgy, ahogy rosszat. 13. pszichológiai tényünk, hogy a leghatásosabb memorizálási mód az, ha minden tanulással töltött 30-50 perc után 10 perc pihenőt tartasz.
1: Hajlamos vagy erős érzelmi köteléket kialakítani azokkal, akikkel együtt élsz.
2: Amennyiben egy vizsga előtt rászánunk 10 percet arra, hogy megfogalmazzuk és leírjuk a félelmeinket, úgy nagyobb eséllyel kapunk majd magasabb pontszámot.
0: Az alvás hiánya ingerlékenységhez és a depresszió kialakulásához vezethet.
1: Ti is ingerlékenyek vagytok, amikor nem alszotok eleget?
2: Én többnyire igen.
1: Én igazából olyankor sokkal nyugodtabb vagyok és teljesen más színben látom a világot. Az 5 leggyakoribb rémálom a következő. Zuhanás, üldözés, csapdába esés, késés és szenvedni egy szeretett személy halálától.
2: És végül az utolsó tényünk, gyorsabban hozunk meg bizonyos döntéseket, ha szólít a természet és mosdóba kell mennünk.
0: Ha úgy érzed, kimaradt valami a listánkból, azt írd meg nekünk Facebook oldalunkon.
3: 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Takács Hanna. A testbeszéd. Az ember nem csak szavakkal kommunikálhat, hanem egész testével is. Mindenkinek ismerősek lehetnek ezek a kifejezések, hűvös angolok, forróvérű spanyolok, mindig udvarias japánok. Hiszen fel tudjuk őket idézni tartózkodó kimértségükről, hatalmas gesztikulációjukról, vagy mindig mosolygos meghajlásukról. Pedig csak testbeszédük alapján értelmezzük.
1: A testbeszédünk sok mindenről árulkodik. Amikor valakivel beszélünk, nem csak a szavaira figyelünk, hanem a testbeszédére is. Ha mondandója és testének mozdulatai összhangban vannak, akkor az illető hitelesnek tűnik. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, ilyen az izzadás, pupillamozgás és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és megpróbáljuk értelmezni.
0: Különböző kultúrákban megfigyelhető, hogy eltérő távolságra állnak egymástól az emberek. Japánban, ahol nagy a népsűrűség, nem ritka, hogy 40-50 centire állnak egymástól az emberek, és úgy beszélgetnek. Ez azonban egy ausztrál számára egy bizalmas beszélgetésnek tűnne. De vannak olyan jelek, amiket minden népcsoport egyaránt ért. Minden ember egyformán érti a boldogság, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A bólintás és a fejrázás a legtöbb helyen egységes jelentéssel bír, de ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják ezeket a jeleket, mint a magyarok.
1: Lábunk is sokat elárulhat rólunk. Ha teljes testtel a beszélgető partnerünk felé fordulunk és a lábfejünk is felé néz, akkor ez az érdeklődés jele. Ha partnerünk elkalandozik, akkor könnyen visszanyerhetjük figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Ha az egész test kommunikációjára figyelünk, akkor nem értjük félre a másik fél mondani valóját, és nem döngetünk zárt kapukat.
0: Akik a közéletben aktívan szerepelnek, azok elsajátítják a testbeszéd pozitív mozdulatait. Ezáltal úgy érezhetjük, hogy az adott személy igazat mond. De nem csak ezért fontos, hogy elsajátítjuk. Hiszen az emberekből ellenszenvet váltanak ki, ha görnyedt testtartással és ökörbe szorított kézzel állnánk ki eléjük. Vannak mozdulatok, amikkel azt sugallhatjuk, hogy megfontoltak vagyunk. Ilyen mozdulatok azok, amikor ujjainkat egymásnak támasztva, szinte gömböt formálva ujjainkkal gondolkozunk. Egy kérdés megválaszolása előtt.
1: Ha ismerjük a testbeszédet, akkor könnyen felismerhetjük, hogy az emberek igazat mondanak nekünk, vagy hazudnak. Valamint felismerhetjük, hogy megtévesztés céljával küldtek felénk hamis jeleket, és küldőjük igazi szándékát is. Ha valakinek elindul a keze a szája felé, de megállítja a kezét, vagy kerüli a szemkontaktust, az lehet a hazugság jele. Ugyanígy az is, ha az illető eltakarja kezét, és tenyere nem látszódik. De mikrojeleket is észrevehetünk, amik a hazugságra utalnak. Ilyenek például a szemöldök felvonása, száj apró rándulása és a pupilla beszűkülése. A nyitott tenyér, mosoly, kedves pillantás, nem karbatett nyitott kéz, a nem összekulcsolt láb, a bizalom, a barátságosság és a kedvesség jele. Amikor azt érzékeljük, hogy a verbális állítások és nonverbális jelek egy része eltér, nem odaillő elemeket fedezünk fel, akkor okkal feltételezhetjük azt, hogy hazudnak nekünk.
0: Ezek az információk segítenek megértenünk a testbeszédet és átlátni rajta. Ez a jövőben hasznosnak bizonyulhat. A terápia.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan érdekességek állatokról, amikről még lehet, hogy nem hallottál. Számtalan olyan információ van a világon, amely nem jutott el hozzád. Persze ez nem azért van, mert egyáltalán nem érdekel téged, mi zajlik a világban, hanem mert nem is gondolnál rá, hogy ilyen létezik.
1: Például gondoltad volna, hogy ha felemeled egy kenguru farkát a földről, akkor az állat nem lesz képes ugrálni? A kenguru farka jóval több egy egyszerű passzív mankónál. A testsúly jelentős részét hordozza járás közben, és nagyobb előremutató erőt fej ki, mint az állat másik négy végtagja együttesen.
0: Vagy a jeges medvéknek nem kellene mozogniuk a vadászathoz, egy ültőhelyükben akár 86 pingvint is képesek lennének elfogyasztani. Persze ahhoz a pingvineknek kéne megkeresni a jeges medvét, és nem fordítva. Így ez sosem fog megtörténni, ha csak nem fejlődik ki egy új öngyilkos hajlam. Pingvinfaj.
1: Egy oroszlán üvöltését 8 kilométerről is hallani lehet. Az azonos falkához tartozó vadon élő oroszlánok a kutatók szerint akkor is felismerik egymást az üvöltésükről, ha nem látják a másik állatot. Ez a képességük teszi lehetővé, hogy bonyolult társas viszonyokat hozzanak létre. Egy új szülött polip nagyjából akkora, mint egy bolha. Pontosabban 3 milliméteresek. Velük aztán jól lehet bujócskázni, az biztos.
0: A mókusok legalább a mogyoróik felét elveszik, mert elfejtik, hogy hova rejtették őket. Mindenki tud róla, hogy a mókusok a tél közeletével rengeteg bogyót és magot elrejtenek. Általában elássák, vagy az óduba ejtik az értékes élelmiszert, majd ott is hagyják. És továbbállnak, hogy máshova így gyűjtögessenek. Így talán nem meglepő, hogy utána nem találnak vissza. Tapasztalat, soha ne kért meg a mókusokat, hogy rejtsék el a karácsony ajándékokat.
1: Végül, de nem utolsó sorban, a krokodilok képtelenek kinyújtani a nyelvüket. A krokodiloknak a nyelvük teljes hosszában le van ragadva az állkapocs aljához, úgyhogy nyugodtan rájuk ölteted a nyelvet, mert nem tudják viszonozni.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat Mesés Hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ám nem egyetlen Emmy-díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyhívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajó fajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végighúzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is oda járt.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP 4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
1: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy más néven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makula degeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A Szemészeti Klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
0: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UV-A-t és az UV-B-t. Az UV-B általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UV-A-sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
1: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
0: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagy mértékű UV hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szemszaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
1: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a Szemészeti Klinika adjunktusa.
0: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
1: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb. Hiszen ma már minden optikai termékbe rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
0: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a

Nemnek szükséges mellé az UV-szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alapviselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Hulier-nek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TTK-n. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katócsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetria elvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvári Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság, kattanj rá!
4: 97.5 Táskarádió,
3: te is belefér!

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rázga Zsombor. Ha az ember gyengén látó, akkor rengeteg dolog sokkal nehezebb. Ezúttal arról fogok beszélni, hogy én, mint gyengén látó, hogyan szoktam általában olvasni. Rengeteg módja van az olvasásnak. Most felsorolok pár olyan alternatívát, amit én is tudok alkalmazni, ha a kedvenc könyvemről van szó. A hagyományos könyv. Gyengénlátó létemre rengeteg hagyományos papírkönyvet olvasok. Ilyenkor az a lényeg, hogy elég nagyok legyenek a betűk. Az előnye, hogy magammal tudom vinni. Az e-book. Az e-book valamilyen szinten hasonlít a papírkönyvhöz, mert ugyanúgy hordozható. Abban azonban eltér, hogy egy e-book olvasón több száz könyvet is magammal tudok vinni. Pont ezért szeretem, mert nagyon praktikus. A hangos könyv. A hangos könyv talán nem jut hirtelen az ember eszébe, ha olvasásról van szó, de nekem ez is egy nagyon egyszerű mód arra, hogy akár az autóban hallgassam a kedvenc könyvemet. Ha valaki megkérdezi, hogy az eddigi felsorolt olvasási módszerek közül melyik a kedvencem, talán a hangos könyvet tudnám mondani, mivel ehhez tényleg nem kell semmi, csak egy telefon. Rengeteg teljes hangos könyv található meg, akár a YouTube-on is. Szerintem ezekből a példákból kiderül, hogy rengeteg lehetőségem van az olvasásra, még gyengén látóként is.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukő Alexandra. A Stranger Things és a Zenel a Holmes sztárja, Millie Bobby Brown a Damsel című filmben ezúttal kardot ragadt. A Nők napján bemutatott akciófilm nagy sikert aratott, amit a főszereplőnek közölhet. A filmben Elodie, azaz Millie Bobby Brown házasságra készül egy elragadó herceggel, amikor a lányt áldozatul felajánlják egy tűzokádó sárkánynak.
1: Ami azt illeti, a vélemények nagyon különbözőek. A Millie fanoknak nagyon tetszett, főleg a színésznő brilliáns játéka miatt. Ám azok az emberek, akik főleg a történetet figyelik, nincsenek elragadtatva.
0: A legtöbb kritikus azt mondta, hogy a film jó és érdekes, csupán annyi a baj vele, hogy lassú. Ez röviden annyit jelent, hogy lassan mennek benne a történések. Először is fél óra elmegy a bevezetéssel, és amikor előzőt bedobják a verembe, izgalmassá válik a történet, ám ez nem tart sokáig. Onnantól már csak húzzák az időt, mondta ezt az egyik kritikus.
1: Aki Millie több filmjét is lát, annak feltűhet, hogy a színésznő szemében nem megjátszott a félelem. A főszereplő azt nyilatkozta, hogy néhány jelenetben nem csak színészkedett, hanem ténylegesen félt a sárkánytól. Igazából a színfalak mögött egy nagy bábot alkalmaztak, ám a hangja mély és hátborzongató volt.
0: Millie kutyája több forgatáson is részt vett a színfalak mögött. Winnie, a pudli keverék nagyon intelligens, sőt a színésznő elmondása szerint a kutya azt is tudja, hogy Millie mikor van szerepben és mikor nincs. Ám amikor Elodie-t bedobták a verembe, elvileg Winnie nagyon megijedt és elkezdett keservesen ugatni, viszont Millie rögtön megnyugtatta.
1: A színésznő a mai napig szorgalmasan dolgozik, mivel nem csak ezen a filmen dolgozott, hanem eközben az Enola Holmes 3-on, valamint a Stranger Things 5. évadán is. Sőt, saját márkája, a Florence, mindeközben piacra dobta a ruha kollekcióját.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Innen vannak a legjobb zenéim.
5: 95.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális, az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány, a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg...
2: A gyerek szereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling, és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad, pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt hogy hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat, csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélett, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Will, Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek, Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika, maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves korak között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Nové-Carnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelen lett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Hogyan ne legyél áldozat?
1: Iskolai zaklatás. Rendszeresen hallunk a kifejezésről, mégis félelemmel beszélünk róla. Azonban mit is takar ez?
0: Középpontban egy csendes, visszahúzódó, általában az osztály népszerűségi listáján utolsóként helyet foglaló diák. Ő az áldozat. A másik oldalon pedig az a lány vagy fiú, aki kicsit önteltebb a vártnál, és lenézi mindazokat, akik kevesebbek, mint ő. Függetlenül attól, hogy ez természetesen nem igaz, a szavaknak súlya van, ezáltal képesek elhitetni velünk azt, hogy nem vagyunk elég jók.
1: Ilyenkor általában azt kapjuk meg egy felnőttől, hogy ne vegyük komolyan a minket ért támadásokat, és hogy a gyerekek majd elhagyják ezt a szokásukat. A megoldás ugyan nem könnyű, de garantáltan megtarthatod a tekintélyed vele, beszéld meg! Akár szóbeli, akár testi bántalmazás, egy sem történik ok nélkül. Azok a tinédzserek, akik valakit leszólnak a kinézete, esetleg tanulmányai miatt, azok általában nincsenek megelégedve saját magukkal, de lehetséges azonban az is, hogy a családi hátterük instabil, és abban lelik örömüket, hogyha mást megszólnak valami miatt.
0: Az igazság az, hogy egy-egy eset felhozásáért nem kell messzire menni, ugyanis itt Székesfehérváron is történt hasonló eset. Egy 17 éves fiú társai folyamatos kegyetlenkedése miatt akart véget vetni az életének. A székesfehérvári Árpád szakképző iskola aulájába vetette le magát a legfelső emeletről. És hogy mi a legszomorúbb? Hogy ez csak egy a sok közül, ugyanis az UNICEF jelentése szerint ma Magyarországon minden tizedik magyar fiatal szenved az iskolai erőszak valamilyen formájától. A fiú további állapotáról sajnos nem tudni, azonban reméljük, hogy maradandó sérülés nélkül megúszta a történteket.
1: Rátérve a lényegre, ne kertelj, állj oda azok elé, akik bántanak, és tisztázd velük a helyzetet. Törekedj a gyűlölet és erőszakmentes életvezetésre. Lebegjen a szemed előtt, hogy semmivel sem vagy kevesebb a társaidnál.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: vannak.
1: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
2: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
1: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
2: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. szeptember 14-én. Idén is szeptember 25-ig lehet pályázni a városi tanulmányi ösztöndíjakra. Kik értet haltak címmel szerveznek vezetett túrát. Székesfehérvárad otthont a 22. országos népmese konferenciának. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A 2026-27-es tanév első fél évében is ösztöndíjjal támogatja a város a fiatalokat. Három kategóriában tettek közé pályázati kiírást. Az Alba Régia ösztöndíj keretében, amelyekre szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban feladatot vállalók igényelhetik az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjat, az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjat, illetve az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjat. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjában részesíthető az a pályázó, aki tanulmányait székesfehérvári székhelyű vagy telephelyű nevelési, oktatási vagy szakképző intézmény székesfehérvári képzési helyszínén folytatja, illetve folytatta. És a pályázat benyújtását megelőző tanévben az országos középiskolai tanulmányi verseny, vagy az országos szakmai tanulmányi verseny, vagy a szakma kiváló tanulója verseny, vagy a szakmai tanulmányi komplex verseny WorldSkill, illetve az EuroSkill verseny egyikén részt vett. Az Alba Régia felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető az az első fél éves hallgató, aki a tanulmányait a 2026-27-es tanévben kezdte meg az Óbudai Egyetem Alba Régia karán, nappali alap vagy mesterképzés munkarendjében, vagy a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén nappali alapképzés munkarendjében, valamely előadó művészeti szakon, vagy az anglisztika szakon, vagy az emberi erőforrások szakon, vagy a kommunikáció és médiatudomány szakon, vagy a közösségszervezés szakon, illetve a nemzetközi tanulmányok szakon, vagy a pedagógiai szakon, vagy a szociális munka szakon, vagy a turizmus vendéglátás szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat benyújtásának határnapjáig 25. életévét még nem töltötte be. Az Alba Régia felsőoktatási hallgatói tanács ösztöndíjban részesíthetők, akik az Óbudai Egyetem Alba Régia karán nappali alap vagy mesterképzés munkarendjében folytatják tanulmányaikat, vagy a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén nappali alap vagy mesterképzés munkarendjében folytatja, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, és a székesfehérvári felsőoktatási hallgatói tanács tagjai. Kik értet haltak címmel szerveznek vezetett túrát Székesfehérvár katonai és történelmi emlékhelyei mentén. A szeptember 24-én csütörtökön 2 órakor a Királykút emlékháztól induló programra a csoportok szeptember 14-éig, azaz a mai napig. Az egyéni résztvevők szeptember 22-éig online regisztrálhatnak. A résztvevők 13:30-kor találkoznak a Királykút emlékházban. Közösen megnézik Magony Imre Katona szobrok című kisfilmjét. Majd 14 órakor kelnek útra. Felkeresik városunk katonai és történelmi emlékhelyeit, közben felidézik Székesfehérvár és a magyar nemzet múltjának fontos eseményeit, valamint mindazok emlékét, akik életüket áldozták hazánkért. A program a Székesfehérvári Városi Természetbarát Szövetséggel közösen kerül megszervezésre. Célja, hogy a történelmi emlékeket ne csak őrizzék, hanem személyes élményeken keresztül is közelebb hozzák Székesfehérvár lakóihoz. A részvétel ingyenes, azonban a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Szeptember 18-án pénteken a Magyar Olvasás Társaság a Vörös Marti Mihály könyvtárral és a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társaságával együttműködésben, valamint a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület, illetve Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség szakmai partnerségével Székesfehérváron rendezik a 22. Országos Népmese Konferenciát. Ez az alkalom minden évben lehetőséget kínál arra, hogy új szempontok szerint gondolják át a népmesék szerepét a köznevelésben és a kultúrában. Ennek apropóján szeptember 18-án pénteken 9 órától Székesfehérváron rendezik meg a népmese konferenciát. Az idei konferencia középpontjában az a kérdés áll, hogy mit jelent embernek maradni egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a gondolkodásban, a tanulásban és a kommunikációban, és ebben milyen szerepe van a népmesének, mint az emberi tapasztalatok, érzelmek és közösségi emlékezetet őrző és továbbadó erőnek. Inspiráló előadásokkal, gondolatokkal érkezik többek között Agócs Gergely, Kosszec Sándor, Plé Csaba, Bumberák Maja, Bajzát Mária, Stiblár Erika, Kovács Marianna. A délután gyakorlati műhelyei azt mutatják meg, hogyan válhat a mese a mindennapok élő eszközévé. 18 órától pedig mesekocsma alkalomra várnak szeretettel mindenkit a Vörös Marti könyvtárban. Az előadók a Magyar Olvasás Társaság Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklor Egyesület, a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség tagjai számára a részvétel ingyenes. A költészet és a versmondás kedvelőit várják szeptember 21-én a Vörös Marti Mihály könyvtár Mésző Géza utcai tagkönyvtárában, ahol nyugdíjas szavaló versenyt rendeznek. Jelentkezni szeptember 15-éig lehet. Az idősebb korosztály tagjai mutathatják meg a versek iránti szeretetüket a Mésző Géza utcai tagkönyvtár által szervezett nyugdíjas szavaló versenyen, amely megméretetésen túl kiváló alkalom a találkozásokra és arra, hogy a résztvevők egy közös, tartalmas délelőttöt töltsenek együtt. A versenyre előzetes jelentkezés szükséges a 0622-315-603-as telefonszámon, vagy a mészőkukac.vmk.hu e-mail címen. A szervezők szeretettel várják mindazokat a nyugdíjasokat, akik szívesen állnak közönség elé egy számukra kedves költeménnyel, és azokat is, akik hallgatóként szeretnének részesei lenni a délelőttnek.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrófehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakában. A liga honlapja szerint a mérkőzés 19-15-kor kezdődik majd a Met Arénában, ahogy a két együttes december 28-án sorra kerülő székesfehérvári találkozója is. A 2027. február 24-én záruló alapszakaszban minden csapat 52 mérkőzést játszik. A rájátszás első fordulójában a 7.-10. helyezettek között a legjobb 8 közé jutás lesz a tét, majd a negyeddöntő, az elődöntő és a finálé következik. A szeptember 18-ai nyitónapon mind a 14 csapat jégre lép, így 7 mérkőzéssel kezdődik meg az új idény. Különleges eseményt tartogat január utolsó hétvégéje is. A jelenlegi tervek szerint a síugró sáncnál szabadtéri mérkőzéseket rendeznek. A programban a karintiai rangadó, valamint a Red Bull Salzburg és a Linz összecsapása szerepel.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel. Ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit ebben az esetben, a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A vezekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmissé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna érni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbi és Fónai Dorka.
1: A rövidlátásról vagy más néven miópiáról szóló első megfigyelést talán Arisztotelész jegyezte le Krisztus előtt 350 körül. Mivel a miópiás emberek szemgolyója túl hosszú, vagy a szemlencse és a szaruhártya az egészségesnél domborúbb, a közeli tárgyakat jól ki tudják venni, a távoliabbakat azonban csak elmosódottan. Nem áll rendelkezésre sok információ arról, hogyan kezelték ezt a látászavart az első rövidlátók számára készült lencsék 15. századi feltalálása előtt.
2: 13. századi Európából már vannak példák olyan kézben tartató lencsékre, amelyek a korral kialakuló látásromlást, az úgynevezett öregszeműséget vagy presbiópiát voltak hivatottak korrigálni. Ezek tulajdonképpen a mai olvasószemüvegek megfelelői. A technológiát azonban még további 200 évig nem alkalmazták a rövidlátás kezelésére. Az első ismert példa egy korrekciós célra alkalmazott, kézben tartható konkább lencsére egy 10. Leó pápáról készült festményen található a 16. század elején. A portrén a pápa a kezében tartja az eszközt. Raffaello tisztában volt a lencse alakjával és ennek hatásával, és nagyfogú precizitással ábrázolta a lencsét, innen tudjuk, hogy az konkáv.
0: Könnyen elképzelhető, hogy a miópia egy viszonylag modern képződmény. Előfordulása drasztikusan megnövekedett világszerte az elmúlt évtizedekben, és a kutatók előrejelzései szerint 2050-re a világ lakosságának fele szenvedni fog ebben a látászavarban. Nagy-Britanniában a gyerekek körében több mint kétszer olyan gyakori napjainkban, mint az 1960-as években volt, egyes ázsiai országokban pedig még drámaibb a helyzet. A dél-koreai fővárosban, Szöulban a 19 éves férfiak 95%-a rövidlátó.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Biztos, hogy téged is foglalkoztat a kinézeted, aminek az egyik fontos eleme a haj. Nem véletlenül mondják, hogy a haj a megjelenés koronája. Mert hiába a szépség és hiába a legmodernebb ruha, ha a hajad fénytelen, ápolatlan, netán zsíros, akkor nem nézhetsz ki jól.
0: Pedig a hajápolása nem ördöngösség. Most megtanulhatjátok, hogy hogyan tegyétek ragyogóvá és erőssé gyorsan a hajatokat, anélkül, hogy bármi megerőltető dolgot tennétek vele.
1: A puha tapintású, csodálatos tartású hajért egy késhegynyi zselatinport, amit sütemények elkészítéséhez vásárolunk, keverjünk a samponunkhoz, és ezzel mossunk hajat. Hagyjuk a hajon 3 percig, hogy hason, majd bővízzel alaposan öblítsük le.
0: Sok modell a hajmosás után 1 liter szénsavmentes ásványvízzel öblíti le a haját. Ez nem tartalmaz meszet, így a haj gyönyörű, fényes és sima lesz.
1: Egy citrom kifacsart levét vagy egy kanál almaecetet 1 liter meleg vízzel keverjük el, és ezzel öblítjük le mosás után a hajunk. A savas kém hatás segít a fejbőrhám rétegének optimális működésében, megakadályozza a korpa képződését. Az eredmény tükörfényes haj.
0: A vizes hajat mindig szárítsuk elő, mivel vizes állapotban sokkal érzékenyebb, sérülékenyebb a haj, a formázás túlságosan megterheli. Először a hajszárító csak közepes fokozaton legyen. Lehet, hogy erős fokozaton hamarabb megszáradna, de minél forróbb, annál károsabb. És az ujjainkkal lazítsuk fel a hajunk, borzoljuk össze. Amikor a haj 90%-ában már száraz, csak akkor alakítsuk a frizurát kefével a kívánt formára.
1: A hajszárító hideg levegő fújás funkciója aranyat ér. A hajszárítás a hideg levegővel megnyugtatja a fejbőrt, nem fog izzadni, a haj befülledni, mert ez a halála a dúshatású hajnak.
0: Akármennyire is ragaszkodunk hosszú fürtjeinkhez, a haj érdekében 6-8 havonta mindenképpen vágassunk belőle, főleg ha a hajvégeink szétnyílnak vagy elkopnak. A végeket gyakrabban is, mert így megelőzhetjük a törést, és reggel sem kell annyi időt tölteni a fürdőszobában a formázással.
1: Ha sütővassal formázzuk a hajunkat, lényeges, hogy teljesen száraz legyen, előtte használjunk hővédősprét. Majd a hullámkészítéshez tincsenként válasszuk le a hajat. A sütést mindig a töveknél kezdjük, majd húzzuk a megfelelő irányba lassan, de erősen. Hajsimító használatánál ugyanezek a szempontok.
0: A hajhabot ne közvetlenül a hajra tegyük, hanem egy sűrű fogú fésűre spricceljük, és egyszerűen fésüljük a hajba. Ezzel a trükkel a habot optimálisan lehet elosztani, és elkerülhetjük, hogy a frizura felén túl sok legyen a hab, és összeragadjanak a tincsek, míg máshol, ahová nem jutott, ott szálas, bolyhos legyen.
1: A lófarkat magasan vagy lent kell hordani. Ez az állvonaltól függ. Ha valakinek hegyes álla van, ahhoz egy magas lófarok jobban illik. A kerekállhoz előnyösebb a nyak fölött összefogott haj.
0: A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezés is segít abban, hogy a hajad egészségesebb legyen. Sok folyadékot kell innod, a víz szállítja a sejteknek a különböző tápanyagokat, a keletkezett salakanyagokat pedig elviszi.
1: A mozgás, a sport szintén jelentős szerepet játszik egészséged megőrzésében, és ezzel a haját szépségéért is teszel. Hiszen mozgás hatására fokozódik a fejbőr oxigén ellátottsága, és ez serkenti a hajnövekedést.
0: Természetesen megfelelő mennyiségi pihenésre is szükséged van. Ezért bármennyire is nehezedre esik este, idejében ágyba menni, gondolj a szépségedre. A bőröd, a hajad sokkal egészségesebb lesz, ha elegendő órát alszol.
1: Sokat tekergeted az ujjad körül a hajad? Esetleg vakargatod a fejbőrödet? Szakíts ezekkel a szokásokkal, mert zsírosak és töredezettek lesznek a hajszálaid.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 94 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Borbála, Radics Rusza IME, Pétervári Dávid és Szűcs Vitas Koppány. Ma egy igazi szakember mesél nekünk arról, hogy mi történik a madarakkal a vadmadárkórházban.
1: Mely sérülés a leggyakoribb?
2: Közlekedési baleset éri nagyon sok madarunkat, ami ide beérkezik, és ezeknek jelentős számban karcsontörése, végtagtörése van. A baglyok esetében nagyon sok a koponyasérülés, az áramított madarak esetében pedig a végtagoknak az elhalása.
3: Milyen eszközöket használnak a mentéshez?
2: Elsődlegesen egy befogó hálót, az célszerű, mert kevésbé kell megközelíteni az állatot, illetve papírdobozban kell szállítani őket, és ezt a papírdoboz biztonságosan le kell ragasztani. Mindig az a javaslat, hogy nehogy kirepüljön a madár szállítás közben, és szellőző nyílásokat kell fúrni a dobozokra.
3: Az évek során nagyjából hány madarat mentettek meg?
2: Összesen 25 év alatt 13 ezer madárra satszoljuk az összes megmentett madár számát.
0: Egy hét alatt körülbelül hány madarat hoznak be a kórházba?
2: Mostanában napi 30-40 madár is beérkezik, és egy kicsit kevesebb a téli hónapokban.
3: Melyik fajta madárból van a legtöbb?
2: A Magyarországon előforduló fajokkal megfelelően arányos a beérkező madaraknak az előfordulása is. A leggyakoribbakból jön a legtöbb, például a parlagi galambból rengeteg jön, fekete rigóból nagyon sok jön, de a most érkezett dolmányos varjúból is, egerészőből. Tehát tulajdonképpen a leggyakoribb madarakból jön a legtöbb, és a ritka madarakból kevesebb. Egy picit ez most nem így van. Ha megnézitek itt a Vadmadárkórház nagy röpdéjét, abban 5 darab rétisast láthattuk, és a rétisas az ritka. És mégis most valamilyen oknál fogva egyszer érkezett 5 madár hozzánk.
3: Melyik volt a legkülönlegesebb madár, ami megfordult nálatok?
2: A rétisas, most éppen ezekre vagyunk a legbüszkébbek, és ezeknek örülünk a legjobban, ugyanis 25 év alatt soha nem érkezett rétisas, most az elmúlt 2 hónapban pedig 5 példány.
3: Mi volt a legmeglepőbb dolog, ami eddig történt?
2: Hogy eljött egy riporter osztálya Vadmadárkórházba, és egyszerre kellett ennyi interjút adni. Ilyen még soha nem történt, úgyhogy most rendkívül büszkék vagyunk erre, és egy nap alatt 46 kérdéssel 3 riporter csapat, 23 riporter kérdezett a Vadmadárkórházról. De most alá komoly eztek, hogy hülyeskedek, de szerintem iszonyat nagy poén, amit csináltok.
3: Születtek már fiókák a kórházban?
2: Nem születtek még fiókák a kórházban, mégpedig azért nem, mert a fiókák neveléséhez engedélyt kell kérni előre.
0: Mit kell csinálni, ha találunk egy fészekből kiesett kismadarat?
2: Azonnal behozni a vadmadárkórházba, ha túl magasan van. Ha nem túl magasan van, akkor és biztonságos, akkor meg kell próbálni visszahelyezni. De egy picit ez attól is függ, hogy milyen fajról van szó. Mert például egy erdélyfülesbagoly, ami magasan van a fészke, és kiugrik a fészekből, és megtalálod a fa alatt, akkor azt nem állsz föl, és nem kell visszatenned, mert úgyis ki fog ugrani. Abban az esetben, ha egy csupasz fiókát találsz a földön, és megtalálod a fészket, azt mindenképpen vissza kell helyezni. Ha már tollas, tokos, ugráló fióka, azt nem kell visszahelyezni.
0: Ha kocsiban hallgatjátok a Táskarádiót, akkor figyeljetek a madarakra, és jegyezzétek meg, hogy a madarak nem céltáblák.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Őszi hangulatú sorozatok. Igaz, még bőven dúl a nyári idő, az iskola már megkezdődött, úgyhogy itt van néhány sorozat, amivel őszi hangulatba kerülhetünk.
1: Az első a Szívek szállodája. Igaz, a címe kissé nyálas, de szerencsére maga a sorozat egyáltalán nem az. A történet egy szingli, fiatal anya, Lorelai és 16 éves lánya Rory életéről szól. A bonyodalmat az okozza, amikor Rory-t felveszik egy elegáns magániskolába, a Chiltonba, és Loreleinek a szüleihez kell fordulnia, hogy ki tudja fizetni a tandíjat.
0: Emily és Richard, a nagyszülők, csak ünnepekkor találkoztak a lányukkal és az unokájukkal egy régi konfliktus miatt Lorelájjal. Emily ezt szeretné orvosolni, amikor alkut ajánl. Kifizetik a tandíjat, de akkor minden pénteken náluk vacsoráznak.
1: Kérdés, hogy ezzel megoldja Emily az összes problémájukat, vagy csak újabbakat vet fel. Mindenkinek ajánlom a sorozatot, aki egy humoros, jó hangulatú sorozatot keres, amiben szinte állandóan ősz van.
0: Második, a korona. A korona az angol királyi család életét dolgozza fel. A történet második Erzsébet királynő életét kíséri végig. A sorozatban feltűnik az egész család az összes botránnyal és politikai tényezővel együtt. Igaz, azt a Netflix is megerősítette, hogy nem minden esemény 100%-ban valós.
1: Az első két évad Erzsébet fiatalkorát, a koronázást és az uralkodása első korszakait dolgozza fel, míg a későbbi évadok teljesen más szereplőgárdával már a későbbi időszakot jelenítik meg.
0: Egyébként az ötödik, záró évad nemrég jelent meg. A koronát ajánlom azoknak, akiket érdekel a brit királyi család háttere és a fontos szerepük az angol közéletben, vagy azoknak, akik szeretnek brit angolt hallgatni.
1: A harmadik, Downton Abbey. Egy szintén angol kosztümös sorozat, a Downton Abbey, ami egy angol arisztokrata család életét kíséri végig az első világháborún és a 20-as évek elején. A sorozat a család népes személyzetének történetével is foglalkozik, akik szintén nem kevés bonyodalommal szolgálnak. Maga Downton Abbey a család birtoka, aminek megtartásáért folyamatosan küzdeniük kell.
0: Különösen a történet elején, amikor az örökös halála miatt egy távoli, soha nem látott unokatestvér örökli a birtokot. A család nem fogadja szívesen, és ez sok konfliktushoz vezet. Ajánlom azoknak, akik szeretik a drámát, az angol tájakat és a szarkazmust.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga, Sagát, Csaba, Fürjes, Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatóbb számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor, ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is.
3: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Rivnyák Regő. Ebben az adásban az aranylabdáról lesz szó.
1: Ballon d'Or, vagyis az aranylabda az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeája, melyet a legjobb teljesítmény nyújtó labdarúgó kaphat meg. A díjat 1956-ban alapította a francia labdarúgó szaklap, a France Football. Győzelmek száma szerint az argentin Lionel Messi foglalja el az első helyet 7 győzelemmel, míg a portugál Cristiano Ronaldo 5-ször vette át a díjat.
0: Messi vajon megérdemelt még egy aranylabdát? Lionel Messi ebben az évben 7-szer is átvette az egyénileg megszerezhető legfontosabb díjat. Az argentin világklasszis újabb elsősége finoman szólva sem nyerte el a futballvilág tetszését, ami nem újdonság, ugyanis a Messi és Ronaldo páros uralmával jellemezhető korszakban volt már példa, hogy nem bárt győztest avattak. Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogon. Utóbbi kettő világbajnok lesz Spanyolországgal, Argentína viszont a negyeddöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.
1: A 3 évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságíró Cristiano Ronaldo-t vélték a legjobbnak, valóságban azonban szinte mindenki a francia Frank Ribéry-t szerette volna díjazottként látni. Mondhatni teljes joggal, ugyanis 5 nagy címet is bezsebelt abban az évben. A címek között a Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert. Hiába lőtte 2 éven át megállás nélkül a gólokat, a lengyel csatár Lionel Messi díjazták. Az argentin világsztár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Amerikát, a Bayern München lengyel támadóját Robert Lewandowski-t előzte meg a szavazáson. Lewandowski 67 gólt és gólpasszt szerzett, míg Messi 48-at. Esetleg, ha csak a gólokat néznénk, akkor is bőven megelőzi a lengyel-argentin legendát. Ráadásul közvetlenül a Lewandowski aranycipője után kapta meg az aranylabdát Messi.
0: Franciaország, megrebb formálják a díjat. Az aranylabdát alapító és odaítőlő France Football a közelmúltban bejelentette a hivatalos oldalán. Többek között nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófeáról. Szűkül a voksolók köre is. A 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. A szempontrendszer is változik, a jelöltek egyéni teljesítménye többet nyom alatba, mint az általuk megnyert trófák száma.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.

0: A Best of 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ami nem egyetlen Emmy-díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platinalemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyhívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkány színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajó fajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorol gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végig húzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is odajárt.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Mert itt mennek a legjobb zenék.
2: Még az anyám is ezt hallgatja, miközben tojáslevest főz.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz. You know the

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak. Derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot, a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-Pardut harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobb balátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy-díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat mesés hőse után kapta a nevét egy új jégfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ami nem egyetlen Emmy-díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a Virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajó fajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végig húzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagovodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is odajárt.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP 4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derül ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobb balátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, felhős időben szél megélénkülhet, napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ám nem egyetlen Emmy díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a Virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajó fajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végighúzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is oda járt.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. I love it. Ez a Hello.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy a kutyák is tudnak kommunikálni? Kedvenceink egész testükkel kommunikálnak, és nem csak a kutyatársaikkal, hanem velünk, emberekkel is. Bizonyára mindnyájan gondoltunk már arra, hogy hogyan beszélnek a kutyák egymással, és milyen jó lenne megérteni négylábú kedvenceink nyelvét.
1: Ha megértjük, hogyan kommunikálnak egymással a kutyák, sokkal figyelmesebb és jobb gazivá válhatunk. Aki igazán jól ismeri a kutyáját, az tudja, hogy milyen hangulatban van és mit szeretne kedvence. Például, amikor hazaérkezek, látom a kutyámon, hogy mennyire boldog, csóválja a farkát, és lelkesen ugrál és ugat, sőt, néha még nyűszít is izgatottságában. Ha bemegyek a házba, addig nem is hagyja abba az ugatást, amíg ki nem megyek hozzá, vagy el nem viszem sétálni.
0: A kutyák kommunikációja, mint a legtöbb állaté, javarészt testbeszéddel zajlik. Sokan el tudnak mondani egymásnak azzal, hogy hogyan tartják a fülüket, vagy milyen módon mozgatják a farkukat. Az összetett kommunikációjukban viszont néhány hangjelzés is kulcsfontosságú szerepet játszik.
1: Ha a kutya stresszben van, megnyalhatja a száját, lábát vagy mancsait. Ilyenkor ezzel próbálja magát megnyugtatni, vagy ha egyik lábát kissé felemelve ül, az is lehet a stressz jele, bár békítő szándékot is jelenthet. De az ugatásnak is rengeteg fajtája van. Például a kedvencünk veszélyt érez, akkor sokkal gyorsabban ugat.
0: De a kutyák boldogságukban is ugathatnak, például ha meglátják a gazdáját. A morgás nem csak agressziót jelenthet, de a meglepődést is, bár ilyenkor egy kicsit magasabb hangon morog, ami inkább közelebb áll a csaholáshoz. Sőt, akár csak az én kutyám a játék hevében is moroghat.
1: A vonyítás is nagyon gyakori kommunikációs forma a kutyáknál, ami általában azt jelzi, hogy kedvencünk magányos és társa van szüksége. De vannak olyan kutyák is, mint például a legtöbb huskyk, akik szimplán szórakozásból vonyítanak. A nyűszítés is többféle dolgot jelenthet, nem csak a félelem és fájdalom, de izgatottság vagy boldogság is lehet az oka.
0: A legtöbb ember azt hiszi, hogy mikor a kutyák lihegnek, azt csak azért csinálják, hogy testhőmérsékletüket szabályozzák, viszont az is jelenteti, hogy stresszelnek vagy esetleg izgatottak.
1: A kutyák testbeszédének megismerése minden kutya tulajdonos számára elengedhetetlen. Fontos, hogy megtanuljuk, hogyan kommunikál a kutyánk, amit csak úgy tehetünk meg, hogy odafigyeljünk rá és sokat foglalkozunk vele.
2: 97.5 Táskarádió.

0: állapította meg egy tanulmány. Elképzelhető, hogy az idegpusztulásért felelős fehérje lerakódások ebben az alulbecsült fontosságú nyirokszervben kezdődnek.
1: Több mint 1,5 millió svédországi lakos adatainak epidemiológiai elemzésével amerikai és svéd kutatók megállapították, hogy a féregnyúlvány eltávolítása, köznyelvi néven a vakbélműtét, mintegy 20%-kal csökkenti a Parkinson-kor valószínűségét. Ez az eredmény arra utal, hogy a vakbélhez csatlakozó parányi nyirokszerv valamiképpen hozzájárul az agyi idegsejt pusztulással járó betegség kialakulásához.
0: A szerzők kiemelik, hogy a Parkinson-kor meglehetősen gyakori és egyelőre gyógyíthatatlan neurodegeneratív kor, amely óriási terhet ró az egészségügyre és a költségvetésre egyaránt. Csak az Egyesült Államokban, ahol nagyjából 1 millió ember érintett, évente 14 milliárd dollár nagyságrendű egészségügyi költséget emészt fel a betegek gondozása. És a helyzet csak egyre rosszabb lesz, hiszen becslések szerint a Parkinson-korban szenvedők száma az USA-ban 2040-re megduplázódhat, ezért égető szükség volna a betegség menetébe való hatékonyabb beavatkozásra.
1: Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy az emésztőrendszeri problémák nem csak gyakori kísérő jelenségei a Parkinson-kornak, de megjelenésük akár 20 évvel is megelőzheti a mozgászavar kifejlődését. A mostani munka során a Parkinson-kor és a féregnyúlvány közti kapcsolatot vizsgálták. Ugyanis az utóbbi szerv nagy mennyiségben tartalmazza ugyanazokat a fehérje lerakódásokat, az alfa-szinuklein nevű fehérje összecsapzódást, amelyeket a Parkinson-korban szenvedő betegek agyában is megtaláltak. A féregnyúlványban kialakuló alfa-szinuklein agregátumok a részletes jellemzés és mikroszkopikus vizsgálat szerint szembetűnő hasonlóságot mutattak a Parkinson-kóros agyban kialakuló hasonló struktúrákkal.
0: A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy a vakbélműtét átlagban 19,3%-kal csökkentette a Parkinson-kor kialakulásának valószínűségét. Ez a meglepő összefüggés alátámasztja azt a szakmai berkekben egy ideje már emlegetett sejtést, miszerint a bél és az immunrendszer fontos szerepet játszhat a betegség elindításában.
1: Egy második, 849 Parkinson-kóros beteg adatait tartalmazó adatbázis elemzése azt is kiderítette, hogy az ideje korán végrehajtott vakbélműtét átlagosan 3,5 évvel késleteti a betegség diagnosztikus ismérveinek megjelenését. Vagyis a jelek szerint a féregnyúlvány hiányában lelassul a betegség progressziója. Mivel a Parkinson-kor kezdete semmilyen ma ismert diagnosztikus teszttel nem mutatható ki, a kór ismét legtöbbször csak a betegség nagyon előre haladott állapotában, a mozgási tünetek, például remegés vagy izomremegés fellépte után állítják fel. Eddigre az agynak az akaratlagos mozgásokat irányító egyes területei már súlyos és visszafordíthatatlan károsodást szenvedtek.
0: A vakbélműtét Parkinsonnal szembeni védőszerepe csak akkor mutatkozott meg, ha a féregnyúlvány és vele a benne felhalmozott alfa-szinuklein eltávolítása viszonylag fiatal korban, évekkel a kor várható kialakulása előtt történt. Az agyi korfolyamat megindulása után appendektómia már nem befolyásolta a betegség további lefolyását. A szerzők ebből következtetnek arra, hogy a nyirokszervnek a korfolyamat elindításában lehet szerepe. Szintén nem érvényesült a vakbélműtét rizikócsökkentő hatása a betegek azon mintegy 10%-ában, akiknél a Parkinson-kor valamilyen örökletes génmutáció következtében alakult ki.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 95.5 Ask Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságos a kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádió hullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül lépett be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültség védelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémékszer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémékszerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhárítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napelnyével mászkáltam a viharban.

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárggyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkor a szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtass ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra.

0: 87.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Briss Boglárka és Kovács Jázmin. Szereted a filmeket? És elgondolkoztál azon, hogy a színészek hogyan érzik magukat a karaktereikben? Akkor ez neked szól. Itt van 5 színész, akiknek nem csak sokáig kellett kényelmetlen jelmezben dolgozniuk, hanem még sokáig tartott megszabadulni a nem kívánt öltözettől.
1: Az első Christopher Harrington, álnéven Kit Harrington, akinek van egy gyereke és egy gyönyörű felesége, Rosé Leslie. Harrington filmszerepekben és színpadon egyaránt játszik. A 36 éves színész a Trónok harca című sorozatban szerepel, ahol megismerte feleségét, Rosé Leslie-t. A színész Jon Snow karakterét alakította, aki a jelenetek többségében szörmebundát viselt, tekintetve a havas területekre. Harrington egyik interjújában árulta el, hogy nagyon nehéz a jelmez, és még mellé borzasztó szaga volt. Viccesen jegyezte meg, hogy szerinte a jelmeztervezők műve, akik minden évadban egyre nehezebbé tervezték ruháját, hogy kellően fit maradjon.
0: A második Orlando Bloom. Főként fantasy és történelmi témájú művekben szerepelt, valamint sokan úgy ismerhetik, hogy ő alakította William Turnert a Karib-tenger kalózai filmsorozatban, ám nagyon ismert arról, hogy a Gyűrűk ura filmsorozatban ő alakítja az éleseszi tündért, és emiatt kék kontaktlencsét kellett viselnie. A színész szemét annyira károsította a lencse, hogy csak rövid ideig tudta viselni. A figyelmes nézők észrevették, hogy a jelenetekben hol kék, hol barna szeme volt a tündérnek. Ez nem valami varázslatos képesség egyike, hanem Bloom olyankor teljesen elutasította, hogy viselje a kontaktlencsét.
1: A harmadik a 60 éves Ralph Fiennes. A ma már házas Ralph imádta alakítani a Harry Potter főgonocát, Voldemortot, ám jelmezért kevésbé volt oda. Fehér sminket kellett viselnie, szemöldökét latex borítással fették el, és műfogokat is kapott. A színésznek annyira elege lett ebből, és annyira megviselte, hogy egy időben vissza akarta mondani a szerepet, mivel túl sok szenvedéssel járt.
0: A negyedik Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő. A 32 éves színésznő 2012-ben Oscar-díjat kapott, hogy ő a legjobb női főszereplő. Az egyik eléggé ismert filmben, amiben játszott, nem nagyon szerette a karakterét. Lawrence a kékbőrű alakváltót alakítja mind a 4 X-Men filmben. A folyamat, amíg a testét festékkel és különböző dombormintával vonták be, 6 órát vett igénybe. A jelmeze ráadásul meglehetősen korlátozta a színésznőt a mozgásban. Lawrence elmesélte egy interjúban, hogy a fürdőszoba használata kifejezetten feladta neki a leckét, hiszen jelmeze miatt nem tudott leülni sehova.
1: Az ötödik és egyben utolsó Angelina Jolie, Oscar és háromszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, fotómodell, író, producer, filmrendező és az ENSZ menekültügyi főbizottságának külön megbízottja, korábbi jószolgálati nagykövete. A 2014-es Demona című film forgatása során Angelina Jolie minden nap közel 3 órát dolgoztak a sminkesek. A színésznő ezen kívül kontaktlencsét, orr, arccsont és fülprotézist is viselt annak érdekében, hogy még félelmetesebbnek és idegenszerűnek tűnjön. Jolie egy interjúban árulta el, hogy ezek elég nehezek voltak, így a nyaka hamar elfáradt. Továbbá többször is verte be miatt a fejét, és volt olyan is, amikor másokat vert fejbe. Ettől neki nagyon rossz lelkiismeret furdalása lett, anélkül, hogy nem is ő tehetett róla. Ez nagyon megviselte a színésznőt, és félt, hogy valakit úgy megüt, hogy akár komolyabb sérülés is lehet belőle.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. Hallottatok-e már a Tourette-szindrómáról? Ha nem, akkor most bemutatjuk. A Tourette-szindróma az egy olyan szindróma, amelyet egyesek szerint az ingerelt átfűvanyag zavara okozza. Azért ismeretlen sok mindenkinek, mert ez egy ritka szindróma, 10 gyerekből 5-en érintettek. A betegség gyakran 10-12 éves korban a legelviseletlenebb, és erdőkor után csökken a panaszok intenzitása. Rendellenesség 19. századi francia neurológusról Georges-Gilles de la Tourette-től származik, aki betegséget elsőként írta le.
1: De mivel jár a Tourette-szindróma? Nos, ez egy szindróma akaratlan mozgásokkal és hangadásokkal jár, amit tikeknek nevezünk. Tikeknek nevezzük például a rángásokat, csapkodásokat, a hümögést és még a káromkodást is. Egyes vizsgálatok szerint a Tourette-szindróma szenvedő betegek sokan átlagon felülnyelvérzékkel kiemelkedő művészi és zenei tehetséggel rendelkeznek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint néhány név példaképpen. Mozart, Napóleon, Molière, aki valószínűsítetően szintén Tourette-szindrómában szenvedtek. Tetteiket, alkotásaikat mégis egy világ ismeri.
0: Mivel én is Tourette-szindrómás vagyok, ezért pontosan tudom, milyen érzés, mikor furcsán néznek az emberre. Még volt én is, hogy egy bevásárlóközpontban szóltak érte. Eleinte szégyeltem magam érte, de már egyáltalán nem érdekel ki, mit mond, sőt, inkább merek beszélni róla, mert mint mondtam, ez egy ritka betegség. Engem nem gátol semmiben, ugyanúgy teljes életet tudok élni, akik ismernek, azok már nyilván megszokták.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mélyességébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét. Ez a hely.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Reihert Regina és Darvasi Rebeka. A szinkron korcsolya. Az a sportág, amit a legtöbb ember, ha meghal, azt kérdezi, hogy ilyen tényleg létezik-e. A válasz igen, létezik. Sokan nem tudják, mit jelent, vagy mit akar ez az egész.
1: Ez egy nagyon komplikált és nehéz sportág, mivel arról szól, hogy akár 16 ember mozogjon együtt a jégen. Kívülről nagyon látványos és egyszerűnek tűnhet, pedig nem az. Ehhez a sporthoz nagy elszántság, sok szorgalom és kitartó munka kell, meg persze, hogy tud csapatban dolgozni. Ahhoz, hogy ilyen sokan egyszerre tudjanak egy kürt, programot csinálni, nagyon sokat kell edzeni és gyakorolni.
0: A magyar szinkronkorcsia válogatott csapata a Team Passion, ahol a lányok egy versenyen 16 plusz 4 fővel indulnak. Kisebbeknél még lehet csak 10 vagy 14-en vannak egy csapatban, de már 8 fővel is lehet versenyezni. Egy versenyen 3 perces programokat mutatunk be, vagy nagyobb kategóriában már van egy rövid program és egy kür. Vannak kötelező, nehéz és akár veszélyes elemek is, mivel a nagyobbak már emelik egymást.
1: Egy ilyen verseny nagy élményt ad a versenyzőnek és a nézőknek is egyaránt, mivel nagyon jó hangulata van.
0: Team Passion, a magyar szinkronkorcsia válogatott. Igen, ebben a sportágban is van ilyen, és itt vannak a legjobb korcsolyázók. A lányok egy nagyon jó csapatot alkotnak, és nagyon ügyesek. 3 évet vártak arra, hogy végre megtartsák a VB-t nekik.
1: Nagyon nehéz időszak volt ebben a sportban is a Covid, mivel sokan voltak betegek, és megnehezítette ez is a felkészülés nekik. De így is kitartottak és küzdöttek. Idén végre ennyi idő után megtartották nekik is, és indulhattak rajta. Kanadában tartották meg a VB-t, ahol nagyon jól szerepeltek mind a két nap. Végül 8. helyen végeztek, 5. legjobb nemzetként, amire nagyon büszkék voltak.
0: Azóta is keményen edzenek és készülnek az idei szezonra. 2026-ban pedig remélik, hogy ez a sportág is bekerül az olimpiai játékokba.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Eszerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobbalátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, felhős időben szél megélénkülhet, napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Szigül Barnabás, Szép Laki Emma és Teobal Timi. Furcsa alakzatokat találtak a Marson. Számos olyan rejtély van a Marssal kapcsolatban, aminek megválaszolása még várat magára.
1: Kérdés például, hogy volt-e valaha élet a bolygón, illetve hogy vannak-e rejtett tavak a sarkoknál. Most pedig egy újabb rejtéllyel szembesültek a szakemberek. A NASA egyik legfontosabb marsi eszköze, a Mars Reconnaissance Orbiter nevű űrszonda, a Mars északi részén az Arabia Terra régiónál készített felvételeket, amiken azt látni, hogy az ott lévő kráterekben furcsa eloszlású lerakódásokat találni.
2: Ezeken a lerakódásokon vízszintes alakzatokat látni, amelyek lehetnek lerakódások és teraszok is. Az igazi különlegességük azonban az, hogy ezek csak a legalább 600 méter átmérőjű kráterekben jelennek meg, és azoknak is csak a déli részén.
0: A kisebbekben nyoma sincs ilyesminek, írja a CNN. Az egyik lehetséges magyarázat szerint a kráterek keletkezésükkől 45-60 méteres mélységig hatoltak, ott, ahol a felszín alatti víz húzódik meg. Emiatt keletkezésükkor víz öntötte el őket, ami aztán kialakította ezeket a képződményeket.
1: Hogy ez valóban így van-e, azt egyelőre nem tudni, de volt már arra példa a Marson, hogy a szublimáció, vagyis a szilárd anyag gázzá változása megváltoztatta egy kráter kinézetét, ilyen például a Galle, vagy más néven a Happy Face kráter. Ez a kráter az űrből nézve olyan, mintha egy mosolygó arcot látnánk. A szublimáció azonban ennek az alakját is kikezdte. Többek közt egy furcsa szoborra emlékeztető alakút is.
2: Kép is készült róla, amely a rover missziójának 3474. marsi napja volt. A fotóra a Földön kívüli intelligenciát kutató szervezet, a SETI intézet hívta fel a figyelmet a Twitteren. A szélsőséges időjárású Mars légköre nagyon ritka, de korábban valószínűleg kevésbé mostoha körülmények uralkodtak a vörösbolygón. Nem kizárt, hogy egykor akár élet is volt rajta.
0: A Curiosity, ami a Gale kráter kutatja, már többször is megörökítette különleges kőzeteket. Többek közt egy kapu formájút is. Ezek a felvételek segítik a kutatókat abban, hogy feltárják a formáció kialakulásának körülményeit. Ahogy a SETI írta, a szoborhoz és a kapuhoz hasonló alakzatok úgy keletkezhettek, hogy az egykori üledékes kőzetek repedései feltöltöttek, az anyag egy része pedig erózió által tűhetett el.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Ez a

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülést 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetet. 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, írtam Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
0: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
1: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
0: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.

0: Kinyitott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te hallottál már a Bermuda háromszögről? A Bermuda háromszög, vagy más néven az Ördög háromszöge, egy területneve az Atlanti-óceánon, amely repülőgépek és hajók különös eltűnéséről vált ismerté. Bár természeti adottságait tekintve is hírhet terület, hiszen veszély, hurrikánzóna és örvények is előfordulnak, leginkább a misztikus elméletek révén írta be magát a köztudatba.
1: Az eltűnésekkel kapcsolatos dokumentációk hiányossága miatt sokan paranormális és természetfeletti jelenségekben vagy éppen földön kívüliek jelenlétében magyarázzák az eseteket, viszont született számos tudományos alapokon nyugvó magyarázat is. A legkevésbé ismert, de legracionálisabb alapokon álló elmélet szerint maga a rejtény nem létezik. A Bermuda háromszög csupán a tengerész legendák megszokott változatainak egyike, melyet néhány író fantáziája nagyított fel és tett ismerté világszerte.
0: Különösebb jelentősége a második világháborúig nem volt, amekkor harci repülőgépek és hajók tűntek el titokzatos módon. Erre figyelt fel az amerikai sajtó, megteremtve ezzel a 20. század egyik legnagyobb legendáját. Mikor a kutatók elkezdtek foglalkozni a furcsa esetekkel, visszamenőleg is számos érdekességet találtak, többek között Kolumbusz is írt naplójában itt látott, azonosítatlan repülőtárgyakról, emellett mások is beszámoltak összezavarodott iránytükről vagy épp eltűnt legénységről.
1: Több hajó is süllyedt már el úgy, hogy túlélő nem maradt, viszont a tragédiáról árulkodó hajóroncsot vagy olajfoltot sem találtak. Néhány esetben a hajó sértetlenül bukkant fel, de a fedélzeten egyetlen ember sem volt. Fordult már elő már olyan is, hogy a hajó fedélzetén tartózkodókat halva találták, viszont külsérelmi nyomok a halottakon nem voltak. A repülőgépek és a hajók a katasztrófákat megelőző percekben vagy semmilyen jelzést nem adtak, vagy megszakadó kapcsolattal azt közölték, hogy műszereik nem használhatóak vagy össze-vissza jeleznek.
0: Bár 1973. október óta nem történt újabb rejtélyes eset, a világot még mindig lázban tartja a Bermuda háromszög, ezért nem véletlen, hogy ilyen nagy a kereslet az idevezető hajós, illetve repülős túrákra.
2: Ez a Táskarádió esti sója.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért a Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
1: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg szinte bárkit, bármikor elérhetünk, a Z-generációt mégis sokszor a legmagányosabbként említik. A magány természetesen nem korfüggő, a Z-generáció tagjai viszont, akiket a leginkább érint ez a probléma, mégis azok.
0: A másokkal való kapcsolat szükségessége az ember vele született evolúciós sajátossága. A magány és az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
1: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
0: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
1: Ki hinné, hogy az Z-generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
0: A Z-generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
1: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy a Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
1: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
0: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
1: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte soka lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbara és Fónai Dorka. Dominic Richard Harrison művész nevé Youngblood 1988. augusztus 5-én született Doncasterben. Már 2 éves kora óta érdeklődik a zene iránt, és 10 éves korában pedig elkezdett zenéket írni. Zeneileg nagyban hatott rá a The Clash, Bob Dylan és a Beatles. 16 éves volt, amikor Londonba költöztek, és már 2017-ben kiadta legelső dalát King Charles néven.
1: 2018-ban kiadásra került a Falling Skies című dala is, amely a Netflix nagy sikerű sorozatának a 13 okon voltnak egyik betétdala a második évadban. 2019. júliusában megjelent a teljes album 21st Country Liability címmel. Ez volt egyben a legelső albuma is, ami megjelent. Ebben az évben kezdett el randevúzni Halsey-val, akivel azóta is együtt van.
2: 2019. január 17-én új dalt tett közzé Loner címmel. Szintén ez év februárjában Youngblood és Halsey kiadta az 11 Minutes című dalt a Blink 128-al és Travis Bakerrel. Youngblood sokkal több figyelmet szerzett a YouTube-on, elősegítve ezzel növekvő rajongótáborát.
1: 2019. május 24-én jelent meg Panas címmel az új szerzeménye, melyhez júniusban megérkezett a videóklip is. Ez az a dal, amely nagyon sok emberhez eljutott, és ha nem is tudja ki Youngblood, ezt a dalt biztosan hallotta már legalább egyszer. Ezt követte július 29-én a Hope for the Underrated Youth című dala, amiről azt nyilatkozta, hogy nem csak a saját élményeiről szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel találkozott, és a dolgokról, amiket tőlük hallott.
0: Erősen támogatja az LMBTQ közösséget, és dalaival buzdítja a fiatalokat arra, hogy fogadják el magukat, és ne féljenek magukat adni.
2: 2019-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel. Ekkor járt először Magyarországon. Csupán 1 órája volt körülnézni, de ez alatt is lenyűgözte Budapest szépsége. Érdekesség, hogy a Szigeten törött kézzel gitározva lépett fel.
1: Te ott voltál a koncertjén? Ha igen, írd meg élményedet.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Bakó Tünde. Vendégünk a Fehérvári Heti Betevő csapatának két tagja, Üveges Orosz Kata és Rosta Helga.
1: Akik meséltek a csapat tevékenységeiről, az elfogadásról és a segítség fontosságáról.
2: Mióta van Fehérváron heti betevő?
3: 8 éve. Igazából ezt megelőzően a barátaimmal én néha kiálltam az utcára, volt egy ilyen nyis éttermet egy napra mozgalom, és ilyenkor mi kimentünk az utcára, és árultuk ilyen adománygyanánt az általunk készített sütiket, gyümölcsöket, és az ebből befolyt összeget már akkor is rászoruló családoknak adtuk. Volt, hogy egy olyan családnak, akinek leégett a háza, és egyik évben maradt ebből a pénzből, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ezt nem csak ilyen esetenként csinálnánk, tehát egy-egy alkalommal, hanem hogy ezt csináljuk állandóan, és ez a pénz, ami akkor befolyt a sütikből, ételekből, ez legyen a kezdő, induló tőkéje tulajdonképpen. És akkor én elmondtam ezt több barátomnak, akik teljesen hülyének néztek, hogy ezt nem tartották reálisnak, ábránnak tűnt csak számukra, tehát nem hittek benne, hogy ez megvalósulhat, és én továbbra is nyúztam mindenkinek a fülét, akivel csak találkoztam. Elmondtam az ötletemet, és egyetlen egy ember hitt benne. Őt úgy hívják, hogy Hegedűs László, és sajnos már nincs köztünk, de ő volt az, aki nagyjából így a hátamra csapott, és azt mondta, hogy jó, akkor csináljuk. És akkor így indult tulajdonképpen a betevő, akkor beszéltünk Budapesttel, és elkezdődött ennek az egésznek így a szervezése, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani Fehérváron, mi kell hozzá. Fogalmunk se volt igazából szerintem, és ez volt a szerencsénk, hogy nem tudtuk, hogy mennyi minden problémák is, milyen szervezést igényel egy ilyen osztás, és aztán ennek a szervezetnek a fenntartása, aztán Kata tudja most már a legjobban, hogy az embereket összetartani, és a többi. Szóval így indult 8 év, és ezt fogjuk megünnepelni, és a 8-ast, ha elfordítjátok, az egy végtelent jelent, úgyhogy ez meg a mi vágyunk, hogy ez így menjen, és akár ti, vagy akár a ti gyerekeitek is ezt így vigyék tovább, ha szükség lesz rá, mert persze az lenne a legjobb, ha nem lenne ránk szükség.
4: Mivel foglalkoztok itt pontosan?
5: Mi két hetente osztunk rászorulóknak meleg ételt, és erre van ez a bizonyos csapatunk.
6: Hányan dolgoznak most a csoportnál?
5: A stáb létszám az általában egy olyan 10 fő körül mozog, természetesen folyamatosan változik, hiszen a tagok hol jobban ráérnek, hol kevésbé, illetve az önkénteseink is egy 10-15 főből álló csapat. Ugye ők is attól függően, pláne nyáron, hogy aki ráér, akkor azt tud bejelentkezni a Facebook önkéntes csoportunkba, hogy el tudja vállalni azt az osztást, és tud nekünk segíteni, akár a pékségektől adományt összeszedni, akár az osztáson tevékenykedni, az eszközöket szállítani, és így áll össze a csapatunk.
3: Abban az értelemben mi nem hívnánk ezt dolgozásnak, mert hogy mi ezért nem kapunk pénzt, tehát nekünk nem ez a munkánk, ezt mi a munkánk mellett csináljuk, tehát önkéntes civilként. Tehát, hogy ezért semmiféle juttatást nem kapunk, sőt, se a sütikből, se az ételekből nem ehetünk, vagy nem is eszünk. Ez egy nagyon fontos szabályunk, hogy mi sosem tudjuk igazából, hogy milyen az az étel, amit kiadunk, és ezt megtudták az adományozók, akik minden két hétben hoznak nekünk sütit, elkezdték nekünk a sütemény szélét levágni, és külön elcsomagolni, hogy azt mi megehessük. Tehát, hogy külön hozták a rászoruló vendégeknek a süteményt, és külön a betevős civileknek a süti széleket.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sarf Janka. A zene. Sok tanulmányban volt már szó a zene testre gyakorolt hatásáról. Például ilyen lehet a libabőr. A borzongás, amit zenehallgatás közben érzel, leginkább annak köszönhető, hogy az agy dopamint szabadít fel, miközben a dal csúcspontját várod. A dopamin egy, az agy által felszabadított vegyi anyag. Ez a vegyi anyag kapcsolódik az eufória érzéséhez, amely a függőséggel és az evéssel is összefügg. A dopamin az, ami lehetővé teszi, hogy az ember az ilyen dolgok okozta örömöket érezze. Egy kizárólag instrumentális zenét hallgató tanulmány bizonyítja, hogy a zenei mámorra való várakozás ugyanolyan reakciókat vált ki az agyban, mint az étel ízének várakozása.
1: A kedvenc dalok gyakrabban kontextusfüggőek, bár sokan gyakran változtatják kedvenc dalukat a legfrissebb kiadások függvényében, bizonyított, hogy a hosszú távú preferenciák elsősorban a dalhoz kapcsolódó emlékekhez való érzelmi kötődésnek köszönhetőek. Ráadásul a zene modulálja a szívritmust, a vérnyomást és a légzést is. A szív- és érrendszer 24 önkéntes bevonásával végzett vizsgálatában a deflatáló decrescendókat és a duzzadó crescendókat tükrözte.
2: Vannak itt még érdekes tények, amikről nem biztos, hogy tudtál. A leggyorsabb repénekes nem Eminem, hanem No Clue. Mindössze 51 másodperc alatt 723 szót sikerült elolvasnia, ami 11,1 szó per másodperc, míg Eminem a Rap God című művében a leggyorsabb részen 10,65 szót tudott kimondani másodpercenként.
0: Az emberi történelem leghosszabb koncertje 2001-ben kezdődött egy német templomban. A tervek szerint 2640-ben készül el. Ha mindez megtörténik, akkor 639 évig fog tartani. Ez John Cage, amerikai szerző darabja As Low As Possible. Miért pont 639 év? Halberstadtban 1361-ben építettek egy orgonát, amit az első modern billentyűs hangszerként tartanak számon. 639 év telt el 1361 és 2000 között, és Cage művét ennek a hosszának megfelelően 639 évre tervezték.
1: A statisztikák szerint a legtöbb rockzenész fiatalon hal meg. Általában körülbelül 25 évvel kevesebbet élnek, mint egy átlagember. Egy 2012-es brit tanulmány több ezer híres zenész életét vizsgálta, és azt találta, hogy a rock és pop zenészek átlagosan 20-25 évvel korábban halnak meg, mint az átlagember. A 27-es klub kifejezés innen ered. Több híres zenész, például Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse 27 évesen halt meg. Az amerikai kutatások is kimutatták, hogy a zenei hírnév jelentősen növeli a halálozási arányt, különösen az első 5 évben, miután valaki híressé válik.
2: A brit hadsereg Britney Spears dalait használta a szomáliai kalózok elriasztására. Több 2013-as sajtóhír számolt be arról, hogy a brit haditengerészet néhány tagja Britney Spears dalait, például az Oops I Did It Again és a Baby One More Time című dalokat használta elrettentésként. A szomáliai kalózok ellen, mivel a hírek szerint a kalózok gyűlölik a nyugati popzenét, különösen az ilyen típusú számokat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. Ma vicces és hihetetlen, de mégis valós törvényeket mutatunk be nektek.
1: Kanadában törvényellenes a bébikompok és járássegítők forgalmazása, reklámozása, használata, mert ezek nem biztonságosak. Akit rajta kapnak bébikomp birtokláson, azt akár 100 000 kanadai dollár, magyarul 20 millió magyar forint bírsággal, vagy akár 6 hónap börtönnel is büntethetik. Japánban 2008-ban fogadtak el egy olyan törvényt, aminek az a célja, hogy kordában tartsák a lakosság súlyát. A törvény szerint a cégek és az önkormányzatok kötelezően évente megmérik a 40 és 74 év közötti lakosok derekát. A derékméret nőknél maximum 90 centi, még férfiaknál 85 centi lehet. Ha valakinek ennél nagyobb, akkor annak dietetikushoz kell mennie tanácsadásra.
0: Alaszkában tilos eladni vagy ajándékozni alkoholt egy részeg embernek, sőt, be sem engedhetnek a kocsmába ittas embert. Olaszországban nagyon komolyan veszik az olaszok a háziállatok biztonságát, annyira, hogy Rómában betiltották a gömbölyű akváriumokat. Azért tették ezt, mert állítólag az ilyen akváriumokból a halak megvakulnak, és nem jutnak elég oxigénhez.
1: New Yorkban szabálysértés, ha vasárnap vágja le a hajadat a borbély. Philadelphiában nem tarthatsz a táskádban perecet, egy 1760-ban született törvény alapján. Moszkvában kemény az időjárás jelentők sorsa. Megbírságolhatják őket, amennyiben helytelen időjárást jósolnak.
0: Ausztráliában a férfiaknak szabad nőnek öltözni mindaddig, amíg a ruhájuk nem pánt nélküli. Kanadában pedig nem fizethetünk egy terméket csak fémpénzzel, főleg ha az valami 10 dollárnál, azaz 2877 forintnál drágább. Japánban illegális túlsúlyos egyénnek lenni. A rágógumi 1992 óta teljesen illegális Szingapúr területén. Tájföldön nem hagyhatjuk el a házunkat alsó nemű nélkül, és nem dobhatjuk a járdára a rágónkat. Mindkét esetben 600 dolláros, azaz 172 ezer forintos bírságra számíthatunk.
1: Egy torinói törvény kimondja, hogy a gazdiknak naponta legalább háromszor kell sétáltatniuk a kutyájukat. Los Angelesben nem lehet két gyereket egyszerre egy kádban fürdetni. Oklahomában könnyen pénzbírságot kaphat az, aki csúnya grimaszokat vág egy kutyának. Az asszonyok haja a férj tulajdona, ezért a férjek beleegyezése nélkül tilos fodrászhoz menni, sőt, hajat mosni is csak az ő engedélyükkel szabad. Kentucky államban egy nő nem mehet férjhez háromnál többször. Kanadában egy helyi törvény szerint a rádiók hétfőtől péntekig reggel 6 és este 6 között csak olyan tartalmat sugározhatnak, melynek minimum a 35%-a eredeti kanadai.
0: Indiában 2016-ban úgynevezett kövéradót vezettek be az egyik államban. A hamburgert, a pizzát, a fánkot és az egyéb zsíros ételeket 14,5% felárral szolgálják fel az éttermekben. Ti hallottatok már ezekről a törvényekről? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Dórián Boglárka, Óvári Ambrus, Török Marcell, Csókás Dávid, Porkoláb Boldizsár és Gál Zsombor.
1: Ellátogattunk Magyarország egyik leghíresebb cukrászmesteréhez, Damnicki Balázshoz. A műhelyben megtudhattuk, hogyan készül a fagyi. Maga a mester tanított meg minket csokoládét kóstolni.
2: Eközben kisebb csoportokban felváltva mentünk le a fagylalt gyártási üzemébe. A látogatás után ajándék sóskaramellás fagyit kapott az egész csapat. Többek között megtudtuk tőle, hogy mi a kedvenc fagyija, és hogy hogyan került kapcsolatba Will Smith-szel.
3: Hol tanult?
4: Székesfehérváron tanultam itt a kereskedelmi és vendéglátó iskolában. Utána ugyanígy Székesfehérváron érettségiztem, és Budapesten a Corvinus Egyetem mellettem élelmiszermérnök.
2: Mi volt a család véleménye arra, hogy te cukrászmester leszel?
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Először édesapám nem értett vele egyet. Először azt szerette volna, hogy simán gimnáziumban tanuljak tovább, de én nagyon-nagyon cukrász akartam lenni, úgyhogy később a család beletörődött, de azóta szerintem a család sem bánta meg.
0: Mit szeret a munkájában?
4: Kreatívnak lenni. Nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat készíthetünk, és ennek a szakmának az az előnye, hogy örömet adhatunk másoknak, tehát amit elkészítünk, azt más megeszi.
2: Melyik a kedvenc fagylaltja vagy süteménye?
4: Hát, szerintem, amit én nem tudok megunni, az a vörösboros mána, ugye a nagy klasszikusunk, de minden gyümölcsfagylatot nagyon szeretek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy változó, minden héten más a kedvencem.
5: Mióta dolgozik cukrászként?
4: 1992. december 22 óta vagyok vállalkozó. Tehát gyakorlatilag idén leszek 30 éves vállalkozó.
2: Mi volt a legextrémebb kérés vagy rendelés?
4: Hú, na ez egy jó kérdés volt. Vannak olyan rendelések, mondjuk mostanában már szerencsére nem annyira, ami nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő változat. Tehát amikor olyan extrém házi bulikba vittek tortákat, vagy legény leány búcsúba, amit így, hát még szóban ki se lehet mondani, olyan dolgokat is szoktak kérni.
2: Volt emlékezetes vendég?
4: Nagyon sok. Ugye olyan sok érdekesség fordul elő, hogy az ember így nehéz elidézni őket. Hát szerintem ugyanúgy, mint egy riporternél is, ha megkérdezett, hogyha valaki 20-30 éve szakmában van, nagyon sok érdekes arc fordul meg. Színész, zenész, sportoló, de mondhatom azt, hogy a Will Smith-nek is készítettünk tortát. Hát tudjátok, hogy kicsoda a Will Smith, azért hát egy A-kategóriás celeb, azért szerintem elég kevés cukrász mondhatja el, hogy készített neki tortát.
6: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: Ez 20 óra.
1: Hírek a Táska Rádióban.
2: Bad Bunny megszerezte első Emmy díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ami nem egyetlen Emmy díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő varieté műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a 3. Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a virális Ordinary, vagy a szintén közösség kedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult, táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkány színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajó fajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végighúzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagovodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is odajárt.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Jászai Csongor a ski GP 4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap csapadék nem várható, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira, Nagy Noémi és Hódis Anna. Védjük meg a fecskéket. Biztos te is találkoztál már ezekkel a kismadarakkal, istállokban, parkokban, vagy akár a saját tereszed alatt is. Na de miért is vannak veszélyben?
1: Sokan nem szeretik őket, mert a fészküket az ereszünk alá építik. De nézzük csak meg a fecske szempontjából. A fecskepár végre talál egy helyet, ahova biztonságban megépíthetik fészküket. Kik jelnek a fiókák, akik folyton éhesek, ezért a fecskeszülők felváltva hozzák az ételt. Aztán az egyik szülő arra ér haza egy sikeres vadászatból, hogy a fészek a földön hever, a fiókák pedig elpusztultak. Ezért neved le a fecskefészket.
2: A fecskéknek mostanában egyébként nehéz alapanyagot szerezniük, főleg sárból készítik lakhelyüket, de a globális felmelegedés miatt az esővíz gyorsan felszárad, így kevés helyen találnak sarat.
0: Hogy mit tehetsz te? Nos, ha érdeked a fecskék megmentése, csinálj a kertedbe sártócsát. De aztán ne lepődj meg, ha reggelre egy fecskepár költözik az ereszed alá.
1: Ez egyébként hasznos is lesz, ha egy kerti parti alkalmával szeretnéd elkerülni a hivatlan látogatókat. A fecske a levegőben elkapja és elfogyasztja a legyeket, szúnyogokat.
2: Néhány tény. 1982-ben, 1983-ban és 2010-ben az év madarává választották. A szabadságmadara is. 50-65 km/órával száguldanak. 32-35 cm a szárnyfesz távolsága. Testsúlya 16-22 g. Másodpercenként akár 9-et is csaphat szárnyaival.
0: Ha érdekel továbbra is a téma, szinte minden madaras könyvben találhatsz róluk információt. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Bőr és műbőr. Bőr vagy műbőr? Régóta fennálló kérdés. Mindkét variációnak számos környezetvédelmi és etikai hátránya van, de még mindig nem jutottunk el addig, hogy végső soron melyik is károsabb.
1: Ha a valódi bőr káros hatásaira gondolunk, először valószínűleg az jut eszünkbe, hogy végeredményben halott állatokat viselünk divatos Jackie formájában. Viszont ezek a bőrök általában a húsipar melléktermékei, tehát nem feleslegesen csak a bőrükért élik meg őket. Kivételt képez ez alól például a nerc vagy a csincsilla, mivel ezeket a prémes kisemlősöket csak puha szörméjükért tenyésztik vagy ölik meg.
0: Etikai kérdéseken kívül a gyártási folyamat is káros lehet a krómcserzés miatt, mivel az ilyen módszerrel cserzett bőröknek mindössze 14%-a hasznosítható újra. A cserzésnél úgynevezett trivalens krómot használnak, ami átalakulhat egy rákkeltő és rendkívül irritáló vegyületté, hexavalens krómmá. Viszont az állati bőrből készített ruhák és kiegészítők mellett szól az, hogy hosszabb életűek, tartósabbak, valamint egyszerűbb javítani, illetve karbantartani őket. Ez így rendben is van, de mi van azokkal a vásárlókkal, akik semmiképp sem szeretnének állati eredetű terméket vásárolni?
1: A műbőr lehet a megoldás, de ne gondoljuk, hogy kiütni a nyerekből természetes társát, mivel a műbőrgyártás se fejnékig tejfel. A műbőr poliészterből és egy réteg poliuretánból áll, mindkét anyag kőolajbázisú. A feldolgozás során a reakciók melléktermékeiként felszabaduló mérgek belekerülnek az alapanyagba, és nem is tudják tökéletesen kitisztítani belőle őket. A hagyományosan környezetbarátnak titulált PU, poliuretán gyártása közben is káros anyagok kerülnek a környezetünkbe. Az ACS 2011-ben publikált kutatása szerint az USA partvonalait szennyező anyagok 60-85%-át az ember által gyártott miklószárak teszik ki.
0: Ráadásul az így készült műbőr élettartama 1-1,5 év. A divat gyors változása, egy-egy divatrend felívelése kedvez ezeknek az anyagoknak, mivel olcsó a tömegtermelésük. Viszont, miután kimennek a divatból, ezek a ruhák hulladékként végzik. Mindannyian láthattunk borzalmas képeket szeméttelepekről, ahol rengeteg ruha és táska feküdt a földön. Ezen anyagok újrahasznosítása szinte megoldhatatlan, ezért a műanyag hulladék mennyisége évről évre egyre nagyobb.
1: De jó hír, már a növényi bőr is megjelent. Igaz, csak kis mennyiségben gyártják őket, és áruk egyelőre nagyon magas, valamint felületük is további fejlesztésre szorul, és még nincsenek információk arról, hosszú távon mennyire tartósak. Viszont természetes anyag lévén viszonylag hamar lebomlik, és nem juttat káros anyagokat a talajba. A megoldások viszont egyre érdekesebbek. Vegyük csak figyelembe például az ananász leveléből előállított bőröket. Még újabb lehetőség látszik kibontakozni a gombák feldolgozásából, aminek a végterméke meglepően hasonlít a valódi bőrre.
0: Ilyen anyag a mirum is, amely teljes mértékben biológiailag lebomló, ugyanis mezőgazdasági hulladékból állítják elő. Másik hasonló elképzelés a kaktuszbőr, ami fügekaktuszból készül és rendkívül rugalmas anyagnak ígérkezik. Ezek az új alternatív műbőrök azonban drágák, és előállításuk rendkívül nehéz.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megégetted az ujjad? A fülcimpa mindig a kezednél lesz.
1: Manapság divatos angol kifejezéssel élve ennek a lifehacknek az igazságát mutatjuk be, ami arra az esetre nyújt segítséget, ha valami forró tárgyal megégettük az ujjbegyünket. A fájdalomcsillapító trükk lényege, hogy amint váratlan hőhatás éri ujjunkat, mert mondjuk hozzányomtuk a forró vasalótalphoz, vagy a tűzhelyen lévő lábos oldalához, azonnal, de tényleg késlekedés nélkül csippentsük meg a legközelebb eső fülcimpánkat a megégetett ujjal. Sosem próbáltad még? Hidd el, működik. Pár pillanat alatt csökken az égő fájdalom.
0: Felvetőtetne, hogy ez a féle placebo hatás, ami annak köszönhető, hogy hajlamosak vagyunk hinni jó néhány hagyományos gyógyító eljárásban, főképp, ha azt családon belül mondják, a főzőcskéző nagymamáktól lestük el. A fülcimpa jótékony fájdalomcsökkentő hatás azonban nem placebo, ellenben jól magyarázható viszonylag egyszerű, biológiai és fizikai hatásokkal.
1: Alapvetően két jelenséget vehetünk számba. Arról van szó, hogy különböző típusú idegrostok felelnek a kellemes és a fájdalmas ingerek továbbításáért, és hogy bizonyos fájdalmas ingerek tulajdonképpen elnyomhatók, ha azonnal kellemes inger éri a sérült testrészt. A megsütött ujjbegy bőrének a puha fülcimpa érintése ilyenkor kellemes inger.
0: A másik dolog, ami miatt a fülcimpa enyhíti az égő érzést, fizikai jellegű, konkrétan a hővezetés, hőszigetelés jelenségével kapcsolatos. Az egészséges emberi test átlagosan 37 Celsius fokos hőmérsékletű, de vannak olyan területek, amik eltérnek ettől. A végtagok például valamelyest hidegebbek, mint a törzs, és ez a helyzet a fülcimpával is.
1: Mivel meglehetősen távol van a test melegebb régióitól, hűvösebb is azoknál. Az ujjunkon a hirtelen hősokkot kapott bőrfelületet hozzáérintve a test többi részétől pár fokkal hűvösebb fülcimpához gyors hűtőhatás érhető el.
0: A hűtőhatás alapja az is, hogy a vékony puha bőrre borított fülcimpa a fülkagyló többi részétől eltérően nem tartalmaz porszövetet, csak zsíros, laza kötőszövetet, ráadásul sűrűn át van szőve erekkel. Mindebből adódóan jól vezeti a hőt, legalábbis sokkal jobban, mint az ujjbegyet borító vastag, keményebb bőrszövetek, amelyek nem tudják elosztani a kis területre koncentrálódó hőt. És ami miatt érezzük roppant kellemetlennek, fájdalmasnak az ott érzékelt hirtelen forróságot.
1: Az ujjbegyen felgyűlő hőmennyiséget tehát hatásosan le lehet vezetni, ha minél előbb a fülünkhöz nyúlunk vele. Nem utolsó sorban a fülcimpában nincs annyi idegvégződés, mint az ujjbegyekben, ezért alapból nem is érzékeli annyira a fájdalmat, és a benne lévő zsírszöveteknek sem árt annyira a hő, mint az ujjainkban lévő izomszöveteknek. Itt tegyük azért hozzá, hogy súlyos másod- vagy harmadfokú égési sérülések esetén sajnos már nem segít a fülcimpa.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Hogyan keres pénzt sétálással?
1: Az új év kezdetével mindenki megfogadott mindent, s most arra már gondolkozik, hogy melyik fogadalmának elhagyásánál mire hivatkozzon. Akárhogyan is, ezek megtartásához nem árt, ha van némi motivációnk, ami általában belülről fakad, de azért jó, ha van külső megerősítés is. Ilyen például a Sweetcoin.
0: Ez az alkalmazás a sétálást jutalmazza méghozzá igazi pénzzel, ami az alkalmazáson belül költhető el, de ott aztán tényleg. A dolog nem új, azonban Magyarországon csak nem olyan régóta érhető el az app. De tulajdonképpen mi is ez az egész? Először is, telepíted az alkalmazást. Ha ez megvan, csupán annyit kell tenned, hogy sétálsz, mozogsz, ha bevállalósabb vagy, elmész futni. Miközben ezen tevékenységek valamelyikét végzed, az app GPS alapon számolja, hogy mennyit haladtál. Fontos megemlíteni, hogy 1000 lépésenként kapsz egy virtuális dollárt. Ezeket fogja átváltani izzadságtallérra, azaz Bitcoinra. A kigyűlt összegből pedig az alkalmazáson belül hirdető partnereknél vásárolhatsz magadnak, például egy iPhone X-es telefont, tokot, repülőjegyet, esetleg futófelszerelést. Azonban, hogyha az összegből nem vásárolni szeretnél, akkor kiveheted készpénzben. Persze ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ez nem úgy működik, hogy most kimész, holnapra megvan egy iPhone-od csak azért, mert körbesétáltad a házat. Ehhez kicsit többet kell menned, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen naponta nő a kapott dollárjait száma.
1: Ha nem kezdő, vagyis mover kategóriában vagy, akkor naponta több talért is kereshetsz. Ehhez viszont fontos, hogy nem lehet lustálkodni. Igazán ötletes alkalmazás, ha másért nem, legalább azért szerethető, mert egy kicsit mindenkit megmozgat és a sportra ösztönöz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Kata, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Ha megbetegszel, elmész a házi orvosodhoz. Ha beteg a kutyád, irány az állatorvos. De vajon mit kell tenned, ha találsz egy beteg vagy sérült madarat? Dr. Berkinyi Tamással, a Sokorói Vadmadár Kórház alapítójával beszélgetünk.
1: Miért alapítottad a kórházat?
2: Azért alapítottam a kórházat, mert abban az időben a Székesfehérvári Állatkórházban dolgoztam, és hoztak be sérült beteg madarakat, és az állatorvostól tőlünk azt várták el, hogy ezeket gyógyítsuk meg, mert az állatorvosnak az a dolga, hogy mentse az állatokat. Tulajdonképpen ennyi volt a kezdet, és én világéletemben madaras voltam, szerettem a madarakat, tehát én voltam az, aki ezt a munkát felvállalt az állatkórházon belül. Aztán egy idő után annyira sok madár érkezett az állatkórházba, nem lehetett pénzt kérni érte. Létre kellett hozni egy önálló vadmadár kórházat, hiszen különben tönkretettük volna annak idején az állatkórháznak a költségvetését.
0: Mikor alapítottad meg a madárkórházat?
2: 1996. november 1-én jelent meg az első híradás a kórházról, de tulajdonképpen akkor alakult meg, akkor kezdtem a madarakat menteni, mert akkor kezdtem el dolgozni az állatkórházban.
0: Mennyi idő alatt épült meg a kórház?
2: Hát a Vadmadár Kórház 25 éve folyamatosan épül, amit most láttuk, és ahol most vagytok, itt az utolsó röpdéket például 2 hónapja építettük, tehát 25 éve folyamatosan épül.
0: Mi volt a legjelentősebb esemény a kórház életében?
2: A 25 éves ünneplésünk az nagyon jelentős esemény, az, hogy ebben az évben 5 rétisas van nálunk, ez egy nagyon nagy esemény. Akkor, amikor megindult a másút telephelyünk is Sukoron, az egy nagyon fontos esemény volt. Akkor, amikor megindultak a gyerekprogramjaink, ami madármentés, lélekmentés néven fut, az egy nagyon fontos esemény volt. Szóval rengeteg nagyon fontos esemény van a Vadmadár Kórház életében.
1: Hogyan kerülnek hozzátok a madarak?
2: Ha bárki talál egy sérült madarat, akár az utcán, akár az erdőben kirándulás során, akkor elkezd keresgélni a neten, hogy hova tudná vinni a madarat. Ilyenkor, ha a madármentést üti be, vagy madárkórházat üti be, akkor a Sokorófehérvári Vadmadárkórházat nagy eséllyel megtalálja, és ezek az emberek jelentkeznek ilyenkor nálunk, szólnak, hogy szeretnék hozni a madarat, és elhozzák Sokoróra. Nálunk annyi az érdekesség, hogy nem kell időpontot egyeztetni senkinek, senkivel, bármikor hozhatják a madarat, mert a járatnál van egy inkubátor, egy madármentő inkubátor.
0: Hogyan működik az inkubátor?
2: Az inkubátor a bejárat mellett került elhelyezésre. Ez egy nagy fadoboz, aminek a teteje kívülről nyitható. Most a szigetelése van, hogy ne engedje be a meleget, illetve ne engedje be a hideget télen. Van benne egy fűtő, illetve egy hűtőberendezés, amit a behozó kapcsol fel. Van egy tábla az inkubátor oldalán, ami elmagyarázza, hogy mit kell tenni. És feltett be a madarat, csukd le a tetejét, és kapcsolt fel az inkubátor kapcsolóját. Amikor felkapcsolják, akkor kapcsol be ez a fűtő-hűtőberendezés, illetve egy villogó az inkubátor tetején jelezni tudja nekünk, hogy éppen madár van benne. Van egy beépített kis kapcsoló, ami egy SIM-kártya segítségével e-mailt is küld nekünk, tehát pittyeg a telefonunk, amikor megérkezik egy madár.
0: Mik a leggyakoribb madárbetegségek vagy balesetek?
2: A leggyakoribb betegségeik alapvetően az emberi tevékenységhez kötődnek, elsődlegesen a közlekedési balesetek, tehát amikor átrepül a madár az út előtt felett, nagyon gyakran elütik őket az autók, ebből traumás sérüléseik vannak, mérgezésekből nagyon sok van, mezőgazdasági vegyszereket használnak, sajnos mérgezik a madarakat, hallani a híradásokban néha a sasmérgezéseket, de az összes többit is. Manapság az egyik legdivatosabb mérgezés a rágcsáló írtószereknek az elfogyasztása, kiteszik a mérget, amit megesznek az egerek, vérzékenységet okoz, az ilyen vérzékenységben szenvedő egereket elkapja a bagoly, ezáltal bele is beleüt a méreg, és így mérgeződik meg, és elvérzik. Orvadászat a harmadik nagy csoport, ami miatt bekerülnek hozzánk, a védett madarak, ugye védett madarat nem illik lelőni, mégis lövik őket, például fehér gólyákat is, illetve a villanyvezetékek, nagyon sok madár ül fel a vezetékekre, és ilyenkor áramütés szenved, aminek következtében elhal a szárnyuk vagy a lábuk. Ez a 4 fő ok, ami miatt bekerülnek hozzánk a madarak.
0: Most már tudod, ha találsz egy sérült vagy beteg madarat, akkor irány a Sokorói Vadmadárkórház.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porka Lábordizsár, Farkas Dániel és Dukai Alexandra. Mai vendégünk Rozs Geri, akit az Exatlonból, a Ninja Warriorból és az Ázsia Expressből is ismerhettek. Gerit most az Exatlonra kérdezzük.
1: Hogyan tudtál készülni a megpróbáltatásokra, míg ott voltál?
2: Hát ez nagyon durva mind work amúgy, tehát ahogy az előbb is fogalmaztam, fejben kell nagyon ott lenni. Kell vonatkoztatni attól, hogy távol vagy a családodtól, egyáltalán nem tudsz velük semmilyen kontaktot létesíteni, még kapcsolatba lépni se tudsz velük, sőt még hírt sem kapsz róluk, nemhogy aztán a nagyvilágról. Főleg egy kutyás embernek, mint én igazából, akinek a szíve mélyén még nagyon ott dolgozott az, hogy ez volt az első olyan alkalom, hogy a kutyámat körülbelül 4,5 hónapra itthon kellett hagynom, miközben amúgy nagyon sok tudást, illetve energiát öltem bele a nevelésébe. Hát nagyon nehéz volt. Nem azt mondom, hogy sok álmatlan éjszakám volt, de szerencsére megadatott az a lehetőség, hogy egy-két éjszaka nem tudtam aludni, és ilyenkor jó, hogyha az ember ki tud ülni a dzsungelbe egy picit, és a saját gondolataival egy picit tud foglalkozni, egy-két dolgot helyre tud rakni, illetve tényleg csak arra koncentrálni, legyen az akár pszichés akadály, vagy testi akadály, amit aztán egy kis gondolkodás után a helyére tud rakni.
0: A műsor során volt egy térdsérülésed. Hogyan élted meg, hogy haza kellett menned emiatt?
2: Hát az a térdsérülés már régóta érett. Nem gondoltam volna, hogy ekkor fog kijönni. Szerencsére nem is volt nagyon nagy probléma vele amúgy, de abban a pillanatban biztos, hogy nem tudtam volna folytatni a versenyt, és akkor még nem is voltam annyira tisztában azzal, hogy egy ilyen sérüléssel mennyit pihenhetek ott kint, illetve hogyha mondjuk egy vagy másfél hetet pihenek, akkor visszaengednek-e a játékba. Ez az All-Star-ban hál' Istennek már enyhült, tehát ahogy ti is láthattátok, ugye azért ott sem sikerült elkerülnem a sérüléseket. Ott, ha jól tudom, akkor egy 8 napos pihi után térhettem vissza a játékba. Ellenben ugye az első évadal, amikor még fiatal kis csikóként tudatlanul mentem ki, és nem kérdeztem meg, hogy egyáltalán van-e ilyen lehetőség. Hát én nyerni mentem ki az első évadba, mint mindenki más. Nagyon ígéretes is volt igazából az első 3 hét. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesítettem, és tényleg benne volt a pakliban az, hogy akár végig el tudok menni. Hát ez a térsérülés valamilyen oknál fogva keresztül húzta a számításaimat. Én úgy gondolom, hogy ez is okkal történt, így meg aztán, hogy szerepeltem az All-Star-ban, illetve lehetőségem volt szerepelni az All-Star-ban, így azt mondom, hogy egyáltalán nem bántam meg. Ha megvizsgáljuk a dolgot, az első évad és a harmadik évad között mind versenyzők terén, mind pályák terén hatalmas különbségek vannak, tehát komplikáltabb pályák voltak. A harmadik évadban, az All-Star évadban pedig ugye majdnem csak, hogy ezeket a pályákat láthattátok ti is, illetve ezen a pályán futhattam én is 3-4 pálya plusszal, tehát ugye 3-4 új pályával. Én is csak abból táplálkozom jelen pillanatban, amit amúgy így a közeli ismerősök, illetve családtagok mondtak. Teljesen eltérő volt az első évad, illetve az All-Star évad mezőnye. Tehát tényleg fel kellett kötni a gatyát. Itt senki fölött nem akarok pálcát törni, itt gondolok az EXO versenyzőkre, de az első évadosoknál azért látszódott, hogy igencsak oda kell figyelni, hogy előbb teljesítsük a pályát, mint azok, akik a második vagy harmadik évadban szerepeltek, illetve tényleg alkalmazkodjunk az ügyességi játékokhoz is. Hát szerencsére nekem sikerült a legjobban, hiszen az első évadból én jutottam a legtovább az All-Star-ban. Itt most tényleg nem magamat szeretném fényezni, illetve nem az első évadosok ellen szeretnék beszélni, de készültem arra, hogy ez teljesen más lesz, mint az első évad.
3: Szerinted mit kaptál az Exatlontól?
2: Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, és most ebben a kérdés feltételében igazából be is villant az a pillanat, amikor én ugye elköszöntem a többiektől a City pályán, és most is csak azt tudom mondani, hogy ha megnyertem volna a kupát, nagyon boldog lettem volna, tény és való, hiszen azért egy Exatlon All-Star kupa az tényleg hatalmas nagy elismerés és hatalmas nagy teljesítményre utal, de úgy gondolom, hogy az, amit az All-Star évadban kaptam, legyen az akár a Bálintól, a Grétitől, Zalántól, nagyon sok mindent tanultam és tudtam tőle hazahozni. Én úgy gondolom, hogy ezek az emlékek, a tanult dolgok, illetve maga az önfelismerés, ez szerintem tovább elvihető, tehát hosszabban kitartó dolog, mint mondjuk az a kupa, és ahogy ottként fogalmaztam, a kupa be tud porosodni, de az, amit a többiektől kaptam, az életem végéig el fog kísérni amúgy.
4: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin. Ma a hajmosás helyes lépéseiről lesz szó.
1: A hajmosás nem ér fel egy két ismeretlenes egyenlettel, viszonylag egyszerű a képlete. Dörzsöl, lemos, ismétel. Mégis kevesen tudják, hogy a szép hajtitka a hajmosás mikéntjében rejlik. Erről pedig akkor is tanulhatsz még, ha az olyan egyszerű, mint az egyszer egy.
0: Első hiba. A sampon a legfontosabb része a hajmosásnak. Megveheted a piacon kapható legdrágább sampont is, az nem ér semmit, ha nem használod helyesen. A fejbőr és a haj gondos átmaszírozása és az öblítés legalább olyan fontos, mint maga a sampon. A fejbőrt soha ne körömmel dörzsöld, használd a puha új begyeket. A masszírozás fontos, mert eközben ledörzsölöd a fejbőrről a verejték és a fagyumirigyek váladékát, a balzsam, a hajformázók maradványait is, így a fejbőrről tiszta és egészséges lesz.
1: Második hiba. A házi samponok mindig jobbak. Természetesen léteznek olyan házi samponok, amelyek nagyon jó hatással vannak a fejbőrre és a hajra, de nem mindegyik recept tartozik ide. Azok, amelyekben például citrom van, kifejezetten irritálhatják a fejbőrt és a hajszálak gyökereit, a menta és a mentol pedig allergiás reakciókat is okozhatnak.
0: Harmadik hiba. Sok hajhoz sok sampon kell. Sokan jóval több sampont használnak annál, mint amennyire valóban szükség lenne, mert szeretik, ha jó sok hab képződik hajmosás közben. Pedig a hab tulajdonképpen ahhoz kell, hogy segítse a sampon dolgozni a hajszálakon és a fejbőrön, de ha túl sok képződik belőle, az megakadályozza, hogy a sampon kifejtse a hatását. Mivel a hajmosásnál csak a fejbőrödet kell igazán megmosni, és a fejről lecsurgó sampon pont elég ahhoz, hogy lemossa a hajszálakról is a szennyeződést, sok hajhoz tulajdonképpen ugyanannyi sampon kell, mint a kevéshez.
1: Negyedik hiba. A különleges adalék mindig hatásosabb. Léteznek olyan samponok, amelyek különleges adalékokat tartalmaznak, mint például olívaolaj vagy kaviár. Ahhoz, hogy ezek a termékek valóban különbözzenek közönséges társaiktól, 1-3%-nyi különleges hozzávalónak kell jelen lennie bennük. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a hajad egyszerűen telítődik 4-5 hajmosás után az extra hozzávalóktól. Ugyanez a helyzet a 2-1-ben samponokkal is, főleg ha azokat nap mint nap használod. Ilyenkor a sampon nem tudja végezni azt, amire hivatott. Nevezetesen, hogy lemossa a balzsamot a hajról, hiszen egyszerre hatnak. Érdemes tehát a gyakori hajmosáshoz kizárólag sampont használni.
0: Ötödik hiba. A haj egy idő után hozzászokik a samponhoz és váltani kell. Ha ezt vetted észre, hogy a samponod egyszerűen nem működik jól, mert hozzászokott a hajad, akkor sem kell azonnal a kukába dobnod a flakont. A hajad állaga, textúrája, tapintása az évszakokkal, az életmódoddal együtt változik, és ennek nem biztos, hogy sok köze van ahhoz, hogy mivel mosol hajat.
1: Az is lehet, hogy a rossz hajmosási technikád miatt rárakódott egy réteg sampon a fejbőrödre. Érdemes először az életmódod, a táplálkozásod és a hajmosási technikádat ellenőrizni, és csak utána leváltani azt a sampont, amelytől megváltozhatott a hajad.
0: Így mos hajat helyesen. Ugyan mindenki mos hajat, nem mindenki csinálja helyesen. A helyes hajmosás első és legfontosabb lépése, hogy találd meg a neked való sampont. Ha kell, beszélj a fodrászoddal, mielőtt vásárolsz. A jó szakember pontosan tudja, milyen a hajad, mire van szüksége.
1: Sokan azt tanácsolják, ne mos minden nap hajat, elég hetente egyszer, a köztes időt pedig érdemes például száraz samponnal átvészelni. Pedig ha helyesen mosol hajat és a megfelelő termékeket használod, nem lehet baj abból sem, ha naponta végzed el a procedúrát.
0: Hajmosás előtt fésüld át a hajad, utána kellemesen langyos vízzel öblítsd át. Ezután jöhet a sampon, de ne a fejedre. Nyomd ki egy kis adagot a kezedbe, ott dörzsöld el, és utána vidd fel a fejedre. Ahogy korábban említettük, csak az új begyedet használd. Ne hagyd rajta a sampont a fejbőrödön azért, hogy amíg hat, addig lemosakszol. A samponozás ne tartson tovább 2-3 percnél, utána alapos öblítés kövesse. Ha megismétled a samponozást, használj negyed annyi sampont, mint az első alkalommal, utána újra öblítsd alaposan.
1: Neked van valami bevált tipped? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Sztorik, pletykák és a teszelés.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Kirké. A Kirké Madeline Miller könyve, akinek a Buktok nagy slágerét, az Achilles dalát köszönhetjük. És bár a Kirké még nem annyira mainstream, megérdemelni, hogy hasonló szintre kerüljön. A Kirké leginkább a nők megítélésére fókuszál, és arra, hogy mennyit számítanak ebben a külsőségek és a látszat.
1: Az Achilleus dalához hasonlóan, ez is egy görög mitológián alapul. Kirké, a napisten, Héliosz lánya, és kiskorától fogva lenézték, és a sarokba söpörték az érzéketlen titán rokonai és nimfák. Úgy nőtt fel, hogy mindenki csúnyának és haszontalannak gondolta. A testvére elhagyta, a szerelme, akit rejtett varázserejével változtatott át, pedig mást vett feleségül.
0: Kirkének még abban sem hisznek, hogy tényleg ő változtatta át a fiút, mikor kiderül viszont, igazságos büntetés szaknak ki rá. Egy távoli szigetre száműzik, és ironikusan a száműzetésben találja meg a szabadságát. Mérgeket és gyógyszereket készít, állatokat szelídít, és végre hatalma van maga fele.
1: Megvédi magát azoktól a férfiaktól, akik nem tartották tiszteletben, hogy ő itt az úr, és nem a férje. Harcolt mitológiai lényekkel, és még Athénéval is szembeszállt azért, akit szeret.
0: Ajánlom azoknak, akik szeretik a görög mitológiát, a furcsa dolgaival együtt, de olyan könyvre vágynak, ami kicsit máshogy dolgozza fel, és azoknak, akik szeretnének egy olyan nőről olvasni, aki bebizonyította, hogy érdemes magáért harcolnia.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak, derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomó pont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobb balátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, felhős időben szél megélénkülhet, napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vigáda Botond és Urfi Péter. A Fülöp-szigetek története. Érdekesség a Fülöp-szigetekről, hogy több mint 7600 sziget található meg, de ebből csak 800 lakott, és ez az egyetlen dél-kelet-ázsiai állam, ami keresztény vallású.
1: 1521-ben a spanyolok kolonizálták, és második Fülöp királyról nevezték el. Spanyolország elvesztette az amerikai ellenek ellen vívott háborúját, így a szigetcsoport az amerikaiakhoz került. A második világháború alatt Japán megszállta a szigeteket. Az Egyesült Államok végül 1946. július 4-én ismerték el a szigetcsoport függetlenségét.
0: Földrajza is hihetetlenül érdekes, hiszen ezen a szigeten még mindig vannak aktív vulkánok és földrengések. Mindanao szigetén van a legmagasabb hegy, ami 2954 méter magas, Luzon szigetén, ami nem sokkal nagyobb, mint Magyarország, több mint 53 millióan laknak.
1: Éghajlata főként trópusi, de ötféle éghajlati zóna található meg az országban. Június és november között gyakoriak a tájfunok. A legnagyobb tájfunt 2013-ban ment végig a szigeten, ami 6300 ember életét vette el.
0: Bármilyen fura, de a Fülöp-szigeteken nem éltek ragadozó állatok, ezért szerepüket kígyók és madarak töltötték be. A legkülönlegesebb állatok, amik itt élnek, azok a koboldmaki, közönséges makákó és a repülőmaki. Természeti világörökségei a Puerto Princesa föld alatti folyó nemzeti park és a Tubahata hazátony nemzeti park.
1: Az ország főként turizmusból él, de sok nyersanyag is megtalálható, ezek közül a legjelentősebb a réz, melyet még máig is importál.
0: 7 évvel ezelőtt azzal került egy Fülöp-szigeti börtön a figyelem központjába, hogy 1500 rab adta elő tisztelgésképpen Michael Jackson Thrillerét.
1: Te szívesen nyaralnál a Fülöp-szigeteken a hallottak után?
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Összekötötték három ember agyát, meg tudták osztani telepatikusan a gondolataikat.
1: Agykutatóknak sikerült összekötni három ember agyát úgy, hogy azok képesek voltak kommunikáció nélkül megosztani a gondolataikat egymással. A teszt során a három összekötött elméjű ember együtt összekoordináltan játszott egy Tetrishez hasonló játékkal, az eddig ismert kommunikációs technikák használata nélkül.
0: Ketten egy olyan szobában ültek, ahol látták a pályát, a harmadik társuk meg egy olyanban, ahol a kontroller volt, mégis sikerült a gondolataik továbbításával teljesíteni a játékot. A kutatók szerint ez az első lépés afelé, hogy a jövőben sikerüljön nagyobb közösségek agyát hálózatszerűen összekötni, emiatt a technológiát BrainNet-nek, magyarul agyhálózatnak nevezték el.
1: A dolog úgy működik, hogy az agy elektronjainak mozgását rögzítik egy géppel, majd ezeket a jeleket közvetítik a többi agynak. Emiatt nem is kell egy helyen lenniük azoknak az embereknek, akik összekötik az agyukat, elég az, ha van náluk egy gép, ami a saját agyuk információit felveszi és továbbítja azt egy másik agynak, valamint ennek a fordítottját is elvégzi, feldolgozza, közvetíti a távoli agy információit. A kutatók emiatt elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben az interneten keresztül is képesek lesznek az emberek gondolatokat megosztani egymással anélkül, hogy kommunikálniuk kellene.
0: A kísérletben két küldő és

0: viszont a játék képernyőjének az alját nem látta, így nem tudta merre forgasson, kénytelen volt a két távoli társa döntésére hagyatkozni.
1: Amint a küldőagy szerepét játszó kísérleti alanyok döntöttek a forgási irányról, megkérték őket, hogy nézzenek rá az előttük lévő két darab villódzó lámpa valamelyikére. Ha balra forgatnának egy blokkot, akkor az egyikre, ha jobbra, akkor a másikra. Az egyik lámpa gyorsabban, 17 hercen, a másik lassabban villogott, 15 hercen. Emiatt az agyuk máshogy érzékelte őket, és ezt az érzékelési különbséget sikerült a kutatóknak rögzíteni és információvá alakítani az elektródákkal.
0: Miután ez megtörtént, a jelet a gép elküldte a harmadik kísérleti alanynak. A fogadó agyában ezután elektromos impulzusokkal különböző fantomfényeket villantottak fel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valódi, észlelhető fényhatás nélkül kiváltották az emberi agyból ugyanazt a hatást, mint amit egy felvillanó lámpa okozna. Attól függően, hogy a két küldő jobb oldalra vagy bal oldalra csavarta volna a Tetrisben a lehulló formákat, a küldő agyának másfajta fantomfényeket sugároztak be a géppel. A fogadó így aszerint forgatta jobbra, balra a kockát, hogy mit tanácsoltak neki az elszigetelt szobából. A három résztvevőnek sikerült így teljesíteni a játékot.
1: Jelenleg még messze vagyunk a technológia széleskörű használatától, nagyon lassú az adatátvitel, és nem is eléggé megbízható, írták a kísérletről készült publikációban a kutatók. De jelezték azt is, hogy szerintük hatalmas lehetőségek állnak az emberiség előtt, és ma már nem elképzelhetetlen az, hogy a jelenlegi közösségi oldalak egyszer majd egy hatalmas, valódi közösségi hálózatként működhetnek az emberek agyának összekapcsolásával.

0: kötött táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább fél órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van, mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.

0: 2-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápai Ivett. Most a szociális szorongásról fogunk beszélni. Az az ember, aki szociális szorongásban szenved, az emberek között nagyon bizonytalannak érzi magát, retteg attól, hogy kínos helyzetbe kerül, vagy megszégyenül. Úgy érzi, mindenki őt figyeli, és minden reakciója jól észrevehető. Azonban a többi ember számára nem feltétlenül szembetűnőek a tünetek, melyek lehetnek az arc elvörösödése, a szívverés felgyorsulása, a száj kiszáradása, hideg vagy meleg hőhullámok. Ezeken kívül a beszédnehézség, émelygés, gyomorpanaszok is. A beteg saját fejében eltorzítja a valóságot, és úgy érzi, hogy csak is vele történhetnek meg ilyen kínos szituációk és ezek a gyötrelmek.
1: Minden napja is szívesen kimerítik, leginkább akkor, ha emberek között kell lennie. A legtöbbször a nyilvános beszéd vagy a mások előtti étkezéstől iszonyodik. Ezeken kívül azonban rengeteg specifikus megnyilvánulása van a szorongásnak. Ilyenek például, ha félelmet okoz a nyilvános mosdó használata, a bemutatkozás, a mások általi megítélés, a felelés vagy a vizsgázás. De akár egy egyszerű telefonhívás is nehézséget, félelmet okozhat. Az egészséges viszonygástól a komolyabb problémákat azt különbözteti meg, hogy az illető mennyire gondolja vadótlanul túlzónak a helyzet kínosságát, és hogy mi mindent tesz meg az ilyen szituációk elkerüléséért.
0: Eleinte ritka betegségnek hitték, de valójában egészen gyakori. A leggyakrabban a serdülőknél alakul ki, nőknél kissé gyakoribb. Ugyan pontos oka nem ismert, azt már kimutatták, hogy a szociális szorongás öröklődhet, vagy hosszú hónapokon, éveken keresztül is kialakulhat. De egy traumatikus esemény hatására is megjelenhet. Vagyis valamilyen pszichés fejlődési zavar áll mögötte, ami miatt sérül az önkép. Ha a kialakult szorongást nem kezelik, akkor előjöhetnek különböző fóbiák, vagy akár major depresszió is. A kezelés nem könnyíti meg az, hogy a betegek általában nem akarják bevallani, hogy milyen betegséggel is küzdenek.
1: A szociális szorongás a fóbia egyik alcsoportjába tartozik. Többféleképpen szokták részekre osztani ezt a betegséget. Megjelenését nézve két formáját különböztetjük meg. A generalizált szociális fóbiát, ez minden emberekkel kapcsolatos helyzetet foglal magába, és a körülírt szociális fóbia, ami csak egyes szituációkra korlátozódik.
0: Kétféle módszer tűnik hatásosnak a kezelésben, a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedés terápia. A viselkedés terápia esetén félelemkioltásos módszert alkalmaznak. Hozzászoktatják a beteget a szorongást okozó szituációkhoz. Először csak bemutatják a szituációt, majd olyan módszereket tanítanak, amikkel legyőzheti a félelmét. Ideális közeg a betegség kezelésére a csoportos terápia, hiszen itt megértő környezetben beszélhet a problémáiról. A szociális készségek hiányát a terapeuta igyekszik fejleszteni gyakorlással és viselkedésmódszerek, például szerepjáték alkalmazásával.
2: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 90 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedik Mira. Képes vagy éjszakákon át olvasni egy jó könyvet? Keresed a lopott órákat, hogy belemélyedj egy remek történetbe? Vagy éppen ellenkezőleg? Nincs kedved, időd, esetleg türelmed a könyveket bújni? Bármelyik tábort is erősíted? Most tarts velünk, és megismertetünk az olvasás néhány kevésbé, de annál hasznosabb előnyeivel.
1: Olvas többet, tovább élsz. Fogadjunk, erre nem gondoltál volna, és el sem tudod képzelni, hogy hozható össze a hosszú élet titka az olvasással. Pedig ezt a tényt már tanulmányok támasztják alá. A Yale Közegészségügyi Intézetének kutatói több mint egy évtizedig vizsgálták az 50 évesnél idősebb emberek olvasási szokásait. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasás csak nem 2 évvel meghosszabbítja a könyv szeretők életét. Az is biztossá vált, hogy minél többet olvas valaki, annál hosszabb életű lesz, de már napi fél óra is sokat számít. Azt még nem tudni pontosan, milyen összefüggés van a könyvek és a hosszabb élettartam között, de feltételezések szerint ez a tevékenység az agysejtek közötti kapcsolatokra van jótékony hatással. A vizsgálatot végző kiemelte, hogy eredményeik a könyv és nem az újságolvasókra vonatkoznak.
0: Szellemileg frissen tart. Ha a sok olvasással elintézted magadnak a hosszú életkort, akkor nem árt, ha mindezt szellemileg is fitten éred meg. Ebben ismét segíthetnek a könyvek, hiszen a testedhez hasonlóan az agyadnak is szüksége van egyfajta edzésre ahhoz, hogy jó formában maradjon. Egy chicagói kutatás szerint az olvasás lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a szellemi leépülést. A Rush Egyetem kutatói 300 idős emberrel végeztettek tanulási és memóriai tesztet, illetve mentális tevékenységeiről is kérdezték őket. Halálok után megvizsgálták az érintetteket, és kiderült, hogy a sokat olvasó emberek elméjében kevesebb volt az időskori demenciára, elbutulásra utaló jel.
1: Kevésbé leszel stresszes. Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy milyen fontos megszabadulni a bennünk felgyűlő feszültségtől, hiszen a stressz hosszú távon meg is betegíthet minket. Egy jó könyv olvasása elszakít a hétköznapi nyomasztó gondolatoktól, és koncentráltan a történetre irányítja a figyelmünket. Ezáltal lazít, pihen az agyunk. Ennek a következménye egyfajta relaxált megnyugvás, ami ellazítja az izmokat, a szívet, így a vérnyomásod is csökken. Mindezt alátámasztja egy 2009-ben végzett kutatás, melyben különféle tevékenységet végző csoportokat vizsgáltak a feszültség szempontjából. Érdekes eredményre jutottak, ugyanis a sokat olvasó stressz szintje meglepően hamar, csupán 6 percnyi olvasás után már 68%-kal csökkent. A stresszoldást megvizsgálták zenehallgatás, teázás és sétálás tekintetében is, de magasan az olvasás végzett az első helyen.
0: Népszerűbb lehetsz. Annak ellenére, hogy az olvasás magányos tevékenység, a kutatások mégis azt mutatják, hogy ettől fejlődnek a társas készségeid, ami a mindennapi életben is hasznodra válnak. Például, aki regényeket olvas, jobban bele tudja magát élni mások lelki világába. Át tudja érezni a regényhősök indítékait, vagyis sokkal empatikusabb lesz. Derül ki a 2013-as kutatásból. A másokra való ráhangolódás képességével az életben is könnyebben érted meg a körülötted lévő embereket. Átérzed örömöket, bánatukat, sokkal jobban szót értesz velük. A könyvolvastástól tehát fejlődnek a szociális készségeid, és ezekre leginkább a regények és a detektív történetek legalkalmasabbak. Vagyis azon kívül, hogy jól szórakozol, emberi kapcsolataidat is építed, több barátot szerezhetsz.
1: Fejlődik az intelligenciád. A könyvekről általánosan elmondható, hogy tájékozottabb leszel tőlük. Az olvasás sokféle módon dolgoztatja meg az agyadat, ugyanis használod közben a képzelőerődet, figyelmedet és nyelvi képességeidet, vagyis jótékonyan hat az értelmedre. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy minél korábbi életkorban kezded a könyvolvasást, annál intelligensebb leszel. Egy 2014-ben közzétett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik kiemelkedően olvasnak, 7 éves korú magasabb pontszámot érnek el az IQ-teszteken, mint kevésbé jól olvasó társaik. Az intelligenciát fejlesztéséhez tehát nem feltétlenül a tankönyveken, értelmező kézikönyveken keresztül vezet az út, hanem elegendő hozzá sokat olvasni már gyermekkortól kezdődően.
0: Jobban alhatsz. Nem vitás, hogy sok múlik azon, mennyit és milyen minőségben alszol, hiszen a pihentető alvás az egész napodra, teljesítő képességedre és egészségedre is hatással lehet. Egy jó könyv akár álomba is ringathat. Egy amerikai egészségügyi központ vizsgálata szerint, ha az esti lefekvéshez rituálénak bevezeted a könyvolvasást, segíti a jobb alvást. Megkönnyíti az ébrenlét és az alvás közti átmenetet. Könnyebben álomba szenderülsz. Egy jó történettel tehát olyan, mintha hídon mennél át a pihentető alvásba. 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Nár Barbara és Tokodi Blanka.
1: Reiner Laura magyar író szakmájában 18 éves kora óta aktív. Első regényét Remek címmel írta, ezt 2005-ben publikálta. Az első kötetei a Universal Hungary Lap és könyvkiadónál jelentek meg. Az első komoly sikert a Szent Johanna Gimi című ifjúsági naplóregény sorozata hozta meg számára, amelynek az első kötetét 2010-ben a Cicero Könyv Stúdió hozta forgalomba. A Szent Johanna Gimi könyv sorozattal számos nevezést kapott a sikerlistákra és könyvei előkelő helyezést értek el.
2: Minden ember életében vannak olyan meghatározó pillanatok, amikor kicsúszik a kezéből az irányítás, és sétlenül nézi, ahogy süllyedni kezd a világa. A Bexi sorozat egy 2014 és 2017 között megjelent 6 kötetből álló ifjúsági könyvsorozat. A sorozat kötetei Késtél, Hullócsillag, Illúzió, Nélküled, Valahol és Egyszer néven váltak ismerté. A könyvben Budai Rebeka élete 16 évesen fenekestül felfordul, amikor posztol a barátja falára egy szemrehányó, egyszál gitáros dalt, a Késtélt. Azóta ő Bexi. Körte, a tetováló művészből avantgárd menedzser, épp egy tévés fellépés szervezett le a Pop Rock Star leszek döntőjébe, ahol Bexi a legesélyesebb versenyző duettpartnere lesz. Nagy Márk nem csak az ének hangjával, hanem külseivel is belopta magát a női nézők szívébe, de Bekivel már nehezebb dolga lesz.
0: A Szent Johanna Gimi egy 8 részből felépülő ifjúsági regénysorozat. A naplóregény sorozat főszereplője Rentai Renáta, aki egy budai francia tagozatos magángimnázium, a Szent Johanna francia tagozatos alapítvány gimnázium tanulója. A könyvsorozat a főhős naplóján keresztül a gimnázium 9-12. B osztályának mindennapjait mutatja be. Az iskola kezdés kisebb-nagyobb zökkenőit, a középiskola hétköznapinak számító történéseit, valamint a továbbtanulás és elválás sokszor emberpróbáló nehézségeit is beleértve. A Szent Johanna Gimi a 2010-es évek egyik legnépszerűbb és egyik legnagyobb rajongó táborral rendelkező ifjúsági sorozatának számít Magyarországon. A sorozat köteteinek kiadója a Cicero Könyv Stúdió. Az első kötet 2010-ben jelent meg, míg az utolsó két kötetből álló rész kiadására 2013-ban került sor. 2013 májusában megjelent egy kiegészítő kötet is Kalausz címmel, mely a sorozattal kapcsolatos információkat, érdekességeket tartalmaz.
1: A Remek című könyv, mint ahogy azt már ezelőtt is említettük, Leiner Laura első könyve. A könyv egy 19 éves lányról szól, aki végre megszabadult az iskolától és a közelébe se akar menni többet. Akinek a barátja az egész nyarat Floridában tölti nélküle. Akinek mindene a film, forgatókönyvíró szeretne lenni. Csak éppen még egy betűt sem írt. A főszereplő Linda nyári szünetét egy videótékában dolgozza tölti, ahol elképzelései szerint végre el tudja kezdeni írni forgatókönyvét. De természetesen a sors itt is közbeszól, és semmi nem úgy alakul, ahogy azt Linda eltervezte.
2: Az írónő legújabb könyve, az IOV, az az iskolák versenye trilógia. A főszereplő Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig. Egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a 11-es bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól. Részt vett egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium 4 fős csapata elindul az iskolák országos versenyére.

0: 97. Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a Sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletbe kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak: latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve?
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garina Zira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! Táska.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Bad Bunny megszerezte első Emmy díját. Gyerekkori emlékeiből merített új korongjához Alex Warren. Népszerű sorozat Mesés hőse után kapta a nevét egy új gyíkfaj. A mikrofonnál Bali Villő. Bad Bunny pályafutása első, ám nem egyetlen Emmy díját nyerte, mégpedig a Super Bowl félidei showjáért. Az elismerést szombaton adták át a Los Angeles-i Peacock Theaterben, ahol az előadó és a produkció alkotói a kiemelkedő élő variété műsor kategóriájában diadalmaskodtak, számolt be a Variety. A The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny összesen 7 Emmy jelölést kapott, és a gálán több kategóriában is győzni tudott. Produkció díjazták zenei rendezésért, koreográfiáért, hangkeverésért, fénytervezésért, technikai rendezésért és operatőri munkáért, valamint rendezésért is. Jay-Z, aki a műsor egyik executive producere, ugyancsak átvehette az elismerést, számára ez már a harmadik Emmy díj volt. Gyerekkori emlékeiben merített új korongjához Alex Warren. A Grammy jelölt, többszörös platina lemezes Alex Warren piacra dobta második stúdióalbumát Wild Child címmel. A kiadvány az énekes You'll Be Alright Kid korongját követi, mely eddig több mint 9 milliárd streamet gyűjtött olyan slágereknek köszönhetően, mint a Virális Ordinary, vagy a szintén közösségkedvenc Carry You Home és a Before You Leave Me szerzemények. A most megjelent lemez az amerikai énekes dalszerző eddigi egyik legszemélyesebb anyaga, amely a veszteség, a gyász, a szeretet és a gyógyulás témáit járja körül, miközben zeneileg a nagyhívű pophimnuszoktól a filmszerű hangzásvilágokon át egészen a felszabadult táncos pillanatokig kalandozik. Az album címét Warren gyerekkori beceneve ihlette, édesapja hívta őt Wild Child-nak, és ez a szó azóta is különleges jelentéssel bír számára. A sárkányok háza egyik sárkánya ihlette egy Thaiföldön felfedezett új gyíkfaj tudományos nevét. A kutatók a sárkás színű, apró termetű hegyi szarvasagámát Acontosaura Syrax névre keresztelték az HBO népszerű fantasy sorozatában a sárkányok házában szereplő Syrax után. Az új faj kizárólag egy keskeny sávban húzódó, magas hegységi erdőkben fordul elő, ezért akár a ritka élőhely védelmének egyik fontos zászlós hajófajává is válhat, írja a Science Daily. A kutatók Nyugat-Thaiföld magas hegységi erdeiben azonosították az új gyíkfajt. A hegyi szarvasagámák közé sorolt gyíkokra jellemzők a nyak és a hát mentén végighúzódó tüskés pikkelytarajok. A tanév során teljesen megújul az Árpád úti óvoda vízivárosi tagovodája a Sarló utcában. A beruházás 580 millió forintos Európai Uniós forrásból valósul meg, melynek során egyebek mellett elvégzik az épület külső szigetelését, korszerűsítik a vízelvezetést és az elektromos hálózatot is cserélik. Új fejezet kezdődött Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb fiának életében. A 13 éves George herceg megkezdte tanulmányait a britek egyik leghíresebb magániskolájában, az Eton College-ban. A herceg és a szülei kedden a szakadó eső ellenére nagyon vidáman érkeztek az intézménybe, amely ezentúl György otthona lesz. A brit királyi családban hagyománya van az iskolának, már Vilmos és Harry herceg is oda járt.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Jászai Csongor a ski GP4 kategóriában remek teljesítménnyel megszerezte a jetski összetett Európa bajnoki címet, míg a német származású magyar licenszel versenyző Michel Dimov a női runabout mezőnyében a második helyen végzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Magyarázatot találtak a részecske fizika egyik legnagyobb rejtélyére. Második világháborús német tankot találtak egy orosz egyetem alatt elásva. Kéken ragyogó új pókfajt fedeztek fel Afrikában. A mikrofonnál Hajsort Kornél. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részesei voltak. Derül ki az ELTE közleményéből. Modern fizika egyik jól ismert törvénye, a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyet gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található. Eltemetett német Panzerkampfwagen V-párduc harckocsit találtak egy orosz egyetem belső udvara alatt. A második világháborús tankot egy építkezés alkalmával fedezték fel a munkások. Derül ki a Kazanyi Nemzeti Műszaki Kutató Egyetem közleményéből. A szakértők szerint a harckocsit nem egyszerűen hátrahagyták és elföldelték, hanem tervezetten helyezték el a föld alatti üregben. Körülötte téglafalak találhatók, valamint egy lépcső is, amely a tornyához vezet. Az egyetem történészei szerint a jármű egy páncélozott kutató létesítményként üzemelt a háború utáni években, és robbanószerekkel, puskaporral, valamint egyéb pirotechnikai anyagokkal kísérleteztek benne. Az elmúlt több mint 60 évben azonban nem használták, az évtizedek alatt pedig már az ott dolgozók is elfelejtették pontos helyszínét. Több mint 70 a tudomány számára korábban ismeretlen fajt fedeztek fel a Dél-Afrika nyugati részén fekvő Angolában. A szakértők a kevéssé ismert liszimai fennsíkon végeztek kutatást idén februárban, ahol többek között eddig le nem írt rovarokra, pókokra és lepkékre bukkantak. A legérdekesebb megfigyelt állatok közé tartozik egy koronás karlópók, amelynek bizonyos testrészei UV-fény alatt kéken ragyognak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Kézilabda NB1-ben szereplő Gyöngyös hivatalos honlapján jelentette be, hogy Nagy Ádám távozik, és a francia élvonalban játszó Provence AX Université Club Handballnál folytatja. A 21 éves jobb balátlövő 2023-ban érkezett Gyöngyösre, ahol fokozatosan verekedte be magát a csapatba, és még eleinte csak védekezésben használták, idővel már a támadásokban is szerepet kapott, ráadásul a 2025-26-os szezonban már szinte egyedüli játékos volt a posztján, 28 mérkőzésen 68 dobott góllal zárt.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, felhős időben szél megélénkülhet, napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.

teli reggel, szemhét csukódik, pupillaták, fel a feje Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mint ez a perc lenne az utolsó. Nem a tó haladsz előre, össze-vissza futkosó, palota vagy piszkosó. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szereste is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a sur. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed lesz, mivel megtöltened. Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped, a lényeg a szeretet. Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, is lehetsz itt még valaki. Ha újnak látszik, ami maradé, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, az okosítás hiába van. Az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, ha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Meg érdemled az időt, hogy

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Lassíthatja az öregedést ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. Képszerkesztést címmel grafikus növendékek munkáiból nyílt kiállítás. Magyar kutatóról neveztek el egy új állatfajt. A mikrofonnál Nagy Fanni. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhez érkezhetett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint, ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejleszt egy gyógyszer, a rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat. Képszerkesztés címmel nyit kiállítás a székesfehérvári SZCRP technikumban, szakképző iskola és kollégium grafikus tanulóinak munkáiból. A szeptember 27-ig látogatható tárlaton láthatók Juhász Blanka, Kerekes Csaba, Kovács Héja, Titanilla, Nagy Péter és Németh Dóra munkái. A tárlatot Sörök Bartyik Júlia Imola szervezésért és felnőttek oktatásáért felelős igazgató helyettes nyitotta meg, beszédet mondott Illés Orsolya Tünde szakmai tanár, papír- és textilművész. Négy új szárazföldi csigafajt fedeztek fel Laosz területén, amelyek közül az egyik egy magyar kutatóról kapta a nevét. A Diharax palgergei Pál Gergely Barna világszerte elismert malakológus, azaz csiga kutató munkássága előtt tiszteleg, aki máig mintegy 300 fajt fedezett fel. Nagyon köszönöm a tájföldi és laoszi barátaimnak, hogy megtiszteltek a névadással, írta Pál Gergely Barna a Facebook oldalán az eseményekre reagálva. Az új fajokat leíró tanulmány a Zookays tudományos folyóiratban jelent meg. A publikációból kiderül, hogy a Diharax palgergei egy rendkívül apró méretű csiga, áttetsző házának magassága mindössze 1,5, szélessége pedig 2,1-től 2,4 mm. Újrahasznosított műanyag palackokba készítettek ehető kekszeket egy NASA által támogatott projekt kutatói, számolt be róla a Guardian. A szakemberek egy olyan technológiát fejlesztettek ki, amely speciális élesztők segítségével alakítja emberi fogyasztásra alkalmas fehérjékké, zsírokká és ízesítő anyagokká a műanyagokat, valamint a mezőgazdasági hulladékokat. Az így létrejövő anyagot 3D nyomtató segítségével tetszőleges alakú vaníliás kekszét tudják formázni. A kekszeket egyelőre még nem kóstolták meg, ehhez ugyanis előbb engedélyt kell kapniuk a termék emberi tesztelésére. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tevere folyó medréből, a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. A Pons Neronianus nevű átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A tavalyi esztendő után ismét nagyszabású MMA gálának ad otthont november 13-án a Met Arena. A nemzetközi ketrecharc gála sztárokat, parázs csatákat, fantasztikus hangulatot és látványos showt ígér. A sajtótájékoztató végén a magyar versenyzők elmondták, nagy erőbedobással készülnek a novemberi gálára, szemük előtt csak a győzelem lebeg, majd arra buzdították a székesfehérváriakat, jöjjenek minél többen a rendezvényre, garantáltan remek élményben lesz részük.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: péntek! 97-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sokat cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9

0: Mazva. A jégolvadásával nőtt az óceánvíz szintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt Metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régis-régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel telisteri. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a bárhuda máromszoktól, úgy tartják, őséki kataklizmus utolta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek meg maradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá Atlantiszi fémre, amely a Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az Atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágította lényegre, az ékszer eredetére. Azuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchu-t, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik.

0: máshoz való. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Noár Barbara és Dombi Judit. A mai adásunkban a Zero Waste életmódról lesz szó. Ez a szemlélet lényegében a hulladékmentes életmódot takarja. A szemlélet népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy a környezetvédelem fontos a Föld jövője szempontjából. Egyre több és nagyobb publicitást kap a téma, miszerint gyakorlatilag a 23. órába érkezett az emberiség, és nem nagyon van már időnk várni, hanem cselekednünk kell. Mindenkit egyéni felelősség terhel, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után, ezért ha változtatni akarsz a világon, akkor elsőként neked kell megváltoznod.
1: A francia származású, de Kaliforniában élő Bea Johnson gyakorlatilag maga az otthoni hulladékmentes életmód szülőanyja. 2008-tól kezdődően családjával, férjével és két gyermekével gyakorolja a Zero Waste életmódot, tapasztalatait pedig egy nagyszerű könyvben is megírta. Bea abszolút követendő példát állít az emberek elé, hiszen az egész családjával együtt évente mindössze egyetlen befőttes üveg szemetet termel.
2: Itt van néhány tipp, hogy ti hogyan kezdhetek neki ennek az életmódnak. Az első és a legfontosabb pont, amit mindenkinek szem előtt kell tartania, a visszautasítás. Utasíts el minden olyan dolgot, amire igazából nincsen szükséged. Például ne fogadj el a boltban műanyag zacskót, ne vásárolj előre csomagolt termékeket, ne fogadj el szívószálat az italokhoz. Vigyél inkább magaddal egy nem műanyag zacskót a bevásárláshoz, a limonádét pedig szívószál nélkül is meg lehet inni ám.
0: A második pont a saját fogyasztás csökkentése. Nézd át a cuccaidat, és ami nem kell, attól szabadulj meg. Na nem úgy, hogy kidobod ezeket a dolgokat, hanem sokkal inkább úgy, hogy például elajándékozod olyanoknak, akiknek szükségük lehet rájuk. Nem csak szelekcióval tudod csökkenteni a saját fogyasztásod, hanem tudatosan gondold végig innentől kezdve, hogy mit vásárolsz. Tudatos vásárlás segítségével megakadályozható, hogy a lakás ismét tele legyen felesleges tárgyakkal.
1: A harmadik pont az újrahasznosítás. Például, ha már valami dobozban érkezett, akkor találd ki, hogy mit tárolhatsz benne onnantól. Ha egy üdítőt üvegben vásárolsz, akkor ne dobd ki, miután kiürült, hanem mosd el és használ továbbra is. Vásárláshoz használj vászontáskát vagy fonott kosarat. Ezek nem csak hangulatosabbá teszik a bevásárlást, de rendkívül hasznosak, még ha apróságoknak is tűnnek csupán.
2: A negyedik pont. Ha véletlenül mégis valamilyen oknál fogva ki kell dobnod valamit, akkor azt legalább szelektíven tedd. Keresd lakhelyet környékén egy helyet, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, és vidd oda.
0: Az ötödik ponthoz nem árt, ha egy kertes házban lakik az ember, ugyanis ebben az esetben komposztálás fontosságáról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy életünk során irgalmatlan mennyiségű organikus hulladékot állítunk elő. Ha ezeket a dolgokat nem a szemetesbe dobnánk, hanem egy komposztálóba, akkor egy szempillantás alatt lecsökkenne az általunk előállított hulladék mennyisége. Nem mellesleg a komposztálással ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhatnánk a környezetünk jólétéhez.
1: Ha ti is kedvet kaptatok ehhez az életmódhoz, és többet szeretnétek megtudni, nézzétek meg be a mellett a Vászonzsákos Lány YouTube csatornáját is.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Párizs a világ egyik leglátogatottabb és sokak szerint a világ legszebb fővárosa. Hívják még a fények, a szabadság, a divat vagy a szerelem városának is. Ugyanakkor nem mindenkit fog meg, de akit igen, hamar beleszeret.
1: A nevezetességeken kívül Párizs is pompás. A század előn épült és folyamatosan felújított épületek egységes, patinás légkört adnak az utcáknak. Egy idő után már fel sem tűnik, hogy egy híres és szép épületet látunk, hiszen Párizsban szinte minden utcában láthatunk egy fantasztikus építészeti csodát, vagy egy hangulatos parkot.
2: A párizsi emberek éles stílusa, a kávézók sora, a folyamatos pezsgés is felejthetetlen. A csodálatos szajna és a romantikus hídjai, a művészeti galériák sora, a gazdag, jólétet sugározó üzletek és a megelevenedett történelem is mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a városba napról napra jobban beleszeressünk.
1: Párizs nagyváros rengeteg érdekes és szép látnivalóval, múzeummal és érdekességekkel. Tehát sokaknak Párizsról elsőre talán csak az Eiffel-torony, a Diadalív, netán a Notre-Dame ugrik be. A városnak olyan sok érdekessége és gyönyörű látnivalója van, hogyha egy héten keresztül egész nap a város járjuk, akkor is fájó szívvel kell lemondanunk rengeteg szépségről.
0: Az Eiffel-tornyot ma a világ legismertebb épületét Párizstól elválaszthatatlannak tekintjük, de ez nem volt mindig így. Építője, Gustave Eiffel először Barcelonának ajánlotta fel, de a katalán város polgármesterének nem tetszett az ötlet. Végül is Párizsban is nehezen, nagy ellenkezéssel szemben épült fel. De a hatalmas siker igazolta Eiffel vízióját, ma az Eiffel-torony a világ leglátogatottabb, fizetős látványossága. Évente közel 7 millió ember mászik fel a toronyba, még megépítése óta több mint 300 millió. De a kezdeti ellenkezések leküzdése után sem volt könnyű élete a hölgynek. Villám csapott bele, tűz ütött ki a tetején lévő televízióadóban, szélhámos ócskavas kereskedők többször is eladták, majd Hitler le akarta bontani és fegyvereket akart gyártani belőle.
2: A város egyik legrégebbi és legnagyobb középkori épületeként ez minden bizonnyal Párizs egyik legjobb titkos helye. A 13. században épült kollégium egykor évszázadokon át ciszterci szerzeteseknek adott otthont a francia forradalom előtt. Ma kulturális központként működik, és Párizs utolsó középkori épülete volt, amelyet felújítottak. Megcsodálhatjuk a grandiózus homokkőépítészetet, boltíves mennyezeteit és gótikus csarnokait.
0: Az összesen 300 kilométer hosszú, titokzatos és kísérteties alagútrendszer Párizs alatt mintegy 6 millió ember maradványait őrzi. Ez a különös hely közvetlenül a párizsi utcák alatt található, és a városi tisztviselők hozták létre a 18. században, hogy megoldják a helyhiányos temetők egyre növekvő problémáját. A katakombák számos filmnoirnak és kriminek is helyszínül szolgáltak. Tegyél egy hátborzongató utazást a hírhedt katakombákba, ami egyre ismertebbé válik.
3: 97.5
4: All the time.
3: Táska Rádió.

0: hogy maradjál.
1: 95.5-ös rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dükkei Alexandra. A legtöbb emberrel nagy eséllyel már szembe jött a Vampire Plug című sikersorozat, de vajon elgondolkodtál már azon, ez mennyire hasonlít a könyvben megírtakhoz, vagy hogyan zajlott a forgatás? Mystic Falls. Mint azt sokan tudják, a kisváros tényleg létezik Virginiában, közel 7000 lakossal, viszont azt nem, hogy a könyvben a kisvárost Falls Crunchnak, feltemplomának hívják. Ám a producerek túl vallásosnak tartották ezt az elnevezést.
2: Forgatás nagy részre egy virginiai kisvárosban készült, ami Covington névre hallgat. Egyéb érdekesség az is, hogy a lakosok nem örültek, hogy ott forgattak, mivel a vámpírok miatt a legtöbb felvételt hajnalban vagy este, akár éjjel vették fel.
1: A szereplők más nyelveken is beszélnek. Ami azt illeti, a stábnak nem okoztak gondot a nyelvek. Ninda Dobrev, aki többek közt Catherine Pierce-t is alakítja, Bulgáriában született, és folyékonyan beszéli is a nyelvet, így nem jelentett gondot, amikor az ifjú Katarina Petrovát kellett eljátszania, méghozzá az anyanyelvén beszélve.
2: A Salvatore név, ami azt illeti eredetileg a két fivérnek, Stefannak és Démonnak, a könyvben Salvatore a család neve, ám a sorozatban majdnem megváltoztatták Whitmore-ra, mivel a rendező szerint a Salvatore túl olaszosan hangzik.
1: A románcok. Bár azt sokan tudják, hogy Ian Somerhalder és Nina Dobrev jártak, viszont azt nem, hogy a Mettet, valamint Caroline-t alakító színészek is. Paul Weasley pedig feleségül is vette Tori DeVivont, aki Meredith-et játszotta, ám két év után elváltak. Viszont Joseph Morgannek összejött a happy end, mivel az Abby Bennettet alakító színésszel még mindig boldogan élnek.
2: További sorozatok. Ami azt illeti, a sorozat nagy sikerének köszönhetően készült két társsorozat is, mely egyikében az eredeti család tevékenységeit mutatja be New Orleansban, a másikban pedig Hope, valamint Caroline és Alaric ikreinek életét.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszéltünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot, vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedészavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltaláló térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült. Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét. 97.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Brad Pitt szerint az AI megmentheti a középkategóriás filmeket. Antológia fűzi össze a kortárs dalszerzők szövegeit. Szeptember 20-áig még várják a műveket a rövidfilmes pályázatra. A mikrofonnál Hedrik Mira. Brad Pitt szerint az AI megmentheti a középkategóriás filmeket. Az AI nem feltétlenül a filmszínészek és általában a filmesek ellensége. Sőt, megfelelően használva akár új lehetőségeket is teremthet Hollywoodban, vélekedik így Pitt. A közelmúltban a Verity-nek adott interjújában a színész elmondta, hogy szerinte a mesterséges intelligencia elsősorban a közepes költségvetésű filmek számára jelenthet komoly segítséget, amelyek az utóbbi években egyre nehezebben jutnak el a gyártásig. Pitt, aki sikeres producer is, a 40 és 90 millió dollár közötti költségvetésű produkciókra gondolt. Ezek a filmek már túl drágák ahhoz, hogy kis kockázatú vállalkozásnak számítsanak, ugyanakkor nem biztosítottak számukra azok a hatalmas bevételi lehetőségek, amelyek egy több 100 millió dolláros hollywoodi látványfilm esetében némi szerencsével adottak. A színész szerint az AI egyik legnagyobb előnye az lehet, hogy a bizonyos gyártási költségeket, különösen a vizuális effektekkel kapcsolatos kiadásokat csökkentheti. A Hallunk titeket című kötetben 10 népszerű előadó írásai, dalszövegei 5 ciklusba rendezve olvashatók, mindegyik mellé magyarázó széljegyzetek kerültek. Mások mellett Beethoven-i, Kóli, Pogányinduló, Bongor, Indigo és Cseri Hanna is szerepel a Hallunk titeket címmel hamarosan megjelenő antológiában, amely mai kortárs dalszerzők szövegeit tartalmazza. A magyar dalköltészet napjainkban talán korábban sohasem látott módon virágzik. Ennek kialakulását megalapozta, hogy az előző kormány olyan nyilvánosságot teremtett, amelyet leválasztott az államileg kijelölt fősodortól, és a Z-generációt ellenség képé formálta. Létrejött és elterjedt egy nagyon szókimondó, őszinte megszólalási forma, mondta Borsi Bálint költő, műfordító, a szövegekhez készült jegyzetek készítője, a kiadványban található tanulmányszerzője. Idén második alkalommal jelentkezik a sokszínű kulturális programjával a FEDOK, a Székesfehérvár önkormányzata által is támogatott háromnapos fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A rendezvényhez kapcsolódó rövidfilmes pályázatra még lehet jelentkezni, szeptember 20-áig várják az alkotásokat. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. A programban szereplő filmek a múlt történelmi eseményeitől kezdve a kisebbség helyzetén át a helyi közösségek hagyományainak megőrzéséig számos területet érintenek. A rendezvényhez kapcsolódóan fiataloknak szóló pályázatot is hirdettek a szervezők rövid filmek készítésére, nevezni még egészen szeptember 20-áig lehetőség van. A pályamunkák témája szabadon választható, a filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AB19 és a Ferencváros között az osztrák Jégkorongliga alapszakaszában. A liga holnapja szerint a mérkőzés 19 óra 15 perckor kezdődik majd a Met Arénában.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma csapadék nem várható, a felhős időben a szél megélénkülhet. Napközben 24 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben levegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kenolában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akadt bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzsben szülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Foss vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Foss mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták. Soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten. 97.5 Táska

0: társamat szeretett csak szétszedne.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
2: Első lépés. Fejbőr ápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikot a hajtövekhez fel, majd végez gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
1: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócol túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselheti a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
2: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must-have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hajt hatni, majd alaposan öblítsd le.
1: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
2: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad,

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló

0: Koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
1: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
0: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben. Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papír alapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
2: 97.5.

0: a Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pressi Zsófia és Marosán Dorka. Tudtad, hogy mennyi jó hatása van az olvasásnak? Sajnos manapság már egyre kevesebben és ritkábban olvasnak könyveket, annak ellenére, hogy milyen jó hatásai vannak.
1: Aki életében nem egy könyvön rágta át magát, minden bizonnyal több százezer szót olvasott el. Ezen szavak helyesírását, jelentését, ideális használatát, környezetét mind-mind elsajátíthatjuk az olvasás által. Egy kibővített szókincs változatosabb beszédhez eredményez, mert műveltségre utalhat. És ha már a műveltségnél tartunk, vannak művek, melyek önmagukban olyan jelentést hordoznak, mely a látókörünket tágítja, és az általános műveltségünket fejleszti.
0: Az olvasás, mint szabadidős tevékenységet általában csendben, nyugalomban kezdi az ember, azonban az évek alatt a szellemi koncentráció olyan mértékben fejlődhet, hogy akár egy zsúfolt buszon is képesek leszünk kizárni a hangokat, zajforrásokat. Ezt a képességet más tevékenységekbe is átültethetjük, így akár a tanulásba, a munkába, ezáltal pedig eredményesebbek lehetünk.
1: Varázslók, vámpírok, vérfarkasok, tündék és alternatív világok. A könyvek a fantáziát is nagy mértékben fejlesztik, ami kiterjedhet a mindennapi életünk kreativitására, produktivitására, emellett pedig a probléma megoldó képességünk is nagy mértékben fejlődhet.
0: Az olvasás minden más jó tulajdonsága mellett egy általam is tapasztalt előnye, hogy ha alvás alatt végezzük, sokkal jobban fogunk aludni. Ez főleg érvényes, ha papíralapon vagy elkönyvben tesszük, ugyanis ezek nem bocsájtják ki a kék fényt, aminek köztudott hatása az alvás minőség rontása, mert a pedig a látás is rontja.
1: Az olvasás egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy kiránt a mindennapi monotonitásból. A könyvek által más személyek szerepébe bújhatunk, átélhetjük az ő szemszögükből a történéseket, megismerhetjük érzéseiket, egyé válhatunk velük. Talán éppen ez az oka annak is, hogy szórakoztat egy könyv, és szívesen olvassuk. Egy kis időre elfelejthetünk mindent körülöttünk, kikapcsolhatjuk az agyunkat, és csak sodródni kell az árral. Vagy a sorokkal. Hangulatunktól függően olvashatunk naplóregényt, fantasyt, skifit, vagy bármi mást. A lényeg, hogy saját magunk miatt olvassunk.
0: Plusz lehetőség, ha elég jól beszélünk egy idegen nyelvet ahhoz, hogy olvasást után nagyjából megértsük, akkor vegyünk kézbe egy idegen nyelvű könyvet, lehet egy könnyen nevezető, esetleg gyermekkönyv is, és olvassuk azt. Nyelvtani szerkezeteket és új szavakat ismerhetünk meg általa, így a szórakoztatás mellett tanulási célja is lehet ennek időtöltésnek. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. A pizza eredete. Mindenki szereti, vagy ha nem, evett már. Egy mágikus étel, melynek nem tudtuk az eredetét. Eddig. Ugyanis most be fogjuk nektek mutatni a pizza történetét.
1: A pizza egy olasz étel. Az eredeti margarita pizzán paradicsomszósz, mozzarella sajt és bazsalikom található. Ezt szinte mindenki tudja. Azt viszont már kevésbé, hogy a még kialakulóban lévő, régen kenyérféleségnek számító étel egyáltalán nem tartalmazott paradicsomot. Az ugyanis az új világból, Amerikából került Európába. Akkoriban az európai ember a bivajtejet sem ismerte, amiből az eredeti mozzarella készül, hiszen az indiai vízi bivajt régen még nem tenyésztették földrészünkön.
0: Na de hogyan készült az eredeti pizza? A kenyér tészta maradékát, ami a dagasztótában ott maradt, kinyújtották, majd megsütötték. Ez a szokás Dél-Olaszországban terjedt el, hiszen ők sokkal szegényebbek voltak, mint északi társaik, szükség volt az efféle spórolásra. Ezt az egyébként magában is isteni kenyeret olívaolajjal, fűszerekkel és mézzel ízesítették, ami ma is kapható az éttermekben focaccia néven, bár szinte majdnem mindig méz nélkül szolgálják fel.
1: Igaz, hogy Amerikát már 1492-ben felfedezték, így a paradicsom elérhetővé vált az európaiak számára, viszont egészen a 18. század végéig nem használták a szakácsok, mivel tévesen mérgezőnek hitték. Először paradicsomot Nápolyban tettek a pizzára, ami nagy népszerűségre tett szert, és helyi nevezetességnek számított. A klasszikus margarita pizza feltalálása egy nápolyi péknek, Raffaele Espositónak köszönhető.
0: Történt ugyanis, hogy 1889-ben az olasz királyi házaspár, nevezetesen első Umberto király és Margherita di Savoia királyné Nápolyba látogatott. Raffaele kapta az egyik ott töltött vacsorájuk elkészítésének a feladatát, és egy különleges pizzát készített. Az olasz zászló színeit utánozva zöld bazsalikomot, fehér mozzarellát és piros paradicsomszószt tett a pizzára. Az ínyenséget a királynének való kedveskedésből Margherita pizzának nevezte el. Leo, ha te lennél Raffaele Esposito, mit tennél a pizzára? Biztos van valami ízösszeállítás, amit nagyon szeretsz.
1: Én személy szerint alapnak fokhagymát tennék, rajta lila hagymát, sonkát és kukoricát. Lackó, te kóstoltál már pizzát vad ízkombinációkkal? Te szereted az ilyen fura dolgokat.
0: Igen, egyszer ettem radicchios, tonhalas, édes, paradicsomos pizzát. A radicchiót azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon keserű saláta, és vastag a szára, általában azt szokták felhasználni. Az édes paradicsom pedig olyan, mint a paradicsom, csak hát édesebb. Ez a három dolog magában egy kicsikét furának tűnhet, de együtt kifejezetten finom volt.
1: Ha ti is ettetek már különleges pizzát, azt írjátok meg nekünk. 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkolá Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovardába, ahol a hely történetét ismerhettük meg. A tulajdonos Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovasterápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is. A helyszínen éppen két kislány lovagolt.
2: A foglalkozáson karikákkal egyensúlyoztak, kártyajátékokkal játszottak a lovakon, és akadálypályákon is átmentek. A lovaglás végén beszélgettünk a lányokkal. Ezután finom bodzaszörpet és műzivel kínáltak meg, és elmehettünk a többi pónit is megismerni.
3: Mi a lovasterápia?
4: Lovasterápia lényegében egy nagyon komplex fogalom, ezt én nem is tudnám megfogni, illetve inkább arról mesélnék, hogy nálunk a lovas foglalkozások alatt mi történik. Jelenleg is zajlanak az órák, most jelenleg egy szociális lovas foglalkozás zajlik, ami azt jelenti, hogy két gyerek a lovon, és párosan oldanak meg csoportos feladatokat. Ez az olyan gyermekeknek jó például, akik visszahúzódóak, vagy nem annyira barátkozóak, és így el tudják sajátítani a barátkozást a ló által. Most jelenleg, ahogy oda nézek, Fekete Péter kártyajáték folyik, mert hogy egy lovon ilyet is lehet csinálni.
3: Mit jelent ez a játék?
4: Ez a játék szerintem mindenki számára egy klasszikus, egy kártyajáték, ezt éppen egy ilyen zöldséges kártyajátékkal játszák. Ez a kártyajáték annyira nem fejlesztő, ez inkább így a kikapcsolódás, szórakozást, az, hogy egymással megtalálják a gyerekek a közös hangot, azt szolgálja, és mellette ugye, ami nagyon fontos a gyerekeknél, a játék, a versenyszellem az már ekkor felébred bennük, és hogy odafigyeljenek a másikra, meg koncentráljanak.
3: Mit lehet a lovasterápiával fejleszteni?
4: Lovasterápiával lehet fejleszteni a koncentrációt, a figyelmet, ajánlatos egy olyan gyermekeknél, ahol megkésett beszédfejlődésről beszélünk, mozgásfejlesztésre nagyon jó, egyensúlyfejlesztésre, és nagyon jó egyébként önismeretre is, tehát a ló egy tükörként szolgál, hiszen nem csak olyan embereknek jó, akiknél valamit fejleszteni kell, hanem az olyan embereknél is, akik egyszerűen csak önmagukat szeretnék megismerni, vagy kikapcsolódni szeretnének, hiszen a lónak a mozgása egy olyan mozgást ad, mint amit még gyerekkorunkban, nagyon pici babakorunkban az anyamében megtapasztaltunk, egy olyan ritmusos mozgást ad, és ezáltal a biztonsági élmény, a kapcsolódás, az, hogy a jelenben legyünk, ezt mind meg tudjuk tapasztalni.
3: Milyen lovak alkalmasak a terápiára?
4: Terápiára azt mondanám, hogy majdnem minden ló alkalmas, akinek olyan az idegrendszere, de én mégis azokat a lovakat preferálom, mint ahogy itt is látható, ők póni méretűek, 140 centis pónik, hiszen így a gyerekhez pont olyan közelből érjük el a hátáról, hogy tudjuk neki adni a játékot, ami akár lehet egy logikó, vagy valamilyen táblajáték, és közben tudunk avatkozni, hiszen tudjuk fogni, vagy ha adott esetben mozgásfejlesztésnél kell neki a segítség, akkor oda tudunk állni mögé, és akkor tudunk neki segíteni a különböző mozgásfajtáknál, úgyhogy én ezeket a pónikat preferálom, de ettől függetlenül nálunk megtalálható 80 centitől a nagy lóig minden méretben, mégis ezt a kettőt szoktuk leginkább a gyerekeknek használni, és a gyerekek is nagyon szeretik, hiszen sokszor az az élményük, hogy már nagy lovon ülnek, de még mindig ugye egy póni kategóriába tartozik ez a kettő.
3: Milyen kiképzést igényelnek a lovak?
4: Szintén ez egy nagyon komplex választ igényel, hiszen a lovak képzése az folyamatos kell, hogy legyen. Ezek a lovak napi szinten munkában vannak, ha nem a gyerekek jönnek hozzájuk, akkor igénylik azt, hogy mi is rájuk üljünk, és egy kicsit átlovagoljuk őket, meg adott esetben kivigyük terepre őket, hiszen az nekik egy nagy élmény, egy feltöltődés, és erre is figyelnünk kell, mint ahogy most ebben a nagyon nagy melegben arra, hogy ilyenkor kevesebb lovas munkát csinálunk, hiszen nem csak tehát nem csak fejlesztés történik nálunk, hanem a lovas tudásnak az alapjait is megtanulhatják a gyerekek, de egy ilyen időben figyelnünk kell arra, hogy kevesebb ügető munkát csinálunk, és inkább ilyenkor a játékos részére koncentrálunk az órákon. Egyébként 6 éves korig dől el, hogy egy ló alkalmas-e a lovas terápiára vagy nem, ekkor egy vizsgát is kell tenniük. Itt olyan dolgokkal tesztelik őket, hogy kinyitják az esernyőt, például ettől nem szabad, hogy megijedjenek, meg különböző tanulásokat kell megcsinálniuk. Ugye az nagyon fontos éppen ezért, hogy ismerjük a lovainkat, így azt mondhatom, hogy napi kapcsolatban kell velük lenni, és ez nálunk meg is valósul, hiszen a lovaknak ugyanúgy van egy személyisége, mint ahogyan az embereknek. És azt is nézni kell, hogy például egy olyan gyerkőc, aki kicsit introvertáltabb, akkor azt melyik lóra teszem, hogy azok a képességek, készségek, azok fejlődni tudjanak megfelelően, amikkel ő érkezett, hogy fejlesszük.
3: Milyen területen tudjátok fejleszteni azokat, akik ide jönnek?
4: Alapvetően megkeresnek minket koncentráció, figyelemzavarral, ADHD-val, megkésett beszédfejlődéssel, tanulási zavarral, de éppen csak azért is, hogy egy kicsi önbizalmat adjunk a gyermeknek, magabiztosságot, vagy hogy kikapcsolódjon a hétköznapi mókuskerékben, ami az iskolában történik, de alapvetően ilyen területekkel érkeznek hozzánk.
5: 97.5. All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella.
1: Kényszerből vagy kalandvágyból, dolgozni vagy nyelvet tanulni, netán egy szerelem miatt költözik az ember külföldre. Egy biztos, az élete 180 fokos fordulatot vesz.
0: Ki könnyebben, ki nehezebben veszi az akadályokat. Az új emberek, kultúrák és nyelvek megismerése mindenkinek csak a saját javára válik. Összeszedtük, melyek a kompetenciák, amikkel mindenképpen gazdagabb leszel, ha külföldön élsz.
1: A kihívások önbizalmat adnak.
0: Az élet ott kezdődik, ahol kilépsz a komfortzónádból, tartja a mondás. Az országhatár átlépésével pedig a komfortzónádat is garantáltan elhagyod, hiszen valószínűleg teljesen idegen, merőben új környezetben kell berendezkedned és helytállnod, és ez már önmagában is kihívás.
1: Külföldön pedig, főleg eleinte és különösen akkor, ha nem beszéled tökéletesen az ország anyanyelvét, egy sima ügyintézés is hatalmas megmérettetés lehet, az álláskeresésről nem is beszélve.
0: Ha jól veszed az akadályokat és belerázódsz az adott ország szokásaiba, méltán büszke lehetsz magadra.
1: Nyitottabbá, barátságosabbá válsz.
0: A magyarok alapjába véve igencsak zárkózottak, erre többek között akkor döbbenhetsz rá igazán, ha rövidebb, hosszabb időt eltöltesz például Angliában, ahol teljesen megszokott, hogy két idegen szóba elegyedik a busz megállóban, vagy hogy egy ismeretlen csak úgy, minden hátsó szándék nélkül rád mosolyog az utcán.
1: Noha az angoloknál a szokásos how are you, hogy vagy, a legtöbb esetben nem igazi érdeklődés, sokkal inkább egy udvariassági forma és a köszönés része, mindenképp barátságosabb, mint egy szót sem szólni például várakozás vagy sorban. Közben.
0: Persze a jelenség okait hosszan lehetne boncolgatni, ám egy biztos, ha valaha éltél olyan területen, ahol a barátságosabb mentalitása jellemző, biztosan rád is ragad belőle, és ha el is költözöl, a többi emberrel szembeni nyitottság remélhetőleg egy életre megmarad, bármilyen vidékre is sodorjon az élet.
1: Elfogadóbb, toleránsabb leszel.
0: Ha olyan helyen élsz, ahol az adott ország lakosai között is sok a külföldi, nem csak a helyi kultúrát szívhatod magadba, de egy-egy új ember megismerésével más országok sajátosságaiba, szokásaiba is bepillantást nyerhetsz.
1: A különböző országokból érkező, más kulturális háttérrel rendelkező emberekkel együtt tanulni vagy dolgozni nagyfokú alkalmazkodást igényel. Külföldön élni húzamosabb ideig kétségtelenül felér egy tolerancia fejlesztő tréninggel.
0: Az előítéletek leküzdésére is remek alkalom, ha minél többféle, különböző anyanyelvű, hátterű, személyiségű és életkorú emberrel ismerkedsz meg, erre pedig a legnagyobb esélye tényleg külföldön van.
1: Átértékeled a kapcsolataidat.
0: Amennyiben nem egyedül vágsz neki a külföldre költözésnek, a változás mindenképpen hatással lesz a kapcsolatodra azzal, aki társad az új életben. A szerelmeket és barátságokat is megerősítheti, az egymásra utáltság és az új kihívások, ám sajnos gyakran az ellenkezője is előfordul.
1: Minden esetre kiváló erő próbálja a kapcsolatoknak, ami természetesen az itthoni barátokra is érvényes, hiszen hamar kiderül ki az, akivel csak addig volt szoros a viszony, amíg elérhető közelségben voltál, és ki érdeklődik felőled akkor is, ha épp néhány ezer kilométerrel odébb élsz.
0: Ugyanakkor, ha éltem már külföldön, hazaköltözve biztosan jobban fogod értékelni a szeretteiddel töltött időt, ami korábban természetesnek tűnt, hiánya azonban bizonyára megviselt téged és őket is.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Ferencre ejtött Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. Shakespeare újraírva. Gimesi Dóra és Jeli Viktória, az időfutár méltán híres írónői, újra csomagolva nyújtják át nekünk Shakespeare drámáit. A mai nyelvezettel és stílussal megírt könyv az eredeti szereplőket és helyszíneket is megőrizte. A legfőbb különbség annyi, hogy az eredetileg színdarabnak írodott művek most regényes formában kerülnek elő. Érdekes az is, hogy az időfutár utolsó két része is a Shakespeare korai Angliában játszódik, amit szintén ajánlok azoknak, akik már olvasták a sorozatot. A könyvben a Makrancos hölgy és a Romeo és Júlia újraírt változatát találhatjuk meg. Mindkettő szerelmi történet, de még az egyik vicces, komolytalanabb hangvételű, a másik jobban a drámára fókuszál.
1: A Makrancos hölgy Padovában játszódik. Az első fejezetben megismerkedhetünk Lucencióval és szolgájával, a Tranióval. Az ifjú Lucenció egy velencei kereskedő fia, aki Padovába jött egyetemre, hogy bebizonyítsa rátervettségét. Hogy nem azonban nem sokkal a városba érése után, már teljesen kimegy a fejéből az egyetem. Beleszeret ugyanis főhősnőnk, a Makrancos hölgy Kata udvarias és szende húgába, Biancába.
2: Lucencióék egy botrány közepében látják először Biancát, amit egészen pontosan Kata robbantott ki. Apjának ugyanis szigorú elhatározása, hogy csak akkor adja férjhez a kívánatos Biancát, hogyha Katalinnak is bekötik a fejét. Ezért aztán minden eszközt bevet, hogy idősebb lányának férjet találjon. Ezt pedig a lány nem viseli túl jól. De ekkor váratlanul beállít egy ifjú, hogy feleségül vegye a Makrancos hölgyet. Ezzel szabaddá téve a pályát Lucenció számára. Na de tényleg olyan szabad a pálya? Hiszen ő tanulni jött ide. Vajon hogy másnak ki ebből a helyzetből Tranióval? És olyan Kata, hogy viseli a hirtelen rászakadt házasságot? A könyvből megtudhatjátok.
0: A könyv Romeo és Júlia történetével folytatódik. Ki ne ismerné szívszorító szerelmüket? Attól kezdve, hogy először találkoznak az állalcos bálon, a híres erkély jelenetig, hogy szakadnak el egymástól, hogyan változtak meg sorsok másodpercek alatt. Hogy veszítette el Romeo, Júlia unokatestvére miatt a legjobb barátját és a jó hírét is.
1: Hogyan fordultak a családok egymás felé gyalászkodva? Már a szolgáikban is annyi gyűlölet lakozik, hogy egyből nekiugranak a másik família személyzetének. Hogy egy jó szándékú pap mégis hogyan rontott el mindent. Hogy egész Verona megoszlik két család viszálykodása miatt, amiről már azt se tudják miért tört ki. A szülőknek végül a gyerekek pusztulásából kellett tanulniuk.
2: És hogy tényleg így szerették egymást ennyire gyerekként? A Romeo és Júliáról tényleg számtalan teória kering, valamint ezerféleképpen feldolgozták. Csináltak belőle a filmet, musicalt, újraalkotott színdarabokat, tehát bőven lehet miből válogatni a történet megismeréséhez, de úgy gondolom ez a könyv az egyik legjobb feldolgozás lett, ahogy a Makrancos hölgy is egészen új arcot kapott. Ajánlom olyanoknak, akik klasszikus kedvelők, de szeretnének valami újat látni, valamint fiataloknak, akik már megszokták a mai könyvek pörgő stílusát.
3: 9.

0: Show 1080.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este, hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti showja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Lassíthatja az öregedést ez a mesterséges intelligencia segítségével előállított gyógyszer. Képszerkesztést címmel grafikus növendékek munkáiból nyílt kiállítás. Magyar kutatóról neveztek el egy új állatfajt, a mikrofonnál Nagy Fanni. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhez érkezhetett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint, ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat. Képszerkesztés címmel nyit kiállítás a székesfehérvári SC Árpád Technikumban, szakképző iskola és kollégium grafikus tanulóinak munkáiból. A szeptember 27-ig látogatható tárlaton láthatók Juhász Blanka, Kerekes Csaba, Kovács Héjat Titanilla, Nagy Péter és Németh Dóra munkái. A tárlatot Sörök Bartyik Júlia Imola szervezésért és felnőttek oktatásáért felelős igazgató helyettes nyitotta meg, beszédet mondott Illés Orsolya Tünde szakmai tanár, papír- és textilművész. 4 új szárazföldi csigafajt fedeztek fel Laosz területén, amelyek közül az egyik egy magyar kutatóról kapta a nevét. A Diharax palgergei Pál Gergely Barna világszerte elismert malakológus, azaz csiga kutató munkássága előtt tiszteleg, aki máig mintegy 300 fajt fedezett fel. Nagyon köszönöm a tájföldi és laoszi barátaimnak, hogy megtiszteltek a névadással, írta Pál Gergely Barna a Facebook oldalán az eseményekre reagálva. Az új fajokat leíró tanulmány a ZooCase tudományos folyóiratban jelent meg. A publikációból kiderül, hogy a Diharax Pál Gergely egy rendkívül apró méretű csiga, áttetsző házának magassága mindössze 1,5, szélessége pedig 2,1-től 2,4 mm. Újrahasznosított műanyag palackokba készítettek ehető kekszeket egy NASA által támogatott projekt kutatói, számolt be róla a Guardian. A szakemberek egy olyan technológiát fejlesztettek ki, amely speciális élesztők segítségével alakítja emberi fogyasztásra alkalmas fehérjékké, zsírokká és ízesítő anyagokká a műanyagokat, valamint a mezőgazdasági hulladékokat. Az így létrejövő